0: Nemzeti Múzeumban rendezett Múzeumok majálisán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, semmilyen módon nem fognak politikai ideológiával beleszólni abba, hogy hogyan kell a kultúrának működnie. Kiemelte, egyetlen kritérium lesz, ez pedig a szabadság. Az elmúlt napokban észlelt algásodás után újabb jelenségre figyeltek fel a szakemberek és a lakosok a Bánki tónál, ugyanis haltetemek bukkantak fel a parton. Dr. Hegyi Árpád, a tó állapotáért felelős szakértő, valamint Csorba László, a II. Rákóczi Ferenc Horgász Egyesület tógazdája közösen megtekintették a helyszínt és megvizsgálták a tetemeket. A helyszíni szemle alapján a halak elhullását vírusos betegség okozta, amelynek típusát a hasonló tünetek miatt egyelőre nem lehet teljes bizonyossággal meghatározni. Horváth István, a Horgász Egyesület elnöke közölte, a legutóbbi telepítéskor nem megfelelő állapotú halakat kaptak a termelőtől, ezért már megkeresték a beszállítót. Kiemelték, az elmúlt időszakban országosan is nagyon sok hal pusztult el hasonló okok miatt. A szakemberek így csak annyit tehetnek, hogy az elhullás mértékét mérséklik. Szlovákiában a napokban egy medve bolyongott a Betléri kastély parkjában, amely a Szlovák Nemzeti Múzeum Betléri Múzeumának kezelésébe tartozik, írja bum.sk. Alapinformációi szerint a park kerítése több helyen is hiányos, az állat az egyik résen juthatott be, de kijutni már nem tudott. Végül sikerült kihajtani a parkból. Az állat eléggé riadt volt, de nem akart támadni. A szakértők szerint a medve körülbelül 3 éves lehetett. A parkban vadkamerákat helyeztek el a terület megfigyelésére, a látogatókat pedig óvatosságra intik. Tiszteletbeli aranypálma díjjal tüntették ki életművéért John Travoltát a 79. Cannes-i Nemzetközi Filmfesztiválon, a rendezőként jegyzett első nagyjátékfilmjének díszbemutatóját követően. A hollywoodi színész meghatódva úgy fogalmazott, ez az elismerés számára fontosabb az Oscar-díjnál is. Travolta visszatérő vendége a rendezvénynek, 3 alkalommal is főszereplője volt a hivatalos versenyprogramba meghívott alkotásoknak. 1994-ben az aranypálma díjas Ponyva regény című kultuszfilmnek, majd az Életem szerelme és a Nemzet színe java című filmeknek. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Többé nem perzsel a nap, de naívan bizakodom. Lehet kissé elszálltam, mint egy rockstar a címlapokon. A semmibe fél lábbal, és már nem vagyok visszafogott.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Tabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot! Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Éjjel 3 óra van.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő Salgóváránál. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt frakció vezetője számon kérte a miniszterelnökön a 480 forintos benzinár bevezetését. Rétvári Bence videójában arról beszélt, hogy Magyar Péter ígérete a választás után elillant, mint a benzingőz. A frakció vezető egy korábbi videófelvétellel illusztrálta a politikus erről szóló kijelentését, majd felidézte, amikor az üzemanyag árrobbanás megtörtént a világpiacon, a Fidesz-KDNP kormány azonnal lépett, és 595 forintos védett árat vezetett be. Így egy napon belül a hazai benzinkutakon ennyibe is került az üzemanyag. Rámutatott, bár megtörtént a Tisza kormány első ülése, azon mégsem döntöttek a 480 forintos benzinárról. A miniszterelnök úgy reagált, akik ezt kérik számon, nézzék meg, mennyi volt a kőolaj világpiaci ára, amikor erről beszélt a kampányban, és mennyi most. A hétvégén rendezték meg Nagymaroson a katolikus ifjúsági találkozót. Az 53 éves múltra visszatekintő rendezvényen idén azt a témát járták körbe a fiatalok, amely a modern világban való helykeresésre, a hívő keresztény identitás megélésére, valamint az életet megalapozó és a mindennapokban megtartó erő megtalálására fókuszált. A találkozó főszervezője Hadi Rita elmondta, a tematikát maguk a fiatalok javasolták, ugyanis azt érzik, hogy sokszor nem találnak biztos pontokat az életükben, és szükség van egy-egy megerősítő, vagy éppen iránymutató beszélgetésre. Jelentős tárgyilleletek kerültek elő a Salgótarján mellett található Salgóváránál. A Dornyai Béla Múzeum szakemberei heteket töltöttek a várrom környékén, majd a régészeti munkákat követően legalább olyan hosszú ideig tartott a terepmunka kiértékelése és a talált relikviák feldolgozása. A legszebbekből most egy válogatás látható. Szolnoki Tamás régész főmuzeológus elmondta, a tárgyemlékek mellett Salgótarján és Salgóvárának kapcsolatát is megismerhetik a látogatók. Többek között tablóméretű felvételek mutatják meg a vár és az azt körülvevő táj összhangját. Hozzátette, az időszaki tárlatnak egy szlovákiai párja is van. Hasonló régészeti munkák történtek Somoskőváránál a Két vár, egy család elnevezésű program keretében. Amerikai kutatók vizsgálatából kiderült, lassabban öregedhetnek azok, akik naponta 6-8 órát alszanak, írja a hvg.hu. A szakemberek megállapították, hogy az egészségügyi mutatók náluk lényegesen jobbak voltak, mint a kevesebbet alvóknál, és alacsonyabbnak bizonyult a korai halálozás, valamint a különféle megbetegedések kockázata is. A vizsgálat alapján arra a következtetésre jutottak, hogy még a szív esetében 6 órás alvás tűnik megfelelőnek, az agynak 8 órára lehet szüksége ugyanazon pozitív védőhatás eléréséhez. Holnap többnyire napos idő lesz fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
0: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb.

0: egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Triple X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Triple X lendületbe visz.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodóba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per álszám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
8: Ami szavakkal elmondhatatlan.
9: Értelmet nyer egy dalban.
10: A zene többet ad.
9: Rádió Dabas.
10: Az otthon hangja.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4 Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.
2: Yes! It is not that funny.
3: That's not that funny.

0: 80-as,
1: a 90-es évek slágereivel
0: és a mai kedvencekkel
1: mindenkorban
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: Hajnali 4 óra van.
0: Hajnali 4 óra van.
2: Életben maradhatnak a kis benzinkutak. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Életben maradhatnak a kis benzinkutak a biztonsági kőolajtermékkészlet egy részének felszabadítása után, közölte a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint a gazdasági és energetikai miniszter rendelete időt ad arra, hogy tartós megoldást találjanak az üzemanyagpiaci problémákra. A miniszter 150 millió liter 95-ös benzin és 425 millió liter gázolaj felszabadítását rendelte el a biztonsági készletből. Az indoklás szerint erre a zavartalan hazai üzemanyagellátás biztosítása miatt van szükség. Szabó Bence, a Nemzeti Nyomozó Iroda korábbi századosa, a belügyminisztériumban fog dolgozni. Ismertette Pósfai Gábor belügyminiszter pénteken Magyar Péter miniszterelnökkel és Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszterrel közösen tartott tájékoztatóján a várban. Egy kérdésre a belügyminiszter azt mondta, ma reggel kezdődött a belügyminisztériumban az átadás átvétel részletes igazgatási szakasza, amire Szabó Bence is elkísért. Az ő feladata az én kabinetemen belül az állomány a rendvédelmi dolgozók véleménye megjelenítése lesz, mondta. Az előzetes vizsgálatok alapján jelentősen túllépte a váltó megengedett sebességet a Gyuma állomáson kisiklott vonat, közölte a közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán. Vitézi Dávid a Facebookon azt írta, épp Lázár Jánostól vette át immár hivatalosan is a közlekedési tárcát, amikor a MÁV értesítette a Békés Intercity kisiklásáról Gyuma állomáson. A vonaton egy ember könnyű, egy pedig súlyos sérülést szenvedett, tette hozzá. A miniszter közölte, a katasztrófa védelem minden utast kimenekít a vonatról, a kocsik visszahelyezése és a jelentősen sérült pálya helyreállítása pedig várhatóan a következő 48 órában zajlik. Magyarországon élő csaló emelt le hatalmas összegeket a világhírű amerikai filmszínész Johnny Depp számlájáról. A két éven keresztül folytatólagosan elkövetett lopás következtében az elkövető nagyjából 220 millió forintnak megfelelő összegű kárt okozott a világsztárnak, írja a Blick. A férfit május 6-án a készenléti rendőrség bevetési egységével közösen fogták el a 13. kerületi Gömb utca egyik bérelt lakásában. 2026 elején egy amerikai pénzintézet tett feljelentést az FBI magyar kirendeltségén keresztül, ugyanis azt észlelték, hogy egy kiemelt ügyfelük számlájáról illegálisan emeltek le különböző nagyságrendű összegeket. A csaló egyébként vásárlásokat, foglalásokat intézett, amelyek fedezeteként a hitelkártyák adatait adta meg. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
1: Indul egy újabb óra, a régió leghallgatottabb

0: igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
1: Rádió Davas, az otthon hangja.

0: A legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: Senki csak ég a cigén, fújja le füstöt a csókot.

0: wet memories.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
2: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany, ezüst ékszereket és márkás karórákat az Aranykorona ékszerbolt kínálatából.
5: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
2: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Aranykorona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszer sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
7: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
8: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
9: Skoda.
10: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: 5 óra van.
1: Hajnali 5 óra van.
2: Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenségét. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: 500 és 1000 milliárd forint közötti összegben költött vagy vállalt kötelezettséget a leköszönő kormány a budai vár rekonstrukciójára, mondta Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter pénteken a budai várban, Magyar Péter miniszterelnökkel és Pósfai Gábor belügyminiszterrel közösen tartott sajtótájékoztatóján. A tárcavezető kiemelte, a Nemzeti Haussmann program a reprezentatív kormányzati épületek megépítésére vonatkozó kormányzati beruházás program azon kevesek egyike volt, sőt, szinte talán az egyetlen, amely minden forrást megkapott. Megjegyezte, közben a gyermekvédelemre, az egészségügyre, a közlekedésre, a vasútra sosem volt elég pénz. Levette közösségi oldaláról egy videóját Bódis Kriszta kormánybiztos, miután több hozzászóló is kritizálta, amiért szerintük politikai célokra használt fel roma kisgyerekeket, írja a Telex. A felvételen az volt látható, amint Bódis a kamerának púzolva szemetes zsákokat és gumikesztyűket oszt ki a helyi gyerekeknek, majd felszed belük némi szemetet és utasításokat ad a telep lakóinak környezetük megtisztításához. A poszt alatt mások mellett Szénási Szilvia, az UCSU Roma Informális Oktatási Alapítvány ügyvezető igazgatója is kritikát fogalmazott meg. Mint írta, amikor Bódis még nem volt közszereplő, többször beszélgetett vele arról, miért káros, ha roma gyerekek politikai és kommunikációs tartalmak részeként jelennek meg a nyilvánosságban. Hozzátette, most, hogy az érintett politikus lett, ez a felelősség még nagyobb. A kormánybiztos később fotóra cserélte a videót. Márki-Zay Péter közösségi oldalas bejegyzésében védelmébe vette Pintér Sándor belügyminisztert, írja az Index. A politikus megjegyezte, tudja, hogy nem lesz népszerű ezekkel a sorokkal, de az elszámoltatás sürgetése mellett a pozitívumokról is írni akar. Kiemelte, hogy Pintér Sándor az egyetlen olyan miniszter, aki minden Fidesz kormányban ugyanazt a tárcát vezette. Hozzátette, Orbán Viktor a Horn kormány után országos rendőrfőnökből tette meg belügyminiszterré Pintért, aki később gondoskodott arról, hogy Magyarországon ne legyenek alvilági leszámolások, sem utcai vagy politikai erőszak. Márki-Zay ezekre ellenpéldaként a 2006-os eseményeket, valamint az Aranykéz utcai robbantást hozta fel. Donald Trump óvaintette Tajvant attól, hogy hivatalosan is kikiáltsa a függetlenséget. Holnap többnyire napos idő lesz, fátyol és gomoly felhők mellett. Helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, főként a délutáni, kora esti időszakban. Az északias szél nagy területen élénk lehet. Hajnalban 5-12, de kora délután már 21-25 fokot is mérhetünk.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Tények, álláspontok, meghatározó személyiségek.
1: Közélet magas fokon, a teljesség igényével.
0: Térségi napló a 93.4-en.
4: Szép napot kívánok a hallgatóknak. Ordasi Brigi vagyok, és ez a Térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Mai adásunkban sorra veszük a Top Fitness versenyzőinek az elmúlt időszakban elért sikereit, és elkísérjük őket Zágrábba, majd Barcelonába. Sétálunk egyet az Ócsai Öreghegyi pince soron Orbán nap alkalmából, és végül érkezik egy könyv a Dabasi könyvtárból. Már is kezdünk, tartsanak velem!

0: A Top Fitnessesen néhány versenyzője májusban Zágrábban járt, és nemzetközi porondon is megmérettette magát. Hogy hogyan érezték magukat a lányok, és hogy milyen eredményeket értek el, az már is kiderül.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora, vendégen pedig Varró Erika, Rizmajer Boglárka, Pekker Jázmin, Húgyác Hédi és Farkas Flóra. Szervusztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia, Brigi.
0: Erika, először hozzád fordulnék, hiszen a lányok hihetetlen sikert értek el, nem csupán kis hazánkon belül, hanem határainkon túl is. Mesélj nekünk a legutóbbi utazásotokról.
4: Kijutottak a lányok Zágrába az International Dance Open World Final nevezetű versenyre. Két magyarországi versenyen kellett kvalifikálniuk magukat, és így jutottak ki. Nagyon régen voltunk külföldön versenyen, ugye a Covid óta szinte egyáltalán nem, akkor mentünk volna, hanem már nem volt rá lehetőségünk, és most akkor megpróbáltuk újra, és nem is bántuk meg, mert tényleg nagyon pozitív élményekkel tértünk haza. A lányok nagyon ügyesen szerepeltek, nagyon élvezték, a közös utazást is élvezték. Volt egy busz, amivel szülők nélkül mentünk, és volt még két autó, ahova szülők is jöttek, a kisebb lányokkal. De hát egy nagy élmény volt így közösen a gyerekekkel edzőként is így utazni, hogy készülünk valamire, és elutazunk messzire, és akkor ott együtt alszunk, együtt étkezünk, együtt töltjük a napjainkat, úgyhogy nagyon-nagyon jól éreztük magunkat.
0: Ugye a szakmai dolgokon kívül ilyenkor érdemes ránézni a másik oldalról is, amit említettél. Mit jelent a lányok életében egy-egy ilyen út, egy-egy ilyen verseny, távol a szülőktől, mégiscsak más millióban, mégiscsak idegen környezetben?
4: Mindig azt mondom a szülőknek is, és a lányoknak is, és nem csak a versenyzőknek, hanem a nem versenyző szülőknek is, gyerekeknek is, hogy a legelső az egészségük, a második a tanulás, és a harmadik a torna. Na most ezt néha ugye keveredik, mert hogy annyira szeretik a tornát, hogy sokszor ugye próbáljuk előtérbe helyezni a tornát, vagy hát ők próbálják, de nagyon nehéz azért megtalálni az egyensúlyt, hogy egészségesek is legyenek, ne sérüljenek meg, vagy ha sérülésük van, ne terheljük túl őket. Elég nehézkes szokott lenni, hogyha sérülés van, de most szerencsére nem volt felkészülésben, és tényleg egy nagy élmény volt nem csak a tornára figyelni és a gyakorlatukra, hanem arra is, hogy jól érezzük magunkat.
0: Milyen gyakszikat vittetek ki? Már bejáratott volt, igen, vagy valami kifejezetten erre készült?
4: Igen, bejáratott volt, és egyéni gyakorlatokat csak.
0: No, hát akkor nézzük az egyéni gyakorlatokat, az egyéni versenyzőket. Hédi, kezdjük veled a sort. Mesélj nekünk egy picit a gyakorlatodról, és hát az élményeidről.
3: Ez egy nagyon jó élmény volt. Én még sose voltam ilyen, nekem ez volt az első. Kicsit jobban izgultam, de miután feléptem a színpadra, már teljesen ámult. Nagyon jó élmény volt. A szülők nélkül kicsit fura volt, de közben jó is volt. A tokátokára van a gyakim, a ruhám az rózsaszín, lila és egy kicsit szivárvány színű anyagokból van. Hát a hajam az be volt fonva és felcoffozva, a sminkem az meg lilás rózsaszín volt.
0: Gondolom, ilyenkor megnézitek a versenytársakat is, hiszen elég nagy ilyenkor a merítés, és azokkal is találkozhattok, akikkel az itthoni versenyeken nem volt olyan, aki neked nagyon tetszett, egyáltalán volt időtök megnézni másokat?
3: Hát nem mindenkire volt időnk, de megnéztük, és voltak olyanok, akikkel még nem indultam.
0: Volt inspirációs tényező? Volt, aki nagyon tetszett, akinek az elemeiből átemelnél egy-kettőt a sajátodba, hogy a ruhája tetszett, a haja tetszett, a sminkje tetszett?
3: Az elemei voltak.
0: Voltak?
3: Igen.
0: Akkor lesz mind dolgozni az elkövetkezendő időszakban. Mesélj nekünk az elért sikerekről, eredményekről. Hányan vettek részt a te mezőnyödben, és te milyen helyen végeztél?
3: 21-en voltunk a korcsoportomba, és 13. lettem.
0: Nagyon gratulálok. Ad egy plusz löketet ez, hogy külföldön voltál, külföldi versenyen mérettettél meg, szép eredményt hoztál haza.
3: Igen.
0: Jól van, akkor sok sikert kívánok neked a közeljövőben. Menjünk is tovább. Pekker Jázminnal beszélgetünk. Jázmin, mesélj egy picit te is az élményeidről.
5: Nekem is nagyon tetszett. Nekem még a puszsofőr is nagyon tetszett.
0: Vicces volt? Énekelt?
5: Szórakoztunk.
0: Szuper, akkor az út maga is tök jó volt. Nem volt hosszú ez a 4 óra?
5: Nekünk nem úgy tűnt.
0: Elcsacsogtátok az időt.
5: Igen. Hát, igen.
0: És milyen volt a verseny? Mit éreztél, mit gondoltál?
5: Most kivételesen nem izgultam.
0: Komolyan?
5: Nem izgultam. Örültem is az eredményemnek, meg hogy boldog voltam, végre egy ilyen is részt vettem.
0: Milyen eredményt értél el?
5: Együtt voltunk a 7-ben, én a 21-ben 18-dik lettem.
0: Nagyon-nagyon gratulálok. Mesélj te is a ruhádról, a zenédről.
5: Az én zeném ABC és a Schoolgirl. Nekem ilyen vörösös, fehér ruhám. A hajam meg ilyen vonat, cikcakos haj végigfonva. A sminke meg fehér, lilás.
0: És volt olyan, aki versenyzők közül, aki neked is tetszett, az elemei tetszettek, a ruhája tetszett?
5: A ruhájuk tetszett.
0: El tudjuk mondani, melyik volt a legszebb ruha szerinted, ami neked nagyon tetszett?
5: Nem.
0: Jól van, mindenki menjen el egy ilyen versenyre és szemezgessen. Köszönjük szépen, és gratulálunk természetesen az elért eredményhez. Boglárkával folytatjuk, Rizmaier Boglárkával mesélj nekünk az élményeidről és a versenyről.
6: Már volt ilyen élményem, de akkor még kicsik voltam. Szóval most jó volt ezt így felemelíteni.
0: Milyen volt a verseny, milyen volt a mezőny, hogy érezted magad?
6: Összességében szerintem nagyon jó verseny volt. Korcsoportom az elég erős volt. Hatan voltunk a korcsoportban, és 5. lettem, de örülök így is neki.
0: Gratulálunk természetesen az elért sikerhez, ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Neked a zenédről, ruhádról, az egész millióról, ami körbevesz egy-egy gyaki alatt, mit lehet tudni?
6: Nekem a Beyoncé-től a Naughty Girl-le van a zeném, és igazándiból a ruhám kék arany, sminkem is kék arany, hajamban is megjelent az aranyszín, ilyen kis fém dolgokat raktunk bele, díszeket.
0: Inspirálódni sikerült? Neked is voltak esetleg olyan gyakorlati elemek, olyan ruhák, olyan dolgok, amiket mondjuk későbbiekben be lehet építeni a saját outfitbe?
6: Igen, láttam olyan elemeket, amik így nagyon és majd edzésen megpróbálom őket.
0: Akkor sok sikert kívánunk ehhez. Menjük is tovább Farkas Flórához. Flóra, mesélj nekünk egy picit, hogy te hogy érezted magad.
5: Én nagyon jól éreztem magam. Ez volt az első külföldi versenyem. Már előtte nap izgultam, milyen lesz. Ahogy lehetett a szünetekben, minél többször átvettem a gyakit, hogy de ott a bemelegítő résznél is néha átvettem. Az elején izgultam, de utána vettem mély levegőket, és utána már nem.
0: Hány éves vagy, ezt elárulod nekünk?
5: 8.
0: Mikor kezdted?
5: Tavaly előtt.
0: És mi az, ami a legjobban tetszik ebben a sportban neked?
5: Az, hogy tanulhatok új elemeket, meg sokszor kapok anyától ruhát, amit megrendez az edző.
0: És mit láttál? Volt olyan lány, aki nagyon-nagyon tetszett neked, akár a ruhája miatt, akár a gyakszia miatt?
5: Igen, volt, és aki nagyon tetszett, az a Hugyeszéd és a Pekker Jászmin.
0: Ó, a hazai mezőnyből válogattál kedvenceket, nagyon-nagyon szuper ez a válasz. Mit szólsz mindehhez, Erika?
4: Imádnivalóak ezek a lányok, és nagyon örülök, hogy megismerhettem őket erről az oldalról is, hogy szülő nélkül, hogy viselkedtek, és hogy helytáltak. Mondjuk a Flórával pont ott voltak a szülei. Nagyon-nagyon megdicsérem a lányokat a felkészülés alatt is, a versenyen helytállásért is, és olyan közösség voltunk, ami nagyon-nagyon üdítő volt, és konfliktusmentes, nagyon-nagyon édesek voltak, úgyhogy büszke voltam rájuk minden szempontból.
0: Pont ezt akartam én is kiemelni, hogy ahányszor én láttalak benneteket a színpad mellől, én mindig csodálkozva néztem azt a fajta összetartást, azt a fajta közösséget, azt a fajta egymásnak drukkolást, amit a lányok egymás felé tanúsítanak. De úgy tűnik, hogy ez így megmarad évről évre, évtizedről évtizedre.
4: És azért marad meg, mert a nagy lányok adják tovább. Általában mindig segítenek a táborokban is, ami egy kicsit már felszabadultabb, és azt látják tőlünk, hogy mi olyan szeretettel vagyunk a lányok felé, hogy ők is ugyanezt adják tovább, és ez megsokszorozódik, és amikor egy fellépést látsz, vagy egy versenyen, ha látnád, hogy szurkolnak egymásnak, csodálatos, mert tényleg olyan vagyunk, mint egy nagy család, és teljesen olyan erős szeretettel tisztelik egymást, és ölelgetik egymást, és szeretik egymást, hogy ez nem csak a tornáról szól.
0: Flóra, milyen a nagylányokkal együtt utazni, versenyezni?
5: Nagyon jó velük utazni, és mást megnéz, hogy mi legyen a telefonján, és olyan haját csinál nekem.
0: No, hát már csak ezért megéri csatlakozni egy-egy ilyen sport egyesülethez. Erika, mi a következő lépés? Hova mentek? Mire készültök?
4: Május 17-én Dabason lesz újra egy ritmusverseny, és június 25-én pedig a Magyar Modern Táncok Magyarországi Szövetségének a VB-je lesz, ahova megint csak a lányok kvalifikálták magukat, úgyhogy az is egy nemzetközi verseny lesz, igaz, hogy itt Magyarországon, de mindig nagyon színvonalas, és az is egy nagy élmény a lányoknak. És még szeretném elmondani, aki nincs itt, azoknak az eredményeit is jó, hogy...
0: Igen, nézzük akkor őket is.
4: Tehát Farkas Flóra 11. lett, Szabados Júlia 10., Berényi Nóra 5., Pereszlényi Szornya 10., Szabados Janka 3., Jecédi 13., Kész Fruzsina 5., Rizmer Boglárka 5., és Pekker Jászmin 18. És nagyon elégedettek vagyunk ezzel az eredménnyel, és gondoltuk, hogy ez most csak a kezdet. Szeretnénk több nemzetközi versenyen is megméretetni magunkat, mert tényleg nagyon jól éreztük magunkat, és most a nagylányaink egyébként Barcelonába készülnek szeptember elején, arra is nagyon-nagyon hosszú az előkészület, hogy minden rendben legyen, és hogy meglegyen a forrás is hozzá, és itt szeretném megköszönni az önkormányzat segítségét, mert bármikor kérünk, mindig segít nekünk egy kérésnél, akár anyagilag, akár valahogy máshogy tárgyi segítséggel. Nem csak az önkormányzat, hanem a szülők is hozzájárultak ehhez a versenyhez, és vannak vállalkozók is, akik nagyon szívesen támogatják ezt a jó ügyet, úgyhogy nagyon nagy köszönet nekik.
0: Köszönjük a támogatók segítségét, és hát mindig lehet csatlakozni ebbe a csapatba, úgyhogy aki még szeretné támogatni a Top Fitness-es lányait, az megteheti. Köszönöm szépen Varó Erikának, Rizmaier Boglárkának, Pekker Jászminnak, Hugyec Hédinek és Farkas Flórának, hogy elfogadták a meghívásunkat. Lányok, sok sikert! Köszönjük, hogy itt voltatok! Szépen.

0: Maradunk a Top Fitness Ese házatáján, de a kicsik után most érkezzenek a nagyok, Zágráb után pedig Barcelona. Ide készülnek ugyanis a versenyzők az ősszel. Jöjjenek a részletek és egy barátságkarkötő története.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsora. Nagyon sokan vagyunk a stúdióban, és nagyon szép cél, amiért küzdünk. Hamarosan erről is beszélgetünk itt az otthon hangján, de előtte bemutatom vendégeinket. Itt van velünk Hüftervej Evelin, Lantos Nóra, Dori Kamilla, Kész Fruzsina és Bálint Blanka. Sziasztok, köszöntelek benneteket az éterben.
3: Szia Brigi, nagyon szépen köszönjük a meghívást.
0: Evelin, kicsit vezessük fel a történetet, mert több dologról is fogunk beszélgetni. A lányok ugye a Top Fitness esélyben sportolnak, versenyeznek, ezzel kapcsolatos természetesen az a hír is, amit hamarosan megosztunk majd a hallgatóinkkal, de előtte nézzük át az elmúlt időszakot, merre jártatok, milyen versenyeken mutattátok meg magatokat, és milyen eredményeket értetek el.
3: Január óta 3 magyar bajnokságon vettünk részt, és nagyon-nagyon szép eredményekkel zártuk, leginkább az élmezőnyben végeztek a lányok. A tanítványaink, és tulajdonképpen ennek eredménye az is, hogy most egy világbajnokságra készülhetünk, ami majd ősszel kerül megrendezésre.
0: Beszéljünk akkor erről a világbajnokságról. Minden részletet tudni akarunk erről.
3: Ez a Unity for Passion Dance Fest Magyarországi Szövetség által rendezett magyar bajnokságokon vettünk részt, ahol megszereztük a kvalifikációt ahhoz, hogy mi ide kijuthassunk. Egyesületi szinten szereztük meg, viszont 6 olyan tanítványunk van, akiket úgy gondoltunk, hogy méltóképpen tudnák egyesületünket képviselni, és természetesen Dabas városát is, mert hogy tulajdonképpen ez a világbajnokság nem csak egy sima világbajnokság lesz, hanem a szervezők is mini olimpiának nevezik. Tulajdonképpen 3 napon keresztül fog tartani, késő esti órákig tartó versenynapok várnak ránk, és 3 versenynap alatt 15 workshopot fognak rendezni, amiken ugye részt is fogunk venni, úgyhogy nem csak élményekkel fogunk gazdagodni, de valószínűleg sok-sok újfajta tudás is bővülünk.
0: Volt már hasonló dolog az egyesület életében?
3: Igen, pont a múlt héten utaztak leginkább a kisebb versenyzőink Zágrábba, de az előtt én úgy emlékszem, hogy hosszú éveken át külföldre nem jutottunk ki világbajnokságra. A Modern Táncok Magyarországi Szövetsége rendez minden évben világbajnokságot, de itthon Magyarországon. Ott is nagyon szép számmal szokták képviselni tanítványaink egyesületünket, viszont ez mindig ugye Budapesten van megrendezve, úgyhogy külföldön én úgy emlékszem, hogy már nagyon-nagyon régóta nem jártunk.
0: Akkor lányok, hozzátok fordulnék, Blankával kezdünk. Blanka, mesélj nekünk egy picit az elmúlt időszakodról, ugye Evelin már felvezette, hogy merre jártatok, de most akkor így rá tudunk térni az egyes eredményekre, célokra, tervekre. Mesélj nekünk egy picit.
4: Nekem egy éve volt egy komoly térsérülésem, úgyhogy nemrég álltam vissza versenyezni. Tavaly november óta állok rendszeresen újra színpadra, és azóta az élmezőnyben szoktam végezni.
0: Milyen érzés volt, amikor megtudtad, hogy mehettek a világbajnokságra?
4: Én még nem versenyeztem külföldön soha, úgyhogy nagyon örültem neki, hogy erre is van lehetőségünk.
0: Akkor menjünk tovább. Fruzsi, milyen szezonod van, milyen gyakszit viszel ki?
5: Hát én új gyakorlattal készülök menni, amit most tanulok be. Evelin fogja ezt a gyakorlatot készíteni, és ezt már a héten el is kezdtük, és ez egy nagyon erőteljes gyaki lesz szerintem.
0: Evelin, mit jelent a ti szótáratokban az erőteljes gyaki?
3: Tulajdonképpen azt jelenti, hogy elkezdődik a zene, és amikor az utolsó ütem is lecsendül, akkor állunk meg, és akkor addig viszont teljes gőzzel, erőfeszítéssel állunk színpadra.
0: Honnan inspirálódtok? Ugye említetted, hogy új a gyakorlat teljesen, gondolom az edzővel párhuzamosan, közösen, együttműködve alakítjátok ki majd azt a struktúrát, amit láthat a közönség a színpadon, de mégiscsak hogy megy ez a gyakorlatban?
3: Most ugye jelenleg Fruzsi szempontjából is az ő erősségeit vettük szem elé, és az ő ízlésének megfelelő zenét kerestünk. Egy modern, mai zenét választott, egy igazán pörgőset, úgyhogy leginkább innen.
0: Nem tudom, hogy ilyenkor mennyire nézitek meg, hogy a nemzetközi porondon mi az a trend, ami éppen hódít, és mennyire kell ahhoz alkalmazkodni.
3: Igen, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés, most ez mozgatja a mi fantáziánkat is, mert mert hogy ahogy az előbb említettem, hosszú évek óta mi nem voltunk külföldön kint, tehát nem ismerik a nemzetközi mezőnyt, a nemzetközi bírókat. A pontozási rendszer az ugyanaz, mint Magyarországon, viszont minden más újdonság lesz. Annyi segítségünk lesz, hogy most június 12-én lesz egy Unity for Passion Dance Fest magyar bajnokság, ahova azokat a tanítványainkat elvisszük versenyezni, akik Barcelonába ki fognak utazni, mert hogy itt nemzetközi mezőny lesz, ez egy világkupa lesz, és nemzetközi lesz a bírói gárda is, és várjuk azt, hogy hát ha onnan okosabbak tudunk lenni, hogy kell-e változtatnunk, vagy jó helyezéseket értünk el, meg vagyunk-e vele elégedve. Úgyhogy ez még a jövő zenéje.
0: Van idő ilyenkor még arra, hogy új elemeket beépítsetek egy már begyakorolt gyakorlatba?
3: Igen, határozottan. Ugye most az a nagy szerencsénk, hogy a világbajnokság előtt itt lesz a nyári szünet, úgyhogy én már mondtam is a lányoknak, hogy az
0: nem lesz nyári szünet.
3: Hát nem, igen. Úgyhogy az augusztust azt erre kell majd szánnunk, úgyhogy fel fogunk készülni rá.
0: Fruzsi, milyen érzések vannak benned, hogy a VB-re készültök és ellátogattok Spanyolországba?
5: Hát én nagyon örülök, hogy elmegyünk, mert én régebben, még amikor kicsi voltam, voltam Zágrábban is, és Bécsben is versenyen, és én azokat nagyon élveztem, szóval nagyon örülök, hogy újra megyünk külföldi versenyre.
0: Mit jelent egyébként, vagy mennyivel másabb egy külföldi verseny, mint ha itthon mentek el bárhova?
5: Más a mezőny mindenképpen, mert ugye ott nem igazán ismerünk versenytársakat.
0: Város nézni ilyenkor van idő, vagy az teljesen skippelitek?
3: Nem igazán, úgyhogy...
0: Akkor még egyszer ki kell menni.
3: Igen, versenyezni megyünk. Viszont az a nagy szerencsénk, hogy a hotel és a verseny helyszínek azok tengerparti részlegen lesznek megrendezve, úgyhogy biztos, hogy egy tengerpartozást is majd be fogunk iktatni a sűrű program mellé.
0: Kamilla, mesélj nekünk egy picit te is a gyakorlatodról, illetve az elmúlt időszakról.
6: Hát én egy közel egy éves gyakorlattal fogok indulni, én már nagyon izgulok, és mint már Evelyn említette, augusztusban ez elég sok időt fog igénybe venni, de nincs megállás, nekünk ez sem probléma, hiszen mindent beleteszünk, hogy jól sikerüljön.
0: Te hogyan készülsz erre a világbajnokságra? Milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy hát sikerült, és mehettek?
6: Én sem voltam még ilyen külföldi versenyen, szóval én nagyon várom, nagyon izgulok, hogy ez milyen élmény lehet. Biztos, hogy fantasztikus lesz kint szerepelni, új zsűrik, nemzetközi verseny. Nehezebb lesz a mezőny is, ugyanis az ellenfelek is biztosan olyan ellenfelek, akik készülnek rá, úgy, mint mi. Szóval nagyon izgulok, de szerintem jól fog sikerülni.
0: Na hát ebben biztos vagyok, mi drukkolunk nektek. Nóra, mikrofon a tiéd. Mesélj nekünk egy picit magadról.
7: Én igazából egy kb. Fél éves gyakorlattal fogok elindulni. A következő versenyünk ugye júniusban lesz. Ez is a Unity for Passion Dance Festnek a versenye, ahogy már Evelyn is említette. Meglátjuk, hogy sikerül-e az elindulás, mivel van még mindig egy sérülésem, ami miatt az utóbbi versenyeket ki kellett, hogy hagyjam, de előtte viszont nagyon jó eredményeim voltak, és nagyon jól sikerültek ezek a versenyek.
0: Te hogy készülsz a VB-re?
7: Amint lehet, visszaállok, sőt, már most is járok edzésekre erősíteni, hogy minél könnyebb legyen visszaállni majd a versenyekre.
0: Ugye vannak olyan tényezők, amiket nem tudunk befolyásolni, ilyenek a sérülések is. Ezeket hogy tudjátok kordában tartani, hogy tudjátok hát úgy végezni az edzéseket, hogy ne legyen baj, meg úgy elmenni egy-egy versenyre, hogy azért a VB-re mindenki a legjobb formáját tudja hozni.
3: Igen, ez nehéz, ugye erre nem számít az ember mindig a legrosszabb kor a legváratlanabb helyzetben. Nóri esetében ez egy tornaórán történt, tehát, hogy...
0: Felmentést esiből.
3: Felmentést kapott, így van évvégig. Úgy tudunk alkalmazkodni, hogy Nóri nem hagyott ki egy edzést sem az új sérülése véget, hanem azokat a gyakorlatokat csináljuk, amiben neki ezt nem kell használnia. Tehát leginkább lazít, nyújt és erősít. Pontosan azért, hogyha majd ő visszaállhat, tehát most jelen esetben lejár ez a 6-7-es pihenő, amit ugye a kezelőorvosa kiírt, akkor hát az állóképessége és az erőnléte ne romoljon le, hanem akkor arról a szintről tudja folytatni, ahol ő akkor abba hagyta hetekkel ezelőtt.
0: Nagyon-nagyon összetett az a produkció, amit bemutattok egy-egy ilyen alkalommal, egy-egy verseny alkalmával. Gondolok itt arra, hogy nem csupán az erőnlét a fontos, és az, hogy milyen gyakorlatot mutattok be, hanem hogy miben mutatjátok be azt a gyakorlatot, és egyáltalán hogyan mutatkoztok meg a közönség előtt. Ezeken a dolgokon változtattok, más lesz kicsit a smink, más lesz kicsit kicsit a haj, más lesz kicsit a ruha, nem tudom, hogy itt a nemzetközi trendeket egyébként mennyire veszitek figyelembe, vagy mennyire figyelitek?
3: Abban bizakodunk, hogy Magyarország a fitness sportágon belül is azért egy elég erős országnak számít, hogyha lehet ezt így mondani. Élmezőnyben szoktunk végezni, úgyhogy abban bizakodunk, hogy amit itthon képviselünk, az külföldön is működni fog. De ugye most ez a barcelonai világverseny, ez picit ilyen szempontból lutri, hiszen ugye nincsen erre rálátásunk jelenleg, hosszú évek óta nem is indultunk külföldön, úgyhogy most majd okosabbak leszünk ősszel, hogy fog ez sikerülni, és hogy mi tulajdonképpen kint a trend. És hogyha a lányoknak kedves szotyan jövőre is kiruccanni, akkor már egy picit okosabban vágunk bele.
0: Lányok, ti figyelitek egyébként a külföldi trendeket, a külföldi versenyzőket? Szembe jön a TikTokon egy-két olyan lány, olyan versenyző, akinek szívesen viselnétek a sminkjét, vagy egy-két hajfonatát? Meséltek nekünk egy picit erről.
7: Én igazából személy szerint, amikor úgy a Kim készül, akkor szoktam így jobban megnézni a sminkeket, hajakat, és akkor Evelynnek a segítségével szoktuk ezt kiválasztani, de így közben én igazából nem nagyon szoktam, inkább az elején.
5: Hát én a Nórival egyet tudok érteni, mindig Evelynnel szoktuk az inspirációkat keresni így a gyakik legelején.
0: Akkor ez egy csajos sportág, mondhatjuk.
3: Ez határozottan egy, igen, csapatmunka.
0: Csapat összefogott, és gyűjtést indítottak, hiszen ez a barcelonai túra azért nem egy olcsó mulatság.
6: Mi így hatan nagyon összetartó barátnők vagyunk, és egy barátság karkötőről jutott eszünkbe, hogy ilyen kis karkötőket tudnánk gyártani. Ugyanis a mi egyesületünkben nagyon sok kislány jár, akik úgy érezhetnék, hogy ők is része ezeknek, ezért támogatásért tudnak vásárolni karkötőket, és ezeket lehet nálunk megvásárolni. Mi készítjük a karkötőket, nagyon sokféle fajta méret van, hogy mindenkinek a saját ízlése szerint tudjon válogatni.
0: És akkor a befolyt összeget beforgatjátok a barcelonai útba.
3: Teljes mértékben az utazásra, a lányok kiutazására fordítjuk, így van, és én azért is nagyon örültem ennek a kezdeményezésnek és ötletnek, mert hogy ez egyébként nekik is egy nagyon jó csapatépítő tevékenység tud lenni.
0: És hát mondjuk el a hallgatóinknak, hogy nem csupán a kislányok az egyesületből tudnak vásárolni ilyen karkötőt, hanem aki szeretne hozzájárulni a lányok világbajnokságához, illetve versenyzéséhez, az ugyanúgy megvásárolhatja ezeket a karkötőket, és ugyanúgy része lehet ennek a versenynek.
3: Igen, ez így van, Brigi, és nagyon szépen köszönjük.
0: Lányok, már csak edzés, vagy lesz egy kis pihenés is így a vakáció ideje alatt?
5: Júliusban lesz egy edzőtáborunk, ott ugye ez egy egyhetes edzőtáborról van szó, de júniusban, ahogyan véget ér a suli, kapunk mi is egy kis pihenőt, de ahogyan említette Evelyn, augusztustól gőzerővel fogjuk folytatni az edzéseket.
0: Hogyha kicsit távolabbra tekintünk, és mondjuk már lepörgettük ezt a VB-t, és utána még néhány nagyobb versenyt, akkor mi a cél, az álom, a vágy így a fitness sportággal kapcsolatban?
4: Attól függetlenül, hogy én régi gyakit viszek a VB-re, attól függetlenül én nyáron meg fogok tanulni egy újat, és azzal szeretnék minél jobb eredményeket elérni továbbra is az itthoni, illetve külföldi versenyeken.
6: Én, mint már említettem, ugye egy egyéves gyakorlatot viszek a világbajnokságra, és a világbajnokság után fogok új gyakorlatot kapni majd télen. Tehát ez a világbajnokság igazából egy pont jó rávezető lesz arra, hogy milyen állóképesség és tehetség kell ahhoz, amit újra kapok. Ugyanis nekem eddig harcos gyakjaim voltak, tehát a harc és a tánc jelent meg benne főleg, és ezt szeretném most újra megmutatni majd a színpadon, szóval ezt szeretném minél jobban tökéletesíteni.
0: Te, mint edző, hogy látod a jövőt? Mit vizionálsz a lányokkal kapcsolatban, az egyesülettel kapcsolatban, a sportág jövőjével kapcsolatosan?
3: Én nagyon-nagyon boldog vagyok, amiatt, hogy ez a világbajnokság most meg tud valósulni, pontosan azért, mert hosszú évek óta várnak erre a lányok, ami ugye eddig valamilyen úton módon nem tudtuk összehozni, nem tudott megadatni, viszont ez most meg fog történni, és azt kívánom nekik, hogy minden évben lehessen egy olyan lehetőség, hogy külföldre ki tudjanak menni versenyezni, mert teljesen más a hangulat. Tehát hiába versenyszínpad, mind a kettő, mégis nagyon más. A nemzetközi mezőnyben is nagyon sok barátságos lány versenyzik, és barátságot tudnak kötni, leginkább angol nyelven kommunikálni, úgyhogy ez még talán erre is egy picikét rá tud segíteni.
0: Hihetetlen jó közösségben dolgoztok, tehát egészen kiskoruktól kezdve a lányok szinte együtt vannak, és nagyon-nagyon szoros kötelék fűzi össze őket. A barátságkarkötő is szerintem ennek ékes példája. Egy-egy ilyen út a szülők nélkül még inkább összekovácsolhatja őket? Hogy látod?
3: Én szerintem határozottan csapatépítő jellegű lesz. Leginkább szerintem az ő részükről bulis. Az, hogy én mit csinálok 6 tinédzserrel, azt nem tudom még. De nagyon jó lesz, én is nagyon jól fogom élvezni.
0: Mondjuk el még a két lányzónak a nevét, akik nem jöttek el ide most a stúdióba.
3: Igen, mert hogy 6 tagú a csapatunk, aki kiutazik, ők Rizmajer, Boglárka és Takács Alexa, akik még erősítik a csapatunkat.
0: Na hát nekik is nagyon-nagyon drukkolok, és mellettük pedig nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek ide hozzánk a stúdióba. Itt volt tehát Lantos Nóra, Dori, Kamilla Kész, Fruzsina és Bálint Blanka, valamint Hüfner Weil Evelin. Sok sikert, és hát a támogatókat továbbra is várja az Egyesület, vásároljatok karkötőket, és támogassátok azt, hogy a versenyre ki tudjanak jutni a lányok, és minél jobb eredményt tudjanak ezáltal is elérni. Köszönjük, itt voltatok.
3: Nagyon szépen köszönjük a jó kívánságokat.

0: Május 25-e Szent Orbán napja, amely a néphagyományban az utolsó elkésett fagyos szentként és a szőlőtermesztők, valamint a borászok védőszentjeként ismert. A jeles naphoz számos népi megfigyelés és vidám borünnep kapcsolódik. A hiedelem szerint ekkor még lehűlhet az idő, de a fagyos hajnaloktól már nem kell tartani. A gazdák úgy tartották, amilyen Orbán, olyan az ősz. Mivel a hirtelen hideg árt a szőlőnek, a szőlőtermő vidékeken körmenetet tartottak ebben az időszakban. Ha jó idő volt, megkoszorúzták a szobrot, de ha rossz időt hozott Orbán, a szőlős gazdák sok helyen megdobálták a szobrát. A borvidékeken a mai napig megüllik ezt a napot, így Ócsán, az ócsai kulturális napok keretén belül idén is meghirdetik az Orbán napi nyitott pincék elnevezésű programot, amelyre május 30-án kerül sor. A részletekről Kormos Rebekával, az Egressy Gábor Szabadidőközpont vezetőjével beszélgettem.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ha Ócsa, akkor Öreghegyi pince sor, természetesen ők is helyet kaptak a programnaptárban.
3: Mégpedig nagyon is, hogy kiemelt helyet kaptak. Számunkra egyébként már a tavaly évben egy nagy öröm volt, hogy az ócai kulturális napokat összetudtuk, mondjuk úgy, hogy házasítani az ócai nyitott pincék napjával, hiszen itt egy nagyon régmúltú egyesület dolgozik a háttérben, sok-sok éve rendezik már ezt a rendezvényt. Hatalmas tömegeket szokott ez mindig megmozgatni, de hát az ócai pincesor elég tágas, úgyhogy ez a tömeg szinte eloszlik az egy-egy pince között, hiszen itt valóban arról van szó, hogy megnyitják a pincéket. A tulajdonosok nagyon családias hangulatba várják az érdeklődőket, úgyhogy mindenkit arra bátorítok, hogy jöjjenek el az idén hozzánk egy kis vendégségbe, mert még ha nem is ismernek valakit, reméljük, hogy megismernek valakit, és hogy jó élményekkel fognak majd innen távozni. Itt ugye környékben jól ismert, jól csengő zenekar, decibel zenekar fogja napközben a legtöbb zenei részt biztosítani, de az ócai népdalkör is természetesen hallatni fogja a hangját, és hát itt is van sztárfellépőink, mondjuk úgy, Elsőci Gergőt is fogjuk majd hallani, és Sámas Péter is érkezik hozzánk. Úgyhogy az ócai finom, könnyed borok mellett lesznek könnyed szórakozási lehetőségek, borverseny, főzőverseny, pálinkaverseny, úgyhogy tényleg gondolom, hogy egy szép nap sütötte napon feltétlenül érdemes hozzánk eljönni. Ezzel kapcsolatban egy technikai dolog, hogy buszjárat fog körbejárni Ócsán, tehát ha esetleg valaki úgy érkezne, hogy akár busszal, vagy akár vonattal érkezne Ócsára, mert hogy hát ha boros nap, akkor ugye azért egy picit iddogálni is kell, akkor érdemes lesz akár a vasútállomásnál, vagy pedig a főútvonán busz megállóknál is megvárni ezt a kék buszt, ami a vendégeket kihozza a pincesorra, mert hogy a busz déltől este 8 óráig menni fog Ócsán belül, és így könnyebb lesz egy picit megközelíteni akár autó nélkül is ezt a helyszínt.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Adásunk záró akkordja szokás szerint egy könyv és Illi Noémi.
1: Az ország közepén a szívünk együtt dobban.
2: Rádió Dabas. Az otthon hangja.
0: Ez a térségi napló, a Rádió Dabas magazin műsor. A vendégem pedig Illi Noémi, a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtár szakmai vezetője. Szia Noémi, köszöntelek a stúdióban.
3: Szia, én is köszöntöm a hallgatókat.
0: Mit hoztál nekünk ezúttal?
3: Már nagyon régen jelent meg Paulo Coelho-nak könyve, most viszont megjelent, és nálunk már megtalálható. Valkűrök címet viseli. Tulajdonképpen arra hív bennünket, hogy bátran nézzünk szembe a múltunkkal, és engedjük el a félelmeinket, és tapasztaljuk meg a hit, a bátorság és a szeretet átalakító erejét. Ez egy személyes, legszemélyesebb, valós élményeken alapuló regénye Paulo Coelho-nak. Az író és felesége Krisztina 40 napos útra indul, hogy kapcsolatba lépjen őrangyalával, és az utazás hamar belső zarándoklattá mélyül, amely során Paulónak szembe kell nézni a félelmeivel, a bűntudatával, a saját egójával. Útjuk során találkoznak a titokzatos valkűrökkel, a sivatagot motorkerékpáron járó harcos nőkkel, akik az ébredés és az igazság hírnökei. Úgyhogy ajánlom ezt mindenki figyelmébe, hiszen nagyon sokan indulnak nyáron zarándok utakra, ahol szembesülhetnek önmagukkal.
0: Érdemes tehát ezt a könyvet is kikölcsönözni a Dabasi Halászboldizsár városi könyvtárból. Noémi, programok tekintetében vannak híreid?
3: Még mindig nincsenek híreim, sajnos kicsit türelmesnek kell lenni. Lassan őrölnek a malmok, de reméljük, hogy annál jobb jönnek ki majd belőle a dolgok, tehát sikerülnek azok a tervek, amiket az idénre terveztünk. Ugye itt főként író-olvasó találkozókról van szó, amik a Top Plus pályázaton belül valósulnának meg. Úgyhogy várjuk vissza a jelzéseket, és akkor minél hamarabb megmondjuk, hogy na, most tényleg van program a könyvtárban. De egyébként az év végéig várjuk a diákokat, illetve az ovisokat. Ugyanúgy rengeteg csoportunk van, amíg be nem köszönt a nyári szünet, utána pedig már akik beiratkoztak, azok bátran jöhetnek nyáron is hozzánk.
0: Prirány a könyvtár, Noémi, téged pedig várunk jövő héten is vissza ide az otthon hangjára. Köszönjük, hogy velünk tartottál, szép hétvégét.
3: Viszont kívánom, én is szép hétvégét kívánok mindenkinek.

0: azért már a térségi naplóba. Én köszönöm, hogy az elmúlt egy órát velem töltötték. További szép napot, jó rádióhallgatást. A mikrofonnál Ordasi Brigit hallották.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényes sötét. Tessék!
3: Itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap.

0: emelkedő minőségű bútorok diszkontáron Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
1: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
2: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
3: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Davas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
0: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
4: Minden, ami vas.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Reggel 6 óra van.
1: Reggel 6 óra van.
2: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News.
0: Magyarul és érthetően
1: hírek.
2: Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakmai rendi alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: Lelátó extra!
4: A Rádió Dobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dobos számára. A Dobos vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeddi csoport 29. fordulójában. Dabasi dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagollal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SZFS-sel, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzéssel Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
4: 2026. május 20-án, 6 óra után néhány perccel már Kis György Krisztián köszönt itt a 93.4-en. Indul egy újabb nap a hét közepén, Sommer felvételével. Aztán hamarosan megnézzük, mi a helyzet az utakon, illetve miket is ünneplünk a mai napon. Jó rádiózást!
0: Az ország szívében
1: együtt a legjobbakkal.
0: Rádió Dabas,
1: az otthon hangja.

Napindításaként nézzük, hogy milyen forgalmi korlátozásokra kell számítani napközben. Az M1-es autóton Monor térségében komplex pihenőhelyet létesítenek, ezért sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a belső sávot, aztán az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható, a lehajtóág zárva van, a Röszke felé vezető oldalon a le- és felhajtóág sem használható. Aztán a Kecskemét észak csomópont átépítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 73-as és a 76-os kilométer között mindkét oldalon két szűkített sávon haladhat a forgalom, 60 km/h sebességkorlátozás mellett. Az M0-as autó déli szektorán az M5-ös autópálya irányában a 11-es kilométernél lévő M6-os autópálya csomópontjában aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül van lehetőség. És az 5-ös főúton Kecskemét közelében az M44-es autó csomópontjánál útépítők dolgoznak, a 74-es kilométernél útszűkületétve jelentős sebességkorlátozásra kell készülni.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: És mielőtt egy kis kereskedelmi szünetre mennénk, elhozok nektek két programot, hiszen itt a vételközetünkben is több helyen várnak benneteket érdekes rendezvényekkel. Például néptáncos ünnep lesz május 25-én Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadán. Fellépnek az Apró Kis és Bokrita népegyüttesek, Kéve és Rőzse néptánc együttesek, valamint az Itted Rá csoportok. Őket láthatjátok, mindenkit szeretettel várnak ezen a hagyományőrző műsoron 18 órától, tehát május 25-én Ráckevén. Aztán Kamerával a Föld körül előadássorozat következő alkalma május 29-18 óra, amelynek témája Vietnám múltja és jelene. Várajai Márton nyugalmazott vietnámi követ lesz az előadó, a helyszín pedig Albert Irsa, a Móra Ferenc Művelődési Ház.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasint bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
7: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
8: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: I got a

2026. május 20-a van, méghozzá mai napon a Bernátok és a Felíciák ünneplik a névnapjukat, nekik sok boldogságot, hasonlóképp a születésnaposoknak. Nézzük, hogy miket is ünnepünk a mai napon. Ma van például a méhek világnapja, az ENSZ által elismert jeles nap, amely a beporzók védelmére, illetve a természetben betöltött nélkülözhetetlen szerepükre hívja fel a figyelmet. Aztán a metrológia világnapja, az 1875-ös méterkonvenció aláírásának emlékére alapított tudományos, illetve szakmai világnap a mai. Aztán legyél milliómos nap, ezen a napon mindenki bátran álmodozhat a mesés gazdagságról, vagy megteheti az első lépéseket a pénzügyi szabadság felé. Ma van a kék farmernek is a napja, azaz a Blue Jean Day, a világ egyik legnépszerűbb ruhadarabjának, a kényelmes és elnyűhetetlen farmernadrágnak a nem hivatalos ünnepe. Eperszedés napja is van, talán még pont aktuális, hiszen a lédús édes tavaszi gyümölcs szezonjának nem hivatalos kezdete a mai, és ha már eper, akkor maradjunk a gyümölcsöknél, hiszen a gyümölcsös jégkását is ünnepeljük ma. A hűsét tavaszi és nyári italok rajongóinak dedikált napja, hogy aztán mennyire lesz szükségünk ma például egy jégkására, az a következő órában kiderül, de akkor már Sluka Brigi vár benneteket, további jó ébredezést!

És már is friss közlekedési hírekkel érkezem, így reggel 2 perccel 7 óra előtt már is erősödik a forgalom a fővárosba vezető főbb útvonalakon, már lassulás tolódás tapasztalható az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Gondolom már hozzászokhattatok, hogy kicsit nehézkesebb az autópályára jutás az újhartyáni csomópontnál, hiszen

0: még mindig dolgoznak a felüljáró hídon, úgyhogy már ott most torlódás van, úgyhogy vezessetek arra fele óvatosan, ha pedig bármi híretek van az utakról, akkor 0-29-562-562-es telefonszámon tudjátok azt nekem jelezni, a hírek után pedig belecsapunk a mai napba, tartsatok velem!
1: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisciplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hétfőtől péntekig, 6-tól 10-ig együtt kesegünk. Tiktok, ébren vagy?

0: jól indul a nap.
1: 93.4 Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Szluka Brigit halljátok, és már indítjuk is a mai napot. 7 óra múlt 3 perccel, 2026. május 20-a van, és ahogy Kisgyörgy Krisztián elmondta az előző órában, rengeteg mindennek van ma a napja, a méheké, a farmeré, a jékásáé, és Cher születésnapja is van, úgyhogy ezt az órát egy Cher dallal fogjuk kezdeni, a The Shop Shop Song jön mindjárt, és majd jövök a friss időjárás jelentéssel, hogy hogyan készüljünk, melegedik az idő, és természetesen megnézzük a csillagok állását szerint, hogyan alakul a napunk, és jön majd Moldován Ági is a friss hírekkel. Tartsatok velem, kávét a kézbe, ébredjetek vidáman, gyönyörű szépen süt a nap, a madarak csicseregnek. Szép napot mindenkinek!
0: A 70-es,
1: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
1: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.

0: Tik-tak.
1: Már le!
0: Nem tudok. Tik-tak.
1: Elég már. Mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tik-tak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség 93.4.
0: Tik-tak.
1: Minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Joe Riot és Rebecca Helenek közös az Only Love itt az Otthon hangján. Ez szólt, és már is 13 perccel múlt el 7 óra, és megnézzük, hogy milyen idő várható mára. Aztán megyünk majd tovább, Mark Ember érkezik majd, és Ákos is, és az óra felénél pedig Moldovan Ági a friss hírekkel.
1: Gardrób, az audio ruhatár.
2: Kalap, kabát, csapka, sál.
1: Vagy rövid szoknya, csupaszvál.
2: Az időjárás szabja meg.
1: De segítünk eldöntened.
0: Egyre nyáriasabbá válik az idő, ezt írják. Szerdán fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napsütést, egy-egy zápor zivatar is kialakulhat, megélénkül az északnyugati szél, záporok zivatarok környezetében erős széllökések előfordulhatnak. Hajnalban 9, délután 24 fok körül alakul a hőmérséklet, jelenleg 14 fokot mutat itt a hőmérő a stúdió előtt, azért akkor esernyő legyen nálatok. Front nem várható, nem érkezik a térségünkbe, de lassú, ugyanakkor határozott melegedés fogja jellemezni az időjárásunkat, emiatt a melegfrontra érzékenyek tünetei fokozódhatnak, körükben migrén, fejfájás és gyulladásos panaszok, valamint vérnyomás ingadozás alakulhat ki. Emellett sokaknál jelentkezhet fáradékonyság, bágyadtság, dekoncentráltság is. A néhol előforduló záporok környezetében füllette párásabb lehet a levegő, ami nehéz légzést, légszomjat idézhet elő. A szelesebb tájakon élő körében tovább fokozódhatnak a fejfájásos panaszok, valamint ingerlékenység, nyugtalanság jelentkezhet. A naposabb idő viszont jó hatással lesz a hangulatunkra és körzézetünkre is, de azért az immunrendszerünk erősítését ne felejtsük el. Közlekedés szempontjából túlnyomóan napos és száraz időre számíthatunk, de néhol előfordulhat zápor, gyenge zivatar, így az érintett tájakon vizes csúszós és útszakaszokkal is találkozhatnak a közlekedők. A záporokban, zivatarokban hirtelen jelentősen lecsökkenhet a látótávolság, többfelé megélénkül napközben az északi-északnyugati szél, a záporok, zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak, emiatt romolhat a járművek menet stabilitása. Hajnalban és reggel egyes tájainkon pára köd okozhat átmenetileg korlátozott látási viszonyokat, de most már szépen süt a nap, tiszta az idő, érdemes napszemüveget viselni vezetés közben, és ne feledkezzünk meg a megfelelő követési távolságról sem. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, Mark Emberrel megyünk tovább, jön a Billing Together itt az Otthon hangján.
1: Orvos és közlekedés meteorológia.
2: A kényelmesen, biztonságosan induló reggelért.
1: Rádió Dabas 93.4.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
2: Itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Arra nőzd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
4: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Aggasztó az aszályhelyzet a felső homokhátságon. Elhatárolódik Dunavarsány önkormányzata volt országgyűlési képviselő elleni büntetőeljárástól. Egyértelmű melegedés kezdődik.
7: Hírmondó.
8: Rólunk szól.
7: Régiónk hírei.
8: Első kézből.
7: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, Moldován Ágnes vagyok a Rádió Dabas helyi híreivel. Május 20-a van, szerda, reggel 7:30. Aszályfórumot tartottak tegnap Dabason. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság területére a hétvégén péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési terület déli részén esett. Tason 63,9 mm, Apajon 51,8 mm, míg Ráckevén 41,9 mm. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 000 köbméter többletvizet tudott betározni. Ennek egy részét a nyár során ökológiai célú vízpótlásra, illetve a jelentkező vízigények kielégítésére használják fel, enyhítve a vízhiány káros hatásait. Vízhiány ugyanis várható, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan idén is száraz nyarat prognosztizálnak a szakemberek. Már a tavaszi aszály is jelentős termés visszaesést okozott a földeken. A homokhátság kimondottan érintett, ez az egyik legfőbb probléma a térségben, mondta Hende Máté országgyűlési képviselő. A vízmegtartási program már korábban elkezdődött például Dabas környékén, amelyet folytatni szeretnének.
9: Az elmúlt időszakban volt szerencsém tájékozódni a különböző szakemberektől, amit ezúton is köszönök, hogy tájékoztattak a jelenlegi helyzetről itt a felső homokhátság területén, ami kritikusnak mondható, tehát azért az elsivatagosodás szélén, vagy már benne van ez a terület is, ezért fokozottan nagy figyelmet kell fordítani a vízháztartásra, a víz megőrzésére. Jelenleg ugye a csatorna hálózat csak elviszi a vizet, és nem alkalmas arra, hogy megtartsa itt a mi vidékünkön, úgyhogy jövőben erre szeretnénk hatalmas figyelmet órát szentelni, és minden erőforrást erre csoportosítani, hogy ezen változtassunk, és meg tudjuk őrizni a vizet itt a mi térségünkben is, illetve hát az egész Kárpát-medencére ez vonatkozik, de nekünk a szívünk az természetesen itt dobog, Dabas és környékén.
6: Zajlik az 5-ös számú főút Dabas-Gyóni szakaszának felújítása. Az egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasz elkészülte május végére várható. Rasztik Róbert, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Dabasi üzemigazgatóságának vezetője korábban azt mondta, az 5-ös főúton pályaszerkezet cserét és teljes körű aszfaltozást kell végezni, amelyet geodéziai felmérés és teherbírás felmérés előz majd meg. A jelenlegi lehetőségek az úttest gyors, ám ideiglenesnek számító javítását teszik lehetővé.
2: Gyakorlatilag van egy nagyon jó alapja, még ez a háború előtti időszakban készült, ugye ez a nagyon ismert gyóni betón, és ez igazából Alsó-Némeditől egészen Kecskemétig megy. A följebb lévő szakaszon ott keramitkocka van, tehát van egy nagyon jó út alapja az 5-ös útnak. De jelenleg azért nem martuk le teljes mértékben, mert a jelenlegi szabvány az bizonyos vastagságú aszfaltot előír a jelenlegi teherbírásokhoz, és valamennyit benne hagytunk a teherbírás növelése érdekében, és így építjük fölfelé az aszfalt rétegeket.
6: Közleményben tiltakozik Dunavarsány önkormányzata az ellen, hogy összekössék a Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselő ellen indult eljárással. A közlemény szövege szerint Dunavarsány város önkormányzata, ideértve annak intézményeit és gazdasági társaságát, valamint képviselő testületét semmilyen módon nem érintett a Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselővel szemben folyamatban lévő hatósági ügyekben. Bóna Zoltán nem tagja a dunavarsányi képviselőtestületnek, és nem áll jogviszonyban az önkormányzattal sem. Ezért visszautasítják azokat a megjegyzéseket, amelyek szerint bármilyen képviselőnek osztoznia kellene a gyanú szerinti büntetőjogi vagy erkölcsi felelősségben. Mint ismert, a bíróság 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt. Az ügyészség szerint a politikus megállapodott Nagy Barnabás halásztelki polgármesterrel arról, hogy annak édesanyját személyi titkárként alkalmazzák. A 70 éves nő a gyanú szerint tényleges munkát nem végzett, fizetésének egy részét azonban visszaosztotta a polgármesternek és a képviselőnek. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a 2024. szeptemberében kötött munkaszerződéssel az országgyűlés hivatalát több mint 14 millió forintos kár érhette. Az ügyészség a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja, emellett egy másik korrupciós ügyben is eljárás folyik ellene. A MÁV csoport szerint aggasztó mértékben nőtt az utóbbi időben a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos támadások száma. Míg tavaly január és április között 41 incidenst regisztráltak, addig idén ugyanebben az időszakban már 69 eset történt. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat érte, főként a kalauzokat, de az autóbuszvezetők ellen is több támadás történt. A közlekedési társaság közlése szerint az idei esetek közül 9 fizikai sérüléssel járt. A MÁV hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, amely akár börtönbüntetéssel is járhat. Nem először történik súlyos támadás vasúti dolgozó ellen a Budapest-Lajos-Mizsa vonalon sem. 2020. augusztusában a Lajos-Mizséről Budapestre tartó S21-es járaton egy jegy nélküli utas tapétavágókéssel támadt rá a jegyvizsgálóra Dabas és Inárcska kucs között. A kalauz az arcán, mellkasán és combján is megsérült. Az eset után a MÁV több vonalon testkamerák alkalmazását vezette be a dolgozók védelme érdekében. A cég minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, és jogi, illetve mentális támogatást biztosít az érintett munkatársaknak. A felderítést fedélzeti kamerák és közel 200 testkamera segíti, további eszközök beszerzése pedig előkészítés alatt áll. A MÁV folytatja, ha megütöd, leülött kampányát, és szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel a biztonság növelése érdekében. Hegyi Zsolt vezérigazgató közösségi oldalán úgy fogalmazott, a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem vita, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.
7: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
8: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
7: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
8: www.radiodabas.hu-ra.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
6: Ma sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!

0: tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktok, tiktok, tiktok, tiktok.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
0: Tiktok, minden hétköznap.
1: Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Dániel Figergő és az Utazók és a Bölcs című dal szólt itt az Otthon hangján, és egy percünk van még 3-4-8-ig. Megnéztük, hogy milyen idő vár ma ránk, most pedig azt fogjuk megvizsgálni, hogy a csillagok állása szerint hogyan alakul a nap, hogyan hatnak ránk a bolygók és az együttállások.
1: Galaxis úti kalauz hallgatóknak.
2: A csillagok szerint így alakul a nap.
0: Kedves Kos, szerdán nagyon kedvező fényszögek hatnak rád, nagyon hatékony nap lesz, és lesz egy szuper meglátásod, felismerésed is, a Merkur-Plutó fényszögének köszönhetően ezt a munkában elképesztően jól tudod majd kamatoztatni. A Mars már a Bika jegyében halad, miközben a Merkur és a Plutó kedvező kapcsolata elképesztő meglátásokat és az összefüggések gyors felismerését hozza a Bikának. Ma olyan megoldások is eszedbe jutnak, amelyek korábban elkerülték a figyelmedet, és a régebbi elakadások most könnyebben rendeződhetnek, mint ha hirtelen összeállnának a részletek. Az ikrek uralkodó bolygója, a Merkur most harmonikus, támogató kapcsolatba kerül a Plutóval. Az intuíciót kifejezetten erőssé válik, könnyebben ráérzel a mögöttes szándékokra és a kimondatlan helyzetekre. Ez a fajta tisztánlátás most erőnyt adhat a munkában, de a magánéletben és az ismerkedés során is. A Hold már a Rák jegyében jár, így most szerencsés a Rák, és könnyebben halad a feladataival. Összeállnak a dolgok, és gördülékenyebben tudsz előrelépni ott is, ahol korábban akadtak fennakadások. Valaki most hozzád fordul tanácsért, és olyan segítséget tudsz adni, ami később számára is értékes lesz, és ezt idővel meg is hálálja. Kedves oroszlán, bár te a tűzelem szülötte vagy, a Mars jelenlegi helyzete inkább a megfontolt, átgondolt lépéseket támogatja. Ha lassabban haladsz, most könnyebb. Ebben elkerülheted a hibákat, és biztosabb eredményeket érhetsz el. A Merkur kedvező hatása közben egy jó ötletet is hozhat. A Merkur energiái most támogatják az együttműködést, kedves szűz, így könnyebben találsz közös nevezőt másokkal, miközben saját szempontjaidat is világosan képviseled. A Bika jegyében járó Mars segít abban, hogy stabilan a realitásokat szem előtt tartva hoz döntéseket. A Mars-Vénuszi jegyben a Bikában jár, ami erőt és magabiztosságot ad, kedves mérleg. Most igazán a kezedben érezheted az irányítást. A Merkur fényszöge segít abban, hogy jól kommunikálj és elérd a céljaidat. Szerelemben is segítő fényszögek hatnak rád, közel kerülhetsz valakihez. Kedves Skorpió, a Merkur és a Plutó harmonikus kapcsolata elképesztő erős meglátásokat, szinte extra sense képességeket hoz felszínre benned. Ha van olyan ügy, amit eddig halogattál, most könnyebben a végére érhetsz és rendezheted a részleteket is. A kisugárzásod ma olyan erős, hogy bárkit leveszel a lábáról. A Vika jegyében járó Mars földdel és erősen cselekvésre ösztönöz, kedves nyilas, most olyan lendületet kapsz, amellyel végre elindíthatsz néhány olyan projektet is, amelyet eddig csak várták a sorukat. Most nem a hosszas mérlegelés visz előre, sokkal inkább az, ha belevágsz és lépésről lépésre haladsz. Ha van az életedben olyan dolog, kedves Bak, amit korábban félbe hagytál, vagy megszakadt, esetleg rajtad kívülálló okok miatt, és most újra foglalkoztat a folytatás gondolata, szerdán kedvező lehetőséget kaphatsz arra, hogy ismét ránézz, most könnyebben visszatalálhatsz a kiinduló ponthoz, és akár konkrét előrelépést is tehetsz az ügyben. Kedves vízöntő, szerdán egy váratlan hír érkezhet, ami erős hatással van rád. Ez az információ kifejezetten kedvező irányt mutat, és jó eséllyel pozitív fordulatot jelez. Olyan ügyben is előrelépés történhet, amelyről korábban már azt hitted, hogy elakadt, vagy nem fog megoldódni. Most újra megnyílhat előtted egy lehetőség. És végezetül, kedves halak, a szerdai nap neked is nagyon erőteljes energiákat hoz. A Plutó, az átalakulás bolygója, trigont vet a Merkurra, ami azt jelenti, hogy olyan élmény ér, ami miatt megváltoztatod valamiről a véleményedet. Izgalmas felfedezéseket tehetsz valamivel kapcsolatban, mert ez az új megvilágításban mutatja meg neked a dolgokat. Hát ezeket üzenik mára nekünk a csillagok, most pedig megyünk tovább a Vanessa Amorosi felvételével.
2: Délidőben ismét visszatérünk a galaxisba.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
1: Reklám.
3: Willserker. Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
1: Ez reklám volt.
2: Ez reklám volt.

Don't Leave, Accent Sarah és Misha Miller közöseit az Otthon hangján. Egy két percünk van még 8 óráig, folytatódik a TikTok 8 óra után, és méghozzá lapozórával megyünk majd tovább. De most gyorsan kinézünk az utakra, és országos híreink után pedig majd a következő órát az Over You indítja Offenbach és Justin Jesso közöse. A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás, torlódás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, illetve Mogyoródnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lassul, torlódik a forgalom. A 11-es főúton Leányfalu belterületén a 24-es kilométernél 4 személyautó ütközött össze, a sérült járművek a félútpályát foglalják el, a reggeli erős forgalom miatt a főváros felé közel 2 kilométeres torlódás alakult ki. Továbbra is torlódik a forgalom Újhartyánnál az autópálya

0: autópályára felvezető szakaszon. Üllőnél a Pesti úton közepesen erős a forgalom jelen pillanatban, valamint Szigetszentmiklóson, Tököl és Szigetszentmiklós között is erősödik a forgalom. Vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, a 2962-562-es telefonszámon pedig várom a ti közlekedési infóitokat.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az AKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhűvel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 8 óra múlt, 3 perccel a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok. Ahogy ígértem, jön az Overview, Offenbach és Justin Jesso közöse, de itt lesz még velünk majd Azaria és a Pornograss, The Weeknd, a Forest Street is, és még sokan mások. Lesz menüajánló, lapozóra, friss hírekkel, közérdekű információk. Tartsatok velem ebben az órában is.
3: Az ország szívében
2: együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Az Ariás a Pannogrász közös felvétele a Fúj még szél című dal szólt itt az Otthon hangján. 11 perc elmúlt el, 8 óra, már is belecsapunk a lapozórába.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Hát a méheken és a farmeren, valamint a jégkásán kívül az SZIA bevallás határideje is május 20-a. Aki eddig nem nézte meg és nem fogadta el a NAV által készített bevallási tervezetét, annak a határidő lejártával a tervezete automatikusan bevallásá válik. Kinek van még teendője, erről számol be a 24.hu. A NAV felhívja a figyelmet arra, hogy mindenképp nézze át és egészítse ki a tervezetét az is, aki tavaly évközben nem vette igénybe az adókedvezményeket, most egy összegben a bevallásban kérheti. Akinek volt olyan jövedelme 2025-ben, amiről a NAV-nak nincs teljes körű információja, tipikusan ilyen lehet például a lakáskiadás vagy eladás. Akinek fizetendő adója lehet, ennek ugyanis a fizetési határideje szintén május 20-a, ezután az összeg pótlékolódik, és ha tartozás van, az 1+1%-os rendelkezésre sem lesz érvényes, illetve akinek visszaigényelhető adója van, mivel május 20-áig a bevallásban kérhető a kiutalás a postai cím vagy bankszám a szám megadásával. Fontos, hogy a papíralapú bevallás aláírás nélkül érvénytelen. További információkat a 24.hu cikkében olvashattok a mai nappal kapcsolatban. Már is mondom tovább. Megegyeztek az EU-ban, hogy csak feltételekkel hajtják végre az USA-val kötött vámalkut. Szerda hajnalban megállapodtak az uniós döntéshozók az Európai Unió és az Egyesült Államok vámalkuját végrehajtó jogszabályokról, közölte az Európai Parlament és a kormányokat képviselő tanács, írja a Telex. Az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen tavaly egyezett meg Donald Trumppal, az USA elnökével. Az uniós intézmény a megállapodással igyekezett mérsékelni a károkat, amelyeket Trump globális vámháborúja okozott az EU-nak. Az alkuval egy 15%-os vámplafont vezet be, az USA cserébe az EU például mérsékel bizonyos vámokat egyes ipari termékekre és élelmiszerekre. Utóbbihoz két jogszabályt kell elfogadnia a tagállami kormányokat képviselő tanácsnak és az EP-nek, de utóbbi befagyasztotta a munkát Trump grönlandi fenyegetőzése után, és többletfeltételeket szabott a megállapodáshoz. Többen szóvá tették azt is, hogy az USA bizonyos acél és alumínium termékekre olyan vámokat vezetett be, amelyekkel átlépi a 15%-os plafont. Erről tanácskoztak tehát, a továbbiakról pedig a telex.hu-n olvashattok. Mi most megyünk tovább a The Weekend felvételével, de folytatódik még a lapozóra hamarosan.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Négyes Street és a Mesélek a Bornak itt az Otthon hangján. Már is megyünk tovább a lapozórával, 20 perccel múlt el 8 óra.
1: Hallgass bele az újságokba!
2: Lapozóra!
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel a keddi esti jegyzéshez képest a nemzetközi deviza kereskedelemben, erről az Economic számolt be. Az eurót 7 órakor 361,80 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 362,49 forintnál. A dollár jegyzése 311,92 forintra gyengült 312,53 forintról, a svájci frank pedig 395,68 forintról 394,92 forintra süllyedt. Az euró árfolyama 1,15 dolláron stagnált, derült ki az MTI tájékoztatásából. A devizapiacokon kedden a geopolitikai kockázatok és az olajárak mozgása alakította a hangulatot. Erről számolt be tehát az Economics. A Telex pedig arról írt, hogy Kőszegen újabb helyeken mutatta ki azbeszt szennyezést, az osztrák rohoncibánya is érintett lehet. Kőszegen kimutatták az azbeszt jelenlétét a legutóbbi vizsgálatok, amelyeket a Vas vármegyei kormányhivatal végeztetett. A hivatal bejegyzése szerint április 28-án és 29-én összesen 30 kőszegi és 12 szombathelyi helyszínen vettek mintát, és minden esetben megerősítették, hogy a vizsgált kőzet azbeszttel szennyezett. A kormányhivatal folyamatos tájékoztatást ígér a további mérési eredményekről. Kőszeg önkormányzata április 29-én az említett helyszíneken felül még további pontokon is végeztetett kőzetvizsgálatot, összesen 21 helyszínen, ezek eredményei kedden érkeztek meg a kormányhivatalhoz, valamennyi helyszínen kimutatták az azbeszt jelenlétét. Egy magánszemély is kért vizsgálatot egy adag kőre, amit korábban az ausztriai rohonci bányából hoztak, az eredmény ennél is pozitív lett, a hivatal szerint ezért valószínűleg ez a bánya is tartalmazhat azbesztet a korábban bezárt bányákhoz hasonlóan. A fejleményekről az érintett minisztériumokat és az önkormányzatokat is tájékoztatta a kormányhivatal, és elkezdték felkutatni, hogy hova vihettek még követ ebből a bányából. A kormány hétfői sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szeretnék elkerülni a pánikkeltést az azbeszt szennyezéssel kapcsolatban. Magyar Péter miniszterelnök szerint Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszternek vannak javaslatai arra, hogyan kezeljék az érintett lakosság egészségügyi szűrését. További részletek a telex.hu-n olvashatók.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: A Follow the Flow beszívom című dala szólt itt az Otthon hangján, már is menő ajánlóval fogunk tovább menni. Egy percünk van még fél kilencig.
1: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Állj már le!
1: Nem tudok! Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
2: Elég már, mi van veled?
1: Nagyon felpörögtem reggel.
2: Mi történt?
1: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
3: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4.
4: Tiktak, minden hétköznap.
3: Reklám.
5: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Szabas főút 67.
3: Ez reklám volt.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék.
1: Itt a reklám.
3: Regionális gasztronómiai körkép.
1: Aktuális menü ajánló.
3: 93.4.
0: Már is megnézzük, mik a mai ajánlatok, ha már az ebédre gondolunk, igaz, még csak fél kilenc van, de nem árt előre készülnünk. A konyha szerdai ajánlata sajtkrémleves békönös pirítóssal, az első számú főétel pedig girosztál, steakburgonyával, friss salátával, caciki öntettel, a második számú főétel rántott csirkemáj, kukoricás rizssel, majonézes káposzta salátával. A konyha ajánlata rakott karfiol, a desszert pedig túrófánk áfonya lekvárral. A Sári ABC-ben ma paradicsomlevest kérhetünk, az A menü kapros tejfölös tökfőzelék sertésfasírtal, a B menü lájoni sertésborda jázmin rizssel, a napi ajánlat szűzérmék erdei gombamártással és rösti burgonyával, vagy roston sült combfilé mediterrán barna jázmin rizssel. És a szarvasbangó mai ajánlata pedig eperleves pisztáciás mascarpone habbal, az almenű japán rántott csirkecomb falatok tojásos rizssel és mangós édessavanyú mártogatóval, a B-menű barbecue sert és oldalas hagymás tört burgonyával és káposztasalátával, van vegán menű is, az zöldség tócsni, avokádó szalszával és grillezett zöldségekkel, a mindenmentes pedig rakott kelkáposzta vegaföllel, a desszert pedig somlói galuska. Már most jó étvágyat kívánok a választásotokhoz, mi pedig most reklámmal megyünk tovább, aztán közérdekű információkkal érkezem már is.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
1: itt a reklám.
7: Hallom már a vindiát, tovább, tovább.
3: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
8: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
3: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszer volt. Kiemelkedő választék, szolíd árakon.
9: Aranyozd be a különleges napot. Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz.
10: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
11: Értéket közvetítünk.
12: Közérdekű információk.
0: Az Inárcsi polgármesteri hivatal tájékoztatja a tisztelt lakosságot, hogy május 20-án szerdán, azaz a mai napon a hivatal házi pénztára zárva tart, az ügyfélfogadás egyéb ügyekben a megszokott rend szerint lesz biztosított. Éjszakai zajjal járó munkavégzés a Budapest-Szeglét-Szolnok vasútvonalon, a MÁV a Budapest-Szolnok vasútvonalon több helyen előre tervezett éjszakai zajjal járó karbantartást végez a vasúti pályán. A második monori állomáson május 19-én, 20-án, 21-én, 22-én, 26-án, 27-én és 29-én 22 óra 40-től másnap 5 óráig. Az Albertisa és Cegléd-Berczel cserő között május 30-án, 31-én 23 óra 30-tól másnap 4 óra 30-ig. Az állomásokon, az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál a feltüntetett ideig tartózkodnak és okozhatnak zajt a karbantartást végző vasúti munkagépek. A Magyar Madártani Egyesület vagy Intézet pedig sajtóközleményt adott ki, hogy vigyázzunk az úton átkelő teknősökre. A mocsári teknős hazánk egyetlen őshonos teknősfaja, mely országszerte megtalálható tavak, folyók, holtágak, csatornák mentén. Mocsaras területeken elsősorban a lassú folyású és álló vizeket kedvelik, így inkább azok közelében számíthatunk rájuk. Azonban a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres, vagy akár néhány kilométeres távolságban is találkozhatunk velük. Amennyiben úton áthaladó teknőssel találkozunk, álljunk meg és segítsük át az úttest túloldalára. Az országos észlelést pedig rögzíthetjük az országos kétéltű és hüllőtérképezés program honlapján, vagy okostelefonos alkalmazáson keresztül. Arra kérnek még bennünket, hogy amennyiben bárkinek tudomása van a mocsári teknősök által gyakran használt vagy nagy számú állat elütésével érintett útszakaszról, akkor várják az ilyen megfigyelésekkel kapcsolatos információkat is, illetve minden hüllővel és kétéltűvel kapcsolatos észlelést az országos kétéltű és hüllő térképezés program honlapján, vagy ingyenes Android és iOS rendszeren is futó okostelefon alkalmazásukon keresztül.
2: A Rádió Dabas.

0: Brush és Summer Tea nem győzhet című dala szólt itt az Otthon hangján. 4 percünk van még, 3-4-9-ig folytatódik a lapozóra.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Egy kedden nyilvánosságra hozott dokumentum szerint az amerikai kormányzat véglegesen ejti az adóügyi követeléseket Donald Trump elnökkel szemben. Erről számol be a hvg.hu. A végrehajtói hatalom ezen szokatlan alkalmazása ráadásul kiterjedt Trump és a családtagjainak cégügyeire is. Az igazságügyi minisztérium honlapján közzétett egyoldalas dokumentum szerint az adóbevallásainak kiszivárogtatása miatt Trump által az adóhivatal ellen indított 10 milliárd dolláros per rendezésére irányuló egyesség részeként az Egyesült Államok kormányzata örökre lemond arról, hogy Trump és a fiai, illetve a Trump szervezet ellen büntető eljárást indítson a korábbi adóügyeik miatt. A Todd Blanche ügyvivő igazságügyi miniszter által aláírt dokumentum szerint a kormánynak tilos továbbá Trump családjának, üzleti partnereinek és más személyek korábbi adóügyi ügyeit is vizsgálnia. Ez a dokumentum a hétfőn bejelentett eredeti egyességhez tartozó külön melléklet, amelyet kedden mindenféle egyéb tájékoztatás nélkül csendben tette közzé a tárca honlapján. A minisztérium ugyanakkor közölte, hogy a megállapodás kizárólag a már folyamatban lévő ügyekre vonatkozik, a jövőbeli vizsgálatokra nem. További részletek a HVG honlapján. Történelmi pillanatok. Magyarországon először szűrtek ki embrióból súlyos SMA betegséget. Egy kisfiú azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincfelő eredetű izomsorvadást. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el. Egészségesen született és jól van az a kisfiú, aki azért fogant mesterséges megtermékenyítéssel, hogy még embrió korában kiszűrhessék az orvosok a családban öröklődő gerincfelő eredetű izomsorvadás, SMA betegséget. A vizsgálatot a Semmelweis Egyetemen végezték el elsőként Magyarországon, erről az infostart.hu számol be. Az egyetem közlése szerint a már megtermékenyített peteseitnél úgynevezett preimplantációs genetikai vizsgálatot végeztek, vagyis még a beültetés előtt megvizsgálták a preembriókat. Ezzel az eljárással sikerült elkerülni az SMA tovább örökítést. Kósa János biológus, az Egyetem Belgyógyászati és Onkológiai Klinika Molekuláris Diagnosztikai Laboratóriuma tudományos főmunkatársa közölte, a módszer célja felismerni azokat az SMA-hoz hasonló súlyos, öröklődő genetikai kórképeket, amelyek kiszűrésével esélyt adhatnak a pároknak arra, hogy egészséges utódjuk születhessen. További részletek az infostart.hu.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak, tiktak,
1: tiktak. Állj már le!
0: Nem tudok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Elég már, mi van veled?
0: Nagyon felpörögtem reggel.
1: Mi történt?
0: Bekapcsoltam a rádiót, és egymás után jöttek a jobbnál jobb dalok. Azóta kattogok. Tiktak, tiktak, tiktak, tiktak.
1: Kevesebb koffein, még több rádiódabas. Reggeli frissesség, 93.4. Tiktak, minden hétköznap. Reklám.
2: Eljött a te időd. Velünk szabadon festhetsz. Számítógépes színkeverés, kompromisszumok nélkül. Tétrex Kft. Pont az építőknek. Dabas, főút 67.
3: Ez reklám volt.

0: Dr. Béres és a Mangorize közöse az éjjel, ott várok rád itt az Otthon hangján. 10 percünk van még, 9 óráig folytatjuk a lapozórát.
1: Hallgass bele az újságokba.
2: Lapozóra.
1: Rádió Dabas, az Otthon hangja.
0: Matt Damon és Ben Affleck streaming történelmet írt, a Nagy Fogás című filmjük az év elején került fel a platformra. Matt Damon és Ben Affleck filmes múltja közel 30 évre nyúlik vissza, a két jóbarát és kolléga első közös filmjét, a Good Will Huntingot 97-ben mutatták be, és meg is hozta az Oscar-díjat a párosnak a legjobb eredeti forgatókönyv kategóriában. Ezt aztán olyan sikeres együttműködések követték, mint a 2004-es Apja-lánya, vagy a 2023-as R harca legendáért. Legutóbbi közös filmjük a Nagy Fogás a Netflix saját gyártásában készült, és idén januárban került fel a platformra, és már is streaming történelmet írt. Az izgalmas koncepció meghozta gyümölcsét, mivel a Nagy Fogás rekordot döntött a 2025-ös Happy a Flúgos Golfos 2 óta a legjobb filmes nézettségi nyitást hozta a platformon, ráadásul ezúttal teljesítmény bónuszt is fizetett a streaming szolgáltató a szereplőknek és a stábnak. Damon és Affleck 2022-ben alapított saját, művészek által vezetett független stúdiót, az Artist Equality-t, ezzel a céggel szerződött a streaming óriás, és a szerződésben kikötötték, hogy az alkotók bónuszt kapnak, ha a film eléri a nézettségi küszöböt. A streaming szolgáltató általában csak egy előzetes díjat fizet, aztán a többi bevétel az övé, ám ez esetben Damon és Affleck résen voltak, ami példaértékű lehet a többi filmes számára is. A port.hu-n pedig olvashattok egy kis összefoglalót is a filmről, illetve kritikát. Mély gyászba borult a magyar színházi és filmes világ a tegnapi napon Scherer Péter váratlan halála miatt. A Jászai Mari díjas színművész halál hírét a Nézőművészeti Kft. A közösségi oldalán jelentette be, ahol rövid, megrendítő üzenettel búcsúztak tőle. A tragédia híre gyorsan terjedt, és a kollégák, barátok, rajongók százai emlékeztek meg róla, sokan egyszerűen csak Pepének nevezve őt. A színművészre emlékezők a B32 galéria és kultúrtérnél gyújtottak mécseseket. Scherer Péter a különleges humorával, az abszurd karaktereivel és az emlékezetes filmszerepeivel vált a magyar közönség egyik kedvencévé. A pályafutása során számos ikonikus produkcióban szerepelt, többek között a Kontroll, az Üvegtigris, a Valami Amerika és a Kincsem című filmekben. A színész legismertebb alakításai közé tartozik a Múcsi Zoltánnal alkotott Kapa Pepe duó, amely a magyar filmtörténet egyik legemlékezetesebb párosává vált.
2: Szalagcímek egy órája.
1: Lapozóra. A Rádió Dabas 93.4-en.

0: Man I Am, Sam Smith dala szólt itt az óra végén. Már is lezártuk a lapozórát és a TikTokot, és sztereóval megyünk hamarosan tovább, de előbb kinézünk az utakra. 2 perc múlva 9 óra lesz.
1: A TikTokot a Dabasi T-Flex Kft. Támogatta.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
0: És egy baleseti hírrel kezdünk. A 4606-os úton itt Dabas és Újhartyán között a Vitafort után baleset történt, több autó is egymásnak ütközött, és félpályás útlezárás mellett lehet haladni. Erős a forgalom, emiatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópályán is Budapest felé vezető oldalon, Tatabánya és Biatorbágy között több helyen lassul torlódik a forgalom, illetve terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán. Bak térségében a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták, 1-2 kilométeres ott is a torlódás. És a reggeli erősödő forgalom miatt továbbra is lassulás, torlódás tapasztalható a fővárosba vezető főbb útvonalakon, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán Mogyoródnál, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Jó utat és balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, a 0-29-562-562-es telefonszámon pedig jelezhetitek a ti útinformjaitokat.
2: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagytakarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
3: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában.

0: van múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
2: Novel,
1: Noticias,
2: Novinky,
1: News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
4: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
4: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
4: Sztereó.
5: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
6: 9 óra múlt 3 perccel, a mikrofonnál Szlóka Brigit halljátok, és hamarosan kezdetét veszi a Sztereó itt az Otthon hangján. Pulis Józseffel, Csévharaszt polgármesterével fogunk beszélgetni. Tartsatok velünk, most jöjjön Bíró Csongor és a Macska Kövöm.

0: kövön.
1: Stereo.
2: Stereo.
1: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
2: de témázunk veled,
1: és rólad is beszélgetünk.
2: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
1: rejtélyek és megoldások.
2: Stereo.
1: Stereo.
3: 9 óra múlt 7 perccel, és már itt is vagyunk Pulis Józseffel, Csíkharaszt polgármesterével. Köszöntöm itt az éterben, és köszöntöm a hallgatókat is, akik most kapcsolnak ide.
4: Szervusz, és szeretettel köszöntöm és a kedves hallgatókat.
3: Legutóbb ugye április végén jártál nálunk, azóta közeledünk a naptári fél évhez, túl vagyunk az országgyűlési választásokon, de még nem kezdődött el az érdemi munka. Most milyen várakozásokkal vagy teli?
4: Hát ugye a kormány nemrég alakult meg, és hát a feladat bőven van részükről, úgyhogy én igazodok ahhoz, amit ugye jeleznek információt, hogy türelem. Tehát ugye annak ezért idő kell, még kialakul egy teljes új kormányzati hierarchia, megfelelő emberek a helyükre kerülnek, úgyhogy mi megyünk a elfogadott költségvetésünk és az elfogadott munkatervünk szerint a képviselőtestülettel. Szolidaritás azért szempontjából ugye most ez az aktuális a polgármesterek részéről, hogy akkor mi lesz ezzel, hogy kell-e fizetni, nem kell fizetni. Költségvetésünkben benne van, ugye a legközelebb a legnagyobb összeget majd októberben kell fizetni, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy majd a nagyobb érdemi változások inkább a következő évben vagy években várható, mert igazat adok pont a székesfehérvári polgármesternek, Cserpalkovics Andrásnak, hogy azért nem elég csak a szolidaritás hozzájáruláshoz hozzányúlni, hanem az egész önkormányzati struktúrát, a finanszírozási feladatellátást meg kell változtatni, tehát nem csak egy eleméhez kéne hozzányúlni, és ehhez azért idő kell, de bizakodó vagyok abban a szempontból, hogy mindenképpen várható szakmai önkormányzatok közi konzultáció, tehát hogy egy párbeszéd fog elindulni, és akkor közösen lesz majd ez az új önkormányzati struktúra kialakítva, úgyhogy én ezt várom, hogy majd a közeljövőben ez el fog indulni. Ugye az itt most akár csak a parlamentre gondolva a feladatoknál, ugye a legfontosabb, amiről hallunk folyamatosan, a Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, aminek ugye van egy augusztus 31-es határidő, hogy ne vesszen el, tehát mindenképpen azt látom, hogy az lesz most a fő hangsúly, úgyhogy akkor meglátjuk, hogy utána mi lesz. Ugye itt nagyon megy a kérdés, hogy akkor mi lesz például az iskolákkal, ami felém is szegeződött már. Nem egyszerű dolog, hogy akkor az most visszakerül az önkormányzat, az nem kerül vissza, milyen struktúrába fog működni. Azért 14 évvel kerültek most már iskolánk tőlünk, az önkormányzatoktól. Azóta nagyon sokat változott a világ is, változott az oktatási rendszer, az, hogy mit tanulnak a gyerekek, milyen tematika. Tehát egy nagyon más világ van már azért 14 év alatt is, ami változott így az oktatás szempontjából, és azért a méret nem mindegy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért oké, hogy nyilatkoznak és megjelennek a nagyobb városok, és ők kérnek, hogy nekik mi legyen, hogy legyen, milyen feladatok, de azért menjünk már erre a szintre, ahol egy 2300 lakos önkormányzat van, hogy nekünk milyen terheink lennének avval, hogy akár bármilyen intézmények szempontjából, például az iskola visszakülne hozzánk. Nincs megfelelő szakmai apparátusunk, tehát az önkormányzatnál még létszámot kéne bővíteni, itt a polgármesteri hivatalra gondolok legfőképpen, akik ennek azt az adminisztrációs terhet el tudja végezni. Azon kívül maga ugye egy nagyobb létszám ide kerül, és akkor ott van még mindig az, hogy az intézménynek a nagysága, hogy annak az üzemeltetése, a fenntartása. Tehát nekünk elég most jelen pillanatban az óvodánkat, a bölcsödénket és maga még az önkormányzathoz való közszolgáltatásokat ellátni jelen kereteink között, nem hogy még egy nagyobb iskolát is most így hirtelen visszaadnának. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni település nagyságok között, és például itt van az építéshatóságnak az ügye, ami szintén felmerül, hogy akkor visszakerüljön, ne kerüljön. Korábban, amikor nálunk volt, akkor a település méretébe fakadóan is Nyágyháza, Csíkharaszt, Vasad hárman egy közös feladatellátás keretében láttuk el, társulás keretében láttuk el, hogy egy személy volt alkalmazva, és a társulást így a három település látta a feladatra. Ugye ez egy nagyon kemény szakmai dolog, az építéshatósági ügyek, aminek ugye eleve ott is a nincs megfelelő létszámba jelenleg, aki ez a szakmához ért, akinek megfelelnek a megfelelő jogosultságai. Tehát ez sem van egyszerű, hogy visszak. Tehát úgy gondolom, hogy inkább avval kéne például az építéshatóság ügyeknek, hogy közelebb kerüljön, mint például amikor volt az, hogy járási hivatalban esetben monorom volt, tehát nem mint most Séfalasz esetében Sziget-Szentmiklóshoz tartozunk, és bizonyos engedélyezési körök kerüljenek hozzá. Vagy úgymond, tehát lássuk, hogy mi az, ami az adnak hozzájárulást a megfelelő építéshatósági ügyekben, és azokban legyen beleszólásunk. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy már pedig nálunk legyen építéshatósági szakember, és minden hozzánk kerüljön. Ugye eleve vannak összeférhetetlenség ügyek is, például ha az önkormányzat akar építkezni, akkor ugye eddig saját magunk engedélyeztük a régi rendszerben, tehát hanem, hogy lássuk tényleg, hogy mi épül, és legyen abba beleszólásunk. Tehát ne legyen az, hogy felülről jön egy olyan, hogy már pedig ez kiemelt fejlesztés övezet, vagy most itt ilyen-olyan támogatásból ezt meg ezt kell megépíteni, hanem legyen beleszólásunk, akár itt az építéssel kapcsolatos törvényekben, hogy tényleg milyen jogkörök vannak, de inkább én arra gondolok, tehát, hogy nem feltétlenül mi adjuk meg az építési engedélyt, és most itt megint kiemelve az, hogy a mi település nagyságunkra gondolva, tehát a kisebbeknél, hanem legyen valamilyen szinten rajtunk keresztül fusson ez az egész eljárás, és de a szakember gárda miatt is az tovább is maradjon a megfelelő szinteken. Annyi, hogy legfeljebb, hogy említettem, hogy inkább kerüljön monóra. Tehát ez a kettőt vagyis inkább hármat látom most, ugye a finanszírozás, az iskolák kérdése, meg az építés hatósági ügyek, amit látok most aktuálisan az önkormányzatiság szempontjából, de viszont ugye van még egy meg annyi dolog itt akár a víziközművek, hogy annak is ugye az üzemeltetése, hol legyen, mint legyen, tehát van bőven még hová haladnunk. Ez majd úgy gondolom, hogy ki fog majd forni, azért sok új képviselő, országgyűlési képviselő került be a parlamentbe, aki tényleg az adott település jött, ott ismerve, tehát nem feltétlenül a politikai rendszerben, hanem megfelelő rálátása, gyakorlata van az adott településeknek a működésére, vagy ugye ott élve, lakva tapasztalja, hogy tényleg hogy működnek ezek a rendszerek, illetve hát most ugye elkezdődött az, hogy az országgyűlési képviselők ugye járják az önkormányzatokat, egyeztetnek a polgármester képviselőtestülettel, úgyhogy ez a folyamat ki fog majd alakulni. Én is azt mondom, hogy várjuk ki, tehát legyünk türelmesek, ha már eddig is azért évek alatt nem tudtunk azért sok minden belőle haladni, de ki fogja ez majd forni magát, addig mi megyünk a magunk útján, és a kapcsolatok útján azért próbáljuk mi is az érdekeinket előtérbe helyezni.
3: Tehát ahogy mondtad, a munka van bőven, és akkor ez még egy nagy megbeszélés, illetve konszenzus kell, hogy létrejöjjön mind az önkormányzatok, mind pedig a képviselők között, illetve említettük már most az iskolákat, és a szolgáltatókról is volt szó, és nálatok elkezdődött a vízmű vezérlés cseréje, ami fennakadást okozott a közelmúltban a szolgáltatásban. Most hol tartotok?
4: A vízmű vezérlés az egy nagyon régi rendszer. Lényegében ugye egy számítástechnikai rendszer vezéli nálunk ugye a szivattyúkat, a tartálytelítettség, ugye ami működteti az egész rendszer, de most már ugye nem az önkormányzat működteti ezt, hanem úgymond távolról távfelügyelve jellegi rendszert ment ez az egész folyamat, tehát nincs ott tényleg fizikailag ember a vízműnek a telephelyén, aki elnőzi azt, hogy a megfelelő működés, és ugye ebből fakadtak hibák, nem volt megfelelő gyorsaságú reagálás, beavatkozás, és ugye az a lakosok érezték meg, hogy elment a víz, nincs megfelelő nyomás, tehát hogy a probléma az utólag került elhárításra, még mielőtt észlelve lett volna. Az új vezérlési rendszer az úgymond a mai kor követelménynek megfelelő számítástechnikai vezérlés. A hétfő keddi napon történt meg a beüzemelés, tegnap meg is tekintettem, egyeztettem ott a szakemberekkel, hogy akkor mi történik, milyen folyamatok vannak, mi a helyzet a vízművünkkel. Tehát lényegében az átállás most megtörtént, finom hangolás van még. Ezzel egy az, hogy a beavatkozás sokkal gyorsabb, mert sokkal több információ kerül be a DAKÖV-nek a központjába, illetve a számítógépes rendszerbe, amiről látnak úgymond minden egyes szivattyú működését, a tartálytelítettségek, hol van hiba a nyomástól kezdve, tehát sokkal gyorsabban tudnak beavatkozni, és látják a problémát, és meg az, hogy reméljük így megszűnik az a helyzet, hogy valamiért néha nem volt szinkronban egy-egy szivattyú, és akkor ugye nem volt nyomás, vagy leállt az egész vízműrendszer, tehát bízunk benne, hogy ez a dolog így javítani fog a helyzeten, ez az új rendszer, illetve kevesebb lesz ebből fakadó hiba. Természetesen a legjobb megoldás a majd épülő, ami most évvége felé mondtak új 100 köbméteres hidroglóbusz lesz, fogja jelenteni, ugyanis az lényegében ott áramforrás, illetve bármilyen beavatkozás nélkül, ha fel van töltve a 100 köbméteres víztartály, ez egy 35 méter magas, akkor folyamatosan az, míg le nem ürül, addig adja a településen a megfelelő víz mennyiséget és a nyomást is tudja biztosítani. Úgyhogy, és akkor így, ha közben bármi történik, akkor be tudnak avatkozni. Ugyanis a jelenlegi vízmű rendszernek az a problémája, ha az áram elmegy, bár akkor beindul egy agregátor, de a vezérlésre, ha bármi történik, akkor abban a pillanatban elmegy a víz. Tehát, hogy nincsen egy megfelelő rendszer, ami addig tudná biztosítani, míg ez a javítás el nem végződik, úgyhogy ez mindenképpen majd a hosszú távon megoldásunk lesz, és maga kapacitásával nincs gond a rendszernek, azt egyeztetném is a szakemberekkel, persze csúcsterhelés lehet, mert azért nem mindegy, hogy átlagosan napi 400 köbméter vizet termelünk ki, és történik olyan valami, hogy felmegy 800-ra, mert nyáron szokott lenni a 800 is, tehát hogy egy olyan hirtelen óra csúcs, amit akármilyen rendszer nem tud lefedni, akár mondhatok azt, hogy egy jó példa, hogy hiába építünk háromsávos autópályát, ha reggel 8 órakor, akkor is dugó van, de utána viszont nincs, tehát sajnos erre nem lehet az, hogy 8 órakor csinálok 8 sávot, utána meg elég a 3 sáv, tehát el kell fogadni, hogy bizonyos terhelések később is lehetnek, de viszont maga a nyomás stabilizálása a hidroglóbusszal ez meg fog oldódni, úgyhogy remélem, hogy tényleg a jövőben is ezzel rendben leszünk, vagy úgymond rendbe fog válni, nem lesz akkora probléma, és azért próbáljuk mi is a beépítéshetőséget, illetve a lakásszámot is úgy igazítani a képviselőtestület döntése folytán, hogy ne legyen a drasztikus nagy lakosságszám növekedés, vagy a rendszerek bírják a jövőben is. Persze van ugye rajtunk kívülállók is, ugye itt akár az elektromos hálózat, ami ugye bizonyos szakaszokon nagyon vékony a vezeték, új beköltözők, sokkal több a fogyasztó, tehát más ugye háztartási berendezések vannak, mint régen volt, és ugye ott vannak problémák, de ez sajnos rajtunk kívül álló, mert nem mi hozzánk tartozik az áramhálózat. Lesznek ott is előrelépések, itt főleg a Dózsa-György út, Arany János utcáról beszélek, de a közszolgáltatások terén is van feladat azért, ha visszakanyarodva a riportnak az elejére, a beszélgetés elejére, hogy azért ott is volna mit, nem csak a víz, amiben azért az önkormányzat benne van, mint tulajdonos, itt a Daköv esetében, hanem akár az elektromos, inkább az elektromos hálózatnál, elektromos közszolgáltással vannak olyan települési problémák, nem csak nálunk a környéken is, az elavult hálózatba fakadón, aminek jó lenne megoldást találni, viszont nagyon lassú a folyamat ennek a megoldásnak.
3: Akkor erre is várunk még, és ahogy említetted, még az iskola az, ami, illetve az intézmények, ami ugye majd későbbi kérdéseket vett fel, viszont lezajlott a beiratkozási időszak is a gyermekintézményekben. Bírjátok-e a kapacitást és a gyermek létszámot, hogy alakult ez most?
4: Igen, áprilisban megtörtént mind a három intézmény, az bölcsőde óvoda iskolának a beiratkozása. Az óvodánál nagyon jól döntött a képviselőtestület, abban a szempontból, hogy elkészült az új óvodaszárny, tavaly ősszel átadásra is került, tehát most a 4 csoportot tudunk fogadni, külön van tornaszoba is, ugyanis eddig nagyon kihegyezve a 90 fő alatt volt, ilyen 86, 89, 84, majdnem 90 fő volt az óvoda létszám, és most szeptembertől 105 fő gyermeket tudunk fogadni, ami pont még megfelelő, ugyanis normál esetben ugye 100 fő, de az 20%-a fel lehet emelni, tehát 120 fő tudunk befogadni. Itt, ami fejnehéz lett a gyerek létszám szempontjából a nagycsoportosok, ők 29-en vannak, ugyanis az új törvényi előírások alapján, akik majd iskolába fognak menni, azokat kötelező egy csoportba helyezni. Ugye azért a korábban volt ilyen lehetőség, hogy bizonyos csoportokon, akik esetleg tudjuk, hogy nem fog iskolába menni, vagy olyan fejlettségi szinten van, hogy inkább még jobb mondjuk a középső csoportba helyez, vagy a középső a kisebb csoportba, mondjuk abban a baráti társaságban jobban tud fejlődni, akkor megvolt ennek a lehetősége, hogy akkor csoportok között legyen a gyermekek elhelyezve, hogy nem feltétlenül abban a csoportban, ahova életkor szerint tartozik. Viszont ez a legnagyobb csoportnál már nem lehet, és ugye 30 fő a tényleg a szó szerinti plafon, amennyi lehet egy csoport létszám. Úgyhogy az lett ott 29, a középső csoport 28, és azzal, hogy megépült a negyedik csoport, lehetőség van az, hogy aki szeptember 1-jel betölti a gyermek a 2,5 évet már, azokat is fel tudtuk venni, az lett úgymond a legkisebb negyedik a mini csoport, tehát így most 105 fővel indulunk, pont egy, nem azt mondom, hogy kellemes, mert itt 28-29 gyerek sem egy kellemes mennyiségi csoport, de lényegében mindenkit fel tudtunk venni, akit akár törvényileg kötelező, vagy akár itt a 2,5 éves gyermekeknek tudtunk kedvezni, ugyanis az a korosztály lesz, aki szó szerint 4 évet fog bölcsődébe jár, vagy óvodába járni, mert hogy ugye itt a szeptember, ez egy fontos választóvonal, akár az iskola kezdés, akár az óvodáztatás szempontjából, viszont az édesanyák már ugye a 3 év, ha betölti a gyermek, mondjuk akár novemberbe, még az óvodában nem lehetett felvenni, de közben még ugye szeretné visszamenni dolgozni, vagy a családtámogatás, hogy a gyerek ugye már megszűnik, és ugye akkor most tudtunk kedvezni azzal, hogy fel tudtuk őket is venni. A bölcsödébe ez egy 16 fős, 2-8 csoportból áll, 8 fős csoportból álló bölcsödén, oda 14 főt tudtunk felvenni. Ennek az oka az, hogy onnan csoportnál a 2 év alatti gyermek is van, ott eleve 8-szer csak hetet lehet felvenni, illetve van olyan gyermek, aki ez a speciális nevelési igényű, több foglalkoztatást igényel, több odafigyelést igényel, és ott szintén nem vertünk fel annyi gyermeket, tehát létszám szempontjában, számításban máshogy kell őt figyelembe venni, de viszont így 14 gyermeket fel tudtunk venni. Úgyhogy szigorúan csak a faraszti gyermekekről volt szó, más településekről is jelentkeztek hozzánk, ugye a jó híre van, hála Istennek ugye a cséfaraszti bölcsödének is, jó a dolgozói létszám, akik tényleg tudnak megfelelő szakmai színvonalon foglalkozni a gyermekekkel, de ugye ez a bölcsöd ez elsősorban ugye a helyi gyermekeknek épült, és fel is tudjuk tölteni vele. Az iskola esetében ez közel 190 fő most stagnálni fog, tehát nem várható, tehát amennyi elballagó lesz, annyi lesz az óvodából, és aki át fog jönni a beiratkozás szempontjából, tehát az iskola az úgymond helyek közel most beférünk. Itt inkább az iskolánál a hely szempontjából azzal van probléma, sok speciális, például akár számítástechnika, hittan, napi torna, testnevelés, foglalkozás, tehát hogy több olyan dolog van, ami miatt máshogy kell a osztályoknak a beosztás, a órarend beosztást végezni, mert a számítástechnika teremnek ugye ott egy 20 fő fér be. Eddig jó volt, mert átlagban 15-20 fő közötti osztálylétszámok voltak, viszont az utóbbi években már közelítünk a 30-szor is, olyan osztály is van, illetve tavaly szeptember 1-jel pedig ugye 2-es osztály is indult, tehát hogy itt van inkább ezzel kapcsolatban van probléma, a helyhiány. Itt nagyobb robbanás majd a most látva már az óvodás gyerekek létszámát, és ott az életkorokat is nézve, 3 év múlva lesz megint egy nagyfokú gyermeklétszám növekedés, tehát addig folyamatosan fog majd az óvodába, az iskolákba érkező gyermeklétszám nőni, tehát azt szerintem a 200-at bőven meg fogjuk haladni. Úgyhogy ez a jövőre nézve az elkövetkező 2-3 évvel lesz egy fajsúlyos probléma, hogy az iskolásokat hol fogjuk tudni elhelyezni. És ugye most így visszakanyarunk szintén a riportnak az elejére, hogy akkor mi lesz az iskoláknak a helyzete, az épület ki fogja kezelni. Tehát az iskolák ügyében lesz egy fajsúlyos probléma megoldás. Úgyhogy ezt várjuk még ott a jövőben, hogy az merre fogunk haladni. Hogy a szeptembertől a lényeg az, hogy jól el lett helyezve minden gyermek, tehát meg tudtuk oldani ezt a feladatot, és reméljük a következőben se lesz ebből probléma.
3: Tehát ha minden jól megy, akkor nyugodtan, kiegyensúlyozottan fog indulni majd a szeptember, addig még lesz egy szünet, és most mi is egy kis szünetre elmegyünk, és utána folytatjuk a beszélgetést Pulis Józseffel, cséfalasz polgármesterével.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: nem vagyok.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz!
5: A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
6: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
7: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hitszes sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
8: Reklám voltam, viszont hallásra.
9: Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
10: de témázunk veled,
9: és rólad is beszélgetünk.
10: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok.
9: Rejtélyek és megoldások.
10: Sztereó.
11: Fél tíz után 3 perccel folytatódik is a sztereó, de mielőtt folytatnánk a beszélgetést Pulis József Cséfaraszt polgármesterével, előtte egy kis közlekedési információ. Dabas és Újhartyán között a Vitafort után baleset történt, nagyon nagy a torlódás, vezessetek óvatosan, számítsatok arra, hogy ott fennakadás van, úgyhogy ha lehet, akkor inkább kerüljétek ezt az útszakaszt. Mi pedig megyünk tovább, a vendégem tehát tovább. És Pulis József Cséfaraszt polgármestere. És hát az iskoláról volt szó az előbb, az iskolákról, óvodákról, amit nem érintettünk, hogy a gyermek van, és hogy milyen szép számmal indul az óvoda és iskola is, de a pedagógus szám is megfelelő-e?
12: Igen, ez ugye mindig kérdés az, hogy megvan-e megfelelő szakember, hogy a gyereklétszám növekszik itt a településünkön és az intézményekben is, és akkor van-e, aki felügyeli, illetve van-e, aki megfelelő színvonalon tudja oktatni. Az óvoda esetében olyan szempontból jól állunk, hogy szerencsére nyugdíjas kollégák vannak továbbra is, tehát aki nyugdíj mellett dolgozik, akár az igazgató asszonyra gondolok, hogy akár az egyik óvodapedagógusunkra, tehát ezzel tudjuk megoldani. Ez iskolára is igaz, iskolában is több nyugdíjas kollega van. Tehát így a létszám, a pedagógus számunk jelen pillanatban megvan az óvod esetében is, illetve az iskolánál is megvannak az sikerült megfelelő szaktanárokat is, ahogy az igazgató asszony említette, tehát hogy megvan a megfelelő képzettség, csak nyugdíjasak, ahogy említettem, mi lesz 5 év múlva. Úgyhogy ez lesz inkább a kérdés. Óvodán azért azt látom, hogy nekünk például van olyan, aki gyesen van otthon még, tehát vissza fog majd jönni a kisgyermek nevelés után, illetve van olyan, aki például épp szerintem most a napokban lehet majd valamikor az állam vizsgálja az egyik óvoda pedagógusunk, aki már onnantól kezdve lesz óvoda pedagógus, tehát hogy tudtunk adni támogatást is, hogy főiskolát elvégezze, tehát próbálunk ezzel is segíteni. és akkor az elkövetkező pár évben ez még úgy látom, hogy megoldott, itt inkább majd, és ugye ez a háziorvosokra is igaz, hogy halljuk az egészségügybe is, tehát mi lesz 4-5 év múlva, amikor már azért a 65-75 éves kollégák azért nem biztos, hogy már hát, ilyen időskorban is fogják vállalni a munkát, vagy tudják csinálni ezt a feladatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ilyen 24. órában vagyunk, hogy mi lesz ebben a helyzettel. Mi az óvod esetében próbáljuk ezt megoldani, tényleg a fiatalok képzésével, illetve mivel fiatalodik a település, azért jönnek fiatal kollégák is a település, akik ide költöznek, és hát hogy itt csak jobb helybe dolgozni. Tehát ebbe szerencsések vagyunk, de azért főleg az iskola esetében lesz ez fajsúlyosan probléma az elkövetkezőkben.
11: Akkor térjünk át az iskolákról majd a pályázatokra. Ugye kérdés, hogy az új kormányzat mit tart meg az eddigi intézkedésekből, és mind fog majd esetleg változtatni. A kis településeknek jelentős fejlődési lehetőséget nyújtott a Magyar Falu program, illetve nyújt is. Milyen célokat sikerült ebből a programból megvalósítani? Ez lenne az egyik kérdés, és hát a másik az, hogy jó lenne, ha megmaradna ez a program. Mi az, amit még esetleg el tudsz képzelni, hogy ebből valósuljon meg a későbbiekben?
12: Igen, a Magyar Falu program most pont egy olyan fázisában van, hogy be van szorulva úgymond a januárba lezárt pályázatok, aminek az előző adásban is említettem, hogy már aktuális lett volna, ki kellett volna hirdetni, már maga a pályázati előírások szerint is letelt minden határidő. Ugye itt megtörtént a választás, kormányváltás, és valahogy ez most még ott van valakinek a fiókjában, hogy akkor mi van ezzel a pályázattal. Ugye a költségvetési törvény szerint volna rá forrás, tehát hogy ha szigorúan nézzük azt, hogy tényleg ott is fel van címkézve a országnak a költségvetésében, hogy mire, mit kell fordítani. Az másképp, hogy most ugye halljuk, hogy most mi igaz ebből, meg milyen mi igaz már, mint a maga a költségvetésnek a tényleges számaiból. Hogy erre várunk, hogy azzal kapcsolatban mi lesz, ugyanis az óvodáknak az udvarát nem sikerült azt felújítanunk. Ugye maga elég volt az óvodát saját forrásból 180 millióból felé megépíteni a bővítését, elvégezni, úgyhogy ezt várjuk még, hogy mi lesz. Ugye nyár itt van már, és ugye még kevesebb a gyerek létszám, nyaralnak ugye a gyerekek és a szülők is, hogy próbálnánk ezt megcsinálni, úgyhogy erre várjuk már, hogy mikor lesz ez kihirdetve, nyertünk-e, nem nyertünk, majd azért nem mindegy, hogy haladunk tovább. Maga a falu programban azért Cséfaraszton most legutóbb, ugye tavaly egy kis traktort tudtunk vásárolni, amit nagyon jól tudunk hasznosítani. Most például a útszéli fűkaszálások, vagy tavasszal az ágdarálások ügyében, ugye múcsózni tudjuk most a darálékból a kertjeinket, növényeinket, hogy ez a szárazság, száraz időszakban jobban tudjuk a vizet megtartani, a növényeket kevesbé kelljen locsolni, tehát hogy a talaj ne száradjon ki. Korábbi években útra nyertünk pályázatokat, orvosi eszközökre volt, a könyvtárnál volt, tehát hogy elég sok színűen, sok rétűen nyertünk erre összeget. Úgy gondolom, hogy a falu program maga jó, de viszont itt át kell gondolni, hogy milyen program. Én járom, mint túravezetőként is, mert nagyon aktív túrázónként az ország minden szegletét, tehát azért látom azt, hogy tehát ott is vannak nagyon fajsúlyos különbségek. Tehát más egy borsodi, előregsző, fogyó, kisebb településnek az, hogy mire van szüksége, meg más a mi esetünkben itt egy, úgymond már ez egy második agglomerációs kör a Cséfaraszt mondani ennek a környéke, még a hivatalos jogilag nem is agglomeráció Budapesthez kapcsolódóan, de mégis teljesen másabbak a nekünk, amire szükségünk van, akár egy pályázat során, meg másabb egy olyan kis településnél, és nem mindegy, hogy nekik például egy játszótéren nyertek pályázatot, ahol sajnos a csökkenő gyerek létszáma, a gyerek sincs, az ugyanolyan hasznosul, mint nálunk, ahol például szükség volna az óvodánál nagyon is a játszótérnek, vagy a játszóeszközöknek a bővítésre. Tehát gondolom, itt ez is inkább finom hangolást igényel. Maga a pályázat abban a szempontból nagyon jó. Így tapasztalom már az uniós pályázatokat is, hogy egy nagyon egyszerűen lebonyítható eljárás. Szó szerint akár a traktornak a tavalyi elszámolását, vagy most a pályázat beadását az óvoda játszódónak én magam csináltam. Tehát a felületre felmegyek, beadok hozzá, mindent ki tudom tölteni, az indoklásokat, stb. Tehát, hogy tényleg egy egyszerűen lebonítható és lezárható pályázat, tehát ebbe rejlik ennek az, hogy ez tényleg egy nagyon jó program, úgyhogy én bízok benne, meg ahogy hallottam, hogy ezt meg fogják tartani, csak lesz egy áthangolás. Illetve amit hallottunk, ez a 10 településenként, 10 falvanként, pontosabban 1 milliárd forint keretösszeg, Erről még ugye pontosan nem tudunk semmit, ugye itt is új vidékfejlesztési minisztérium magas struktúrába is lett változás, ha jól figyeltem a magyar közlönyt, úgyhogy ennek várjuk majd a kialakulását. Az uniós pályázat az meg egy másik kör lesz. Az majd megint ugye egy új feladat, hogy az hogy fogunk tovább haladni. Nekünk az elmúlt időszakban volt egy kehopos pályázat, egy 8 évvel ezelőtt, aminek nagyon lassú volt lezárása, és itt volt a második a bölcsőd, a mini bölcsődénknek a pályázat, szintén egy top pluszos pályázat, aminek szintén a lezárása évekig húzódó, tehát a uniós pályázatoknak nagyon borzalmasan macerás, és megfelelő szakértelmet és szakembert, ami szintén költséget jelent, hogy tudjon ez megvalósulni a dokumentáltsága szempontjából, úgyhogy itt is majd hátha lesz elmozdulás, mert szintén, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért különbségek vannak egy 2000 lakosú falu, akár egy 500 lakosú falu, meg egy 100 000 lakosú város, tehát akár itt a szakember és az adminisztráció terén, tehát nem lehetne, tehát ebbe is el kéne különíteni a pályázatoknál, hogy kinek milyen szinten vannak kötelezettsége, akár az elszámolásban, akár az adminisztrációs terhekben, vagy ebbe kellene egy plusz segítség, hogy egy kisebb település is, azért megfelelően meg tudjon birkózni egy pályázattal, mert mi is van olyan esetek, hogy hát ezt nem indítjuk, mert maga akár az önrész miatt, vagy akár olyan adminisztrációs terhet jelent, hogy azt inkább elengedjük, és megpróbáljuk, ha van rá keret, saját forrásból. Még pályázatra visszatérve, az önkormányzatok érintett a mezőgazdasági területen is, a mezőgazdasági pályázat, az agrártámogatást érintő pályázatokon, és ott sikerült az, hogy egy erdőtelepítésnél nyernünk meg egy pályázatot, egy 2,5 hektáros területnek az erdősítése történt már meg, és annak megnyertük a támogatását, ebben gyarapszik az önkormányzat vagyona is, és az, hogy ott pont a falu szélén próbáljuk megfogni azt, hogy akár a homokot, akár egy kicsit a klímát hűteni, és kimondottan a pályázatnál maximális pontszám irányú mozdultunk fel, tehát nagyon vegyes erdő, tehát hogy tényleg itt az akácot azt nem lett Natura 2000 közelsége miatt, de nem csak fehér nyár, szürke nyár, akár házfák, szél, tölgy, tehát egy nagyon vegyes jellegű erdő, és azon kívül pedig az erdő szélén körbe egy olyan bokorsor, vadrózsától kezdve bodzáig minden. Tehát, hogy tényleg egy nagyon szép, vegyes, diverzifikált kultúrájú erdőt tudunk létrehozni, akár mintakét is szolgált majd később az állami erdőknek, hogy nem csak a homogén, egy fajtából telepítünk erdőt. Úgyhogy ez a pályázat sikeresen most megnyertük, megvalósul. És hát most itt is a türelemre tudok visszakanyarodni, hogy várjuk majd, hogy jönnek az új uniós pályázatok, és várjuk azt, hogy majd tényleg hogy lesz tovább a falu program is.
11: Hát akkor mi minden ilyesmi egy kicsit még a jövő zenéje. Most volt a hatósági beszámolók időszaka is, a rendőrség, tűzoltóság ilyenkor számolt be az elvégzett munkákról. Mi derült ki az idei beszámolókból, például a közbiztonsági szempontból?
12: Csíkszeredai közbiztonsága továbbra is nagyon jó. A statisztikákat nézve, akár így a 10-15 évre visszamenően drasztikus számmal csökkent a bűncselekmények száma, és a bűncselekmények közt olyan jelent meg, és most már annak van majdnem közel 50%-a volt, ami az online csalásokhoz kapcsolódik. Amit sajnos mi előadásokkal tudunk felhívni a lakosok figyelmét, és volt is Cséfalasztó, most már nem is egy ilyen bűnmegelőzési előadás, ami kimondta az online csalásokkal is foglalkozott, hogy mire figyeljenek itt főképpen az idősek, itt akár a hamis befizetés, hogy mit tudom én, villanyszámlát nem fizettem, és ide fizessem be, vagy ami előfordul, hogy például csomagokat, hogy kiküldik a csomagot, nem is rendelték meg, átveszik, kifizetik, aztán kiderül, hogy ők áldozatul estek egy ilyen csomagküldő csalásnak. Úgyhogy ez, amit nehezebben tudunk kontrollálni, mert nem tudunk minden embernél ott lenne számítógép előtt, hogy most ne kattintson rá, hogy most a fizetéskor, mert a többi bűncselekmény esetében, ami közterületen történik, vagy ingatlanoknál történik, ott azért megvan Cséfalaszton is az a lehetőség, ugye itt akár a polgárőrség, szabadnapos rendőrszolgált, kamerarendszer, jobban figyelünk egymásra, tehát azt jobban tudjuk azért befolyásolni. Vannak egy-egy kirívó eset, és pont ebből tűnik az, hogy az ember ez történt, az történt, akár egy besoronás, vagy akár történt egy bűncselekmény, akár egy lopás, vagy bármi közterületi garázdaság, mert hogy nálunk nem jellemző, és az egy eset is hirtelen nagyobb média visszhangot, vagy akár a közösségi médiában rögtön a csoportokon végigszalad, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk ilyen frekventált, nagy mennyiségű bűncselekmények volnának, hanem, mint hogy hangsúlyozom, akár a járás tojás nézve is a nagyon a legjobb helyen álló cséfaraszt az egyik a települések között, csak sajnos egy-egy esetnek ugye hamarabb visszhangja megy, és akkor rögtön már úgy hangzik, hogy itt hoppá, milyen probléma van. Próbálunk mi ezen dolgozni, de arra kérem, hogy a lakosságot is, tehát legyen körültekintő, és akkor, tehát amire ő is tud, bezárni az ajtókat, nem kint állni a gépjárművel, beparkolni akár az udvarra, tényleg kulcsra zárni az ajtókat, a pénztárcát nem a ajtó mellé letenni, hanem beljebb helyezve a ház. Tehát, hogy azért mi is járuljunk hozzá azt, mert nem tudunk mindenkit mi sem megvédeni. Tűzoltóság szempontjából szintén nagyon jó helyzetben vagyunk. Csökkenő szám volt az előző évekhez képest a tűzesetek száma. Egy-egy előfordul nálunk is, például kéménytűz szokott lenni, illetve nagy erdőségeink vannak, ami a szárazság miatt egy nem problémát jelent, hanem inkább egy nagyobb felkészülést, és tényleg egy a szükséges nagyságú beavatkozást, amikor tűzeset van. Ez előfordulhat, ez szintén megint odafigyelést igényel, hogy a kirándulók, a túrázók vigyázzanak az erdőnkre, ne szemeteljenek, és a szemetelés az onnan jön ki, hogy akár egy üvegdarabot, ha eldobunk, és a nap, vagy rásüt, úgy meg tudja a szárazavart gyújtani, vagy most a nyárfának a virágzása, ami pelyhedzik, és csomókba összegyűlik, szintén egy gyúlékony anyag, és amikor tűzgyújtási tilalom van, akkor pedig tartsák be, hogy a tűzokó helyeken sem gyújtunk az erdőbe tüzet. Tehát mind a két szempontból jól állunk, a polgárőrség is tartott beszámolót. Cséfarasztó ugye létezik egy polgári egyesület önkormányzat támogatásával, ha maga csak a támogatást nézem, közel 3 millió forintba kerül az önkormánynak az, hogy létezik Cséfarasztó polgárőrségben, nem csak a gépjárműzemeltetés, nem csak a támogatás, hanem minden egyéb, amiben tudunk, támogatjuk őket, úgyhogy mi azt gondolom, hogy mindent megteszünk, ami szükséges. Persze mindig mutatná az ember, hogy lehet még igen ennél is többet, de mi ezen próbálunk, de arra kérem, hogy a lakosság is legyen figyelmes, és ő is tegye meg a maga részről, amit tud, hogy akár a bűncselekmények, akár a tűzmegelőzés, tűzkár elhárítás szempontjából tegyen meg.
11: És hát még nem végzünk, még majd a vidám része a dolgoknak, a programokkal is, programokról is fogunk beszélni, viszont az április végi ülésen beszámolt a házi orvos és a fogorvos is, és egészségügyi szempontból mi a helyzet most Cséfharaszton?
12: Hát ugye Cséfharaszton rácsodálkoznak sokszor, hogy egy ekkora nagyságú településen hoppá, hogy két házi orvosunk van, sőt, még fogászat is van, sőt, még vérvétel, laborvizsgált is helyben elvégezhető hetente kétszer, és akkor még a védőnőről nem is beszéltem. Úgyhogy hát ebből a szempontból mi továbbra is jól állunk, és a beszámolóból is az derült ki, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, és tudjuk ezt működtetni, mert ugye azért ehhez az önkormánynak is kell maga nem csak az épület szempontjából finanszírozás, hogy tudjon egy ekkora nagyságú egészségügyi ellátást biztosítani. Ami a fő probléma, ahogy hallottam, hogy a következő szinten, tehát most Cséfarasztól tovább lépve itt a szakellátás szintjén van nagy probléma, ezt a háziorvosoknak a terhelése miatt is nő. Egy az, hogy feladatokat kapnak meg jobban, hogy akkor a háziorvosi szinten próbálják ezt megoldani, illetve maga a betegnek a tovább irányításával van a legnagyobb probléma, hogy akkor most hova tudja a háziorvos megállapítja, hogy esetleg milyen probléma van, az milyen szakvizsgálatot igényel, hova kéne tovább menni, és ott nem tud tovább menni, vagy iszonyú nagyok a várólisták, maga csak egy szakrendelésben, még a kórházon szinten nem is vagyunk. Tehát, hogy azon a szinten van a problémák, ami most a beszámolóban is elhangzott, illetve a másik az, hogy most egy nagyobb influenza járvány volt, és a COVID után nagyon megcsappant az oltakozási kedv. Ugye akkor elindult egy lavina, hogy akkor a COVID-nál a COVID-oltás ellenesség is megnőtt, meg maga az oltás ellenesség is láthatóan, és ez az influenza oltásokra is, a influenza elleni védőoltásokra is kihat, holott ez már egy több év, szerintem már évtizedek óta tartó oltási lehetőség, ami ráadásul krónikus betegeknek teljesen ingyen van, és az nagyon drasztikusan megnőtt, és ugye az orvosok, ahogy el is mondták a beszámolóban, a háziorvosok, hogy jól láthatóan drasztikusan nagy volt az influenza járványnak a szintje is, ami folyamatos megbetegedéseket okozott, és ez akár a gyermekeknél az iskolában, az óvodában volt kiás, akár a szülőknek a munkából való kimaradás, tehát hogy ez okozott egy nagy problémát, és akkor ott van még a következő dolog, a szűrővizsgálatoknak a lehetősége, és avval kapcsolatosan nem vesznek részt, még ha megkapják azt, hogy jöjjenek szűrővizsgálatokra, volna lehetőség, azon se vesznek részt, vagy ott szintén az, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat nem helybe végeznek, hanem megfelelő szakellátásban, ott nincs megfelelő időpont, vagy távolabbra került. Például a nőknél a mammográfia vizsgált régen Monron is volt, tudomásom szerint elkerült már Kerepes tartsára, vagy Kerepesre, tán mostán visszakerül, tehát hogy vannak, tehát, és akkor már mindjárt, aki ott helyben van, nem fog elmenni. Azt mondja, hogy hát most miért menjen olyan messzire, hogy utazzon föl, aki nem tud utazni. Tehát Cséfaraszt esetében mi jól állunk, tehát szerencsés helyzetben vagyunk a háziorvosi ellátásban, ugyanúgy a fogászati ellátásban is, viszont a felsőbb következő szinteken van hatalmas probléma, ami megoldása vár, de hát bízunk szintén a új kormányzati struktúrában és az új kormányban, hogy erre, mivel most már van egészségügynek saját minisztériuma, ismételten, hogy erre fajsúlyosan fognak majd odafigyelni és változtatni ezen a helyzeten.
11: Reméljük, hogy úgy lesz, úgyhogy most mi meg akkor térjünk át a vidámabb részre, a végére, hogy milyen programokkal várjátok majd az érdeklődőket most Cséfharaszton.
12: Jövő héten vasárnap május 31, gyermeknap, ugye május utolsó vasárnapján, idén is készülünk. Az Iskola utcában, a Szabadidő parkban 13 óra után kezdődnek a kimondottan gyerekeknek szóló programok, ugrálóvár, arcfestéstől kezdve minden, ami a gyerekeknek kedves és szórakoztató, az ott meg lesz majd található, és a kisvonat idén is eljön hozzánk, innen Dabasról még hozzá, aki itt a Dabason jár, az már biztos, hogy láthatta, de Cséfalaszton is minden évben megfordul gyereknapkor, ingyenesen ott fel lehet majd szállni, fél óránként fog indulni, és az egész település be fogja majd járni, lehet vele utazni, kicsik, nagyok, tehát bárki utazhat majd vele, és akkor kicsit a település megismerve egy másik szemszögből is, úgyhogy ez egészen estig tart majd ez a program, és a következő pedig június 4-én 16 órakor a hivatal községház előtt a Kossuth Lajos utcában pedig a trianoni megemlékezés lesz, a Balakára Általános Iskola 5. osztályos tanulói fognak előadást, egy műsort tartani. Ezzel a úgymond feladhatásra kerül az új kopjafánk, sajnos a korábbi kopjafa az tönkrement, ezért készítettünk egy újat, egy új táblával is, úgyhogy ez is a nagy közönség előtt most már teljes láthatóvá fog majd válni, és ez lesz a következő programunk, és hát ugye jön már a júniusban a ballagások, évzárók, és majd következőleg beszélünk a település legnagyobb eseményéről, az augusztus 8-a faunapról, de ezt majd a következő itteni interjúm alapján.
11: Így van, hogy egyrészt még messze van, másrészt pedig még nagyon sok-sok kérdés ugye felvetült most is, amire még eztán kaphatunk választ mindannyian. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszámoltál nekünk ezekről a dolgokról, és hát akkor várunk vissza, beszélünk majd erről az augusztusi eseményről is.
12: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.
11: Köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, a Sztereó vendége volt Pulis József Cséfharaszt polgármestere.

0: Post Malone, Doja Cat közös I Like You, most pedig reklámmal megyünk tovább, hiszen egy fél percünk van még 10 óráig.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
2: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Továbbra is torlódás, fennakadás várható itt Újhartyán és Dabas között. Ugye baleset történt a Vitafort után ott a kereszteződésnél. Vezessetek óvatosan, ha lehet, akkor inkább kerüljétek ezt az útvonalat, és Dabasról például Újhartyánra másik útvonalon menjetek. Mindenképp érdemes kerülni, illetve az M0-as autóút déli szektorán, Halásztelek térségében a 17-es kilométernél 6 személyautó ütközött össze, az M1-es autópálya felé vezető oldalon a belső sávot lezárták, a torlódás már jelentős, 8 kilométeres.

0: Erős a teherforgalom és tolódásra kell számítani az M1-es autópályán Budapest felé vezető oldalon, Tata és Biatorbágy között több helyen lassul, néhol meg is áll a forgalom, akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták a 86-os kilométernél, a torlódás ott is közel 3 kilométeres, vezessetek óvatosan, vigyázzatok magatokra, a 29-562-562, ez pedig a telefonszám, ahol várom a ti közlekedési infóitokat. Az országos hírek után pedig megyünk tovább, jön majd Benson Boone, vele kezdjük ezt az órát majd.
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás gyanúja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkáros gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhűvel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 10 óra múlt 5 perccel a mikrofonnál Szluka Brigit halljátok, és ahogy ígértem, Menzo Moonival kezdjük ezt az órát, de itt lesz velünk Antal Timi is, Justin Bieber és David Guetta közöse is, Miller Dávid is énekel majd nekünk, és menüt is ajánlok még, hiszen közeledik az ebédidő, lesz sok jó zene, tartsatok velem ebben az órában is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

Rádió Dabas az otthon hangja. Mindjárt Miller Dáviddal megyünk tovább, de itt lesz még majd velünk a Maroon 5 is, és Miley Cyrus is, de előbb már beszéltünk ma arról, hogy ma ünnepli 80. születésnapját Cher, Oscar és Grammy és Golden Globe díjas amerikai énekesnő, színésznő. De ezen kívül ma született többek között Kozák László, Jászrai Mari díjas színész, érdemes művész is. Emily Earhart, amerikai pilóta nő, egyedül átrepült az Atlanti óceánt 94 évvel ezelőtt, 1932. május 20-án teljesítette ezt, és ma ünnepli születésnapját Joe Cocker is, Grammy-díjas angol blues és rock énekes is, illetve ma ünnepelni születésnapját Végvári Tamás színész is, 89 éves lenne. Ma van a születésnapja Pere Martoni Krisztinának is, akit többek között az Égigérő fű című ifjúsági filmben ismerhettünk meg, vagy láthattunk, ő ma 70 éves. Mi pedig akkor most Miller Dáviddal folytatjuk, majd jön a Maroon 5 és a Lost, aztán jön Miley Cyrus is, és még lesz menüajánló is az óra második felében, úgyhogy tartsatok velem.

0: úgysem felelnél.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 000 forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
2: Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos arany nyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kaphatók. És ne feledd, tört arany beszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day! Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak töltsd fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Mielőtt munkához látsz, Beluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Beluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. 93.4. Az érzelmek hullámhossza.
7: Rádió Dabas. Az otthon hangja.

0: Rádió Dobos az otthon hangja, Dózsa Kett és a Vegász volt itt az óránk második felében. Egy percünk sincs már 3:11-ig, nézzük meg, hogy milyen menüvel készülnek itt a környéken, ha esetleg reggelre maradtatok róla, hiszen hamarosan itt az ebédidő.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék!
3: Itt a reklám! Regionális gasztronómiai körkép.
2: Aktuális menüajánló.
3: 93.4.
0: Kezdjük a szarvasbangúval, a mai menü eperleves pisztáciás mascarpone habbal, az A menü japán rántott csirkecomb falatok tojásos rizssel és mangós édes savanyú mártogatóval, a B menü barbecue sertés oldalas hagymás tört burgonyával és káposzta salátával, a vegán menü zöldség tócsni avokádó szalszával és grillezett zöldségekkel, a mindenmentes menü rakott kell káposzta vegaföllel, és a desszert somlói galuska. A Sári ABC mai ajánlata paradicsomleves, az A menü kapros tejfölös tökfőzelék sertésfasírtal, a B menü lájoni sertésborda jázmin rizssel, a napi ajánlat szűzérmék erdei gombamártással, rösti burgonyával, vagy rostonsült combfilé mediterrán barna jázmin rizssel. A konyha mai ajánlata pedig sajtkrémleves békönös pirítóssal, az egyes számú főétel girosztál steakburgonyával, friss salátával, cacikiöntettel, a második főétel pedig rántott csirkemáj kukoricás rizssel, majonézes káposzta salátával, a konyha ajánlata rakott karfiol, a desszert pedig túrófánk áfonya lekvárral. Mindenkinek jó étvágyat kívánok az ebédhez, majd mi pedig megyünk tovább a topik felvételével, jön a Breaking Me.
2: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Rádió Dabas az otthon hangja, Márzs énekelt nekünk is, a Repülünk című dalt hallhattátok, már is adom a mikrofont Timihez is, itt van már Zoltán. Timi, szia!
1: Sziasztok!
0: Elérkeztünk a váltáshoz, és hát megegyeztünk, hogy egy kis emlékezéssel fogjuk zárni ezt az órát. 7 percünk van 11-ig, és hát nem tudom, azt már én is beszéltem róla, nem tudom, hogy tegnap említették-e, ugye tegnap délelőtt elhunyt Scherer Péter színművész Pepe, ahogy szerintem nagyon sokaknak ismerős a Jancsó filmekből Kapa és Pepe párosa.
1: Igen, borzasztó volt olvasni, nem is hittem el hirtelen, azt hittem először, hogy ez egy álhír, aztán amikor egyre több portálon megjelent, akkor sajnos... Hát akkor már látszódott, hogy ez nem az. Én nagyon-nagyon-nagyon kedveltem őt, személyesen nem ismertem bár, de nagyon szerettem a filmjeit, nagyon szerettem a színházi előadásait, és hát ahogy nézem a pályatársak emlékezéseit, meg így a civil emberek is rengeteg fotót, videót töltenek fel, még találkoztak vele, akkor mindig mindenkihez volt egy kedves szava, szóval, hogy ő tipikusan egy olyan művész volt, aki nem csak a színpadon, meg a filmvásznon volt nagyon-nagyon klassz, hanem civil életben is nagyon szerethető volt állítólag, úgyhogy borzasztó veszteség ez.
0: Egyetlen egyszer találkoztam vele így személyesen, színpadon rengeteget láttam, de a Kolibri Színházban voltam stúdiós, és amikor ott végeztem, rá egy évvel mutatta be, ha jól emlékszem, a Klam háborúja című előadását, és akkor utána lehetett vele beszélgetni, egy ilyen kerekasztal beszélgetés volt vele, és tényleg nagyon-nagyon közvetlenül szólt az emberekhez, nagyon közvetlen ember volt, ami nekem ott lejött, ennyi volt így a személyes ismeretségem, viszont rengeteg színházi előadásban láttam, igazából azt hiszem, hogy 15 éves voltam, amikor először láttam Krétakör előadást, és a Sirályt abban is láttam, és utána évekig minden egyes Krétakör előadást sikerült így megnézni. Aztán a Bárka Színházban is láttam, és hát nekem ilyen nagy favorit, amit láttam 4-szer, az a Mulatság című darab, amit a Bérces rendezett, és akkor abban is benne volt a Mucsi, ő meg a Szikszai Rémusz. Úgyhogy az egy olyan előadás volt, amit szerintem bármikor, kevés olyan színházi előadás van, amit nagyon sokszor meg tudnék nézni, de ez bármikor. Nem volt két egyforma előadás, fantasztikusak voltak. Hát meg a Mucsival nekik volt valami olyan kémiájuk együtt, amire ugye a Jancsó is lecsapott, hogy...
1: Igen, én a Jancsó filmeket
0: nagyon sokszor meg tudnék nézni, de ez bármikor. Nem volt két egyforma előadás, fantasztikusak voltak. Hát meg a Mucsival nekik volt valami olyan kémiájuk együtt, amire ugye a Jancsó is

0: Ricsi egy gitárral, és a másik oldalán pedig Scherer Péter. És egyszer csak a dal közepén felállnak, elindulnak egy köt felé, és ugye hát az, hogy Jancsó Miklós meghalt, az is borzasztó veszteség volt, tehát már eleve nem volt ezt a videót olyan jó eddig sem nézni, de most, hogy a Péter is elment, így együtt tűnnek el a ködbe. Volt egy komment, azt nagyon tetszett, azt írta valaki, hogy olyan, mintha ha Jancsó Miklós segítette volna őt. Tehát, és ez olyan szép volt, olyan torokszorító egyébként, de majd ezzel délután mi is egy kicsit még foglalkozunk, és ezt a dalt is mindenképp szeretném, hogyha ha bejátszanánk, mert ez annyira róla szól, meg annyira őt jeleníti meg, hogy hát gyönyörű. Ha valakinek esetleg így felkeltett az érdeklődését, a YouTube-on ezt a kis részletet megtalálja róla.
1: Nagyon sok Jancsó filmből van fönt részlet, hogyha egy kicsit így akarnának emlékezni, akkor biztos, hogy meg lehet találni. Azt nem tudom, hogy a Jancsó filmeket esetleg streaming oldalon, vagy streaming felületeken vissza lehet-e nézni, lehet, hogy a Filmio, a magyar film oldalon ott lehet, hogy fent vannak, nem tudom, de nagyon érdemes megnézni, meg én abban reménykedem egyébként, hogy talán lesz olyan színházi előadás, amit esetleg le fognak valahol játszani, így, hogy meg lehessen nézni, vagy akár ilyen elszínház formájában, ugye, amit a Covid-nak köszönhetünk, és elég sok jó előadás fel lett véve, hogy hátal van olyan, amit meg lehet nézni még vele.
0: Igen, igen, én is remélem, és hát még annyit csak, hogy ha valaki pedig az utolsó évekre kíváncsi, akkor én most megnéztem ezt a, nem jut eszembe sajnos a neve, de egy streaming szolgáltató feltöltötte, Ázsiába utaznak. Igen, Csúlya, Epres Attila, a Fróner Fecó, és hát ugye az a történet lényege, hogy 60 felett is lehet kalandokat keresni, sőt kötelező, és ott nagyon személyes dolgok is szóba kerülnek. És ezt pont egy fél éve láttam, és azt még konstatáltam is, hogy milyen jól néz ki, és mennyire energikus, úgyhogy ezért külön is szíven ütött ez a hír engem. Úgyhogy ezt is, hogyha valakit érdekel, akkor ezt is megtalálja a neten, meg tudják nézni.
1: Igen, meg hát sok sorozatban is játszott most az utóbbi időben, aminek én nagyon örültem, hogy ő így... Tehát ugye az alternatív közegből, a független alternatív színházi közegből indult a pályája, és hogy azért én azt gondolom, hogy mindenki tudja, hogy ki ez a Scherer Péter, és ez annyira jó érzés, hogy tényleg lehet róla tudni, hogy ő kicsoda, és hogy sok mindenkihez eljutott, hogy ő milyen, hát milyen jó színész volt, meg milyen jó ember lehetett.
0: Igen, igen, így van.
1: Úgyhogy ezzel zárjuk most ezt az órát, én pedig köszönöm az eddigi figyelmeteket, a mikrofonnál Szluka Brigit hallottátok, Timi pedig átveszi mindjárt itt tőlem az irányítást, de most egy kis reklámszünet, gyorsan még megnézzük, mi a helyzet az utakon, aztán át is adom a szót, jön a Déli Báb.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék,
4: itt a reklám.
5: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com. Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
3: A Fodóba Vasudvarba, a Dabas Vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodóba Vasudvar.
5: Minden, ami vas.
6: Reklám voltam, viszont hallásra.
2: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: Már is megyünk a friss közlekedési információkkal. Erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán Tata és Biatorbágy között, több helyen lelassul, néhol meg is áll a forgalom, akár 50 perccel is hosszabb lehet a menetidő. Az ellenkező irányban Komárom térségében a belső elválasztó sávban kaszálnak, emiatt az átterelt sávot lezárták, a 86-os kilométernél a torlódás itt is közel 3 kilométeres.

0: Terelést építenek ki az M3-as autópálya Vásáros-Namény felé vezető oldalán Bak térségében a 39-es kilométertől a 48-as kilométerig mozgó terelés mellett a külső sávot lezárták. Ott is 3 kilométert meghaladta a torlódást. Baleset történt itt több órája a Dabast Újhartyánnal összekötő 4606-os úton. Akkor nagyon-nagyon rosszul lehetett haladni. Most nincs további információ. Minden esetre, ha arra tartotok, akkor vezessetek óvatosan, ott az Öregország úti kereszteződésnél történt a baleset. Nem tudom, hogy azóta mi a helyzet, illetve erős a forgalom itt az 5-ös főúton is, ahol az útépítés zajlik. Vezessetek óvatosan, további jó utat és balesetmentes közlekedést kíván a Rádió Dabas, én pedig szép napot.
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhűvel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
4: Rádió Dabas, az otthon hangja.
5: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2026. május 20-a van, többek között a Bernátok és a Felíciák ünnepelnek ma, akiket, ahogy a születésnaposokat is, szeretettel köszöntjük. 6 perccel múlt, 11 óra, úgyhogy most megkezdjük a mai Déli Bábunk első óráját. Én Zoltán Timi vagyok, és este 6-ig hozom nektek a legjobb zenéket, először itt a Déli Bábban, majd 3 órától a Hangárban is. Töltsétek velem ezt a délutánt!
4: A 70-es,
3: a 80-as,
4: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
4: az otthon hangja.
3: Néli.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90. Aranyozd be a különleges napot! Legyen szó ballagásról, születésnapról, vagy akár eljegyzésről, itt jó helyen jársz! A Laguna Gold óra és ékszerüzletben Dabason most 14 karátos aranynyakláncok és karláncok 30% kedvezménnyel várnak rád. Emellett ezüst ékszerek és karórák 20% kedvezménnyel kapható. És ne feledd, tört aranybeszámítással is foglalkozunk, így még kedvezőbben juthatsz új ékszerhez. Laguna Gold óra és ékszerüzlet Dabason a Laguna üzletházban. Minőség, érték és elegancia egy helyen. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándorjátszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu. MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keres minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.
4: Aggasztó az aszályhelyzet a felső homokhátságon. Elhatárolódik Dunavarsány önkormányzata volt országgyűlési képviselő elleni büntetőeljárástól. Egyértelmű melegedés kezdődik.
5: Hírmondó.
6: Rólunk szól.
5: Régiónk hírei.
6: Első kézből.
5: Első kézből.
4: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Aszályfórumot tartottak tegnap Dabason. A Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság területére a hétvégén péntektől vasárnapig átlagosan 30,4 mm csapadék hullott. A három nap során a legtöbb eső a működési terület déli részén esett. Tason 63,9 mm, Apajon 51,8 mm, míg Ráckevén 41,9 mm. Az esőnek köszönhetően az igazgatóság a medrekben és a tározókban összesen mintegy 400 ezer köbméter többletvizet tudott betározni. Ennek egy részét a nyár során ökológiai célú vízpótlásra, illetve a jelentkező vízigények kielégítésére használják fel, enyhítve a vízhiány káros hatásait. Vízhiány ugyanis várható, hiszen az elmúlt évekhez hasonlóan idén is száraz nyarat prognosztizálnak a szakemberek. Már a tavaszi aszály is jelentős termés visszaesést okozott a földeken. A homokhátság kimondottan érintett, ez az egyik legfőbb probléma a térségben, mondta Hende Máté országgyűlési képviselő. A vízmegtartási program már korábban elkezdődött például Dabas környékén, amelyet folytatni szeretnének.
2: Az elmúlt időszakban volt szerencsém tájékozódni a különböző szakemberektől, amit ezúton is köszönök, hogy tájékoztattak a jelenlegi helyzetről itt a Felső-homokhátság területén, ami kritikusnak mondható, tehát azért az elsivatagosodás szélén, vagy már benne van ez a terület is, ezért fokozottan nagy figyelmet kell fordítani a vízháztartásra, a víz megőrzésére. Jelenleg ugye a csatorna hálózat csak elviszi a vizet, és nem alkalmas arra, hogy megtartsa itt a mi vidékünkön, úgyhogy a jövőben erre szeretnénk hatalmas figyelmet szentelni, és minden erőforrást erre csoportosítani, hogy ezen változtassunk, és meg tudjuk őrizni a vizet itt a mi térségünkben is, illetve hát az egész Kárpát-medencére ez vonatkozik, de nekünk a szívünk az természetesen itt dobog, Dabas és környékén.
4: Közleményben tiltakozik Dunavarsány önkormányzata az ellen, hogy összekössék a Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselő ellen indult eljárással. A közlemény szövege szerint Dunavarsány város önkormányzata, ideértve annak intézményeit és gazdasági társaságát, valamint képviselőtestületét semmilyen módon nem érintett a Bóna Zoltán volt országgyűlési képviselővel szemben folyamatban lévő hatósági ügyekben. Bóna Zoltán nem tagja a Dunavarsányi képviselőtestületnek, és nem áll jogviszonyban az önkormányzattal sem. Ezért visszautasítják azokat a megjegyzéseket, amelyek szerint bármilyen képviselőnek osztoznia kellene a gyanú szerinti büntetőjogi vagy erkölcsi felelősségben. Mint ismert, a bíróság 4 hónapra bűnügyi felügyelet alá helyezte Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt. Az ügyészség szerint a politikus megállapodott Nagy Barnabás halásztelki polgármesterrel arról, hogy annak édesanyját személyi titkárként alkalmazzák. A 70 éves nő a gyanú szerint tényleges munkát nem végzett, fizetésének egy részét azonban visszaosztotta a polgármesternek és a képviselőnek. A központi nyomozó főügyészség közlése szerint a 2024. szeptemberében kötött munkaszerződéssel az országgyűlés hivatalát több mint 14 millió forintos kár érhette. Az ügyészség a volt képviselőt hivatali vesztegetés elfogadásával, jelentős kárt okozó csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítja, emellett egy másik korrupciós ügyben is eljárás folyik ellene.
5: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
6: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
5: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
6: www.radiodabas.hu-ra.
7: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. 6. alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
4: Ma sokat süt majd a nap, de időnként gomoly felhők is megjelennek az égen. Csak helyenként alakulhat ki egy-egy futó zápor, esetleg zivatar. Sokfelé élénk lesz az északi északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok közé melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet!
6: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
5: 93.4 Rádió Dabas.
9: Hey guys, I'm Amber Mark.
10: Yeah, this is J Balvin.
6: Jump, 93.4
5: Rádió Dabas.

3:12 múlt 4 perccel a Bagosi Brothers Company slágere után Álvaro Solerrel folytatjuk a mai Daily Babot, hamarosan pedig hozok friss közlekedési híreket. Addig is jön a Con Calma itt, az Otthon hangján.

0: döntések sorozata.
1: Most 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 93.4 Rádió Dabas. Pár perc múlva dél, és érkezünk majd a friss hírekkel is, de előtte most megnézzük, hogy mi a helyzet az utakon. Baleset miatt erős a forgalom az M5-ös autópályán Budapest irányában Lajos-Vizse és Táborfalva között. Kb. 3 perc menetidő növekedéssel számoljatok. Illetve Dunaharasztiban, az Arany János utcában és Vecsésen, a Toldi Ferenc utcában is kisebb torlódásra kell számítani. Vigyázzatok az utakon!
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti, sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Sandy Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Sandy Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Sandy Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatokra reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek.

0: csapásokat. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
3: 93.4 Rádió Dabas.
2: A régió leghallgatottabb rádiója.
4: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt dél, úgyhogy robogunk is tovább a déli báb második órájában, amiben hozom nektek például egy sirent, és itt lesz velünk a Coldplay is, de hamarosan azt is kideríthetjük, hogy kinek mit tartogatnak mára a csillagok.
2: Az ország szívében.
3: Együtt a legjobbakkal.
2: Rádió Dabas.
3: Az otthon hangja. Déli báb.

0: dal visszarepít a múltba.
1: Éld át az emlékeit. Újra, meg újra.
0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
2: Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hello, hello, hello. Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy? Stresszes? És felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyi edzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
6: Május 23-án. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit sömpörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Rádió Dabas.
7: Az otthon.

0: kis utikalauz hallgatóknak.
1: A csillagok szerint így alakul a nap.
2: Ahogy az óra elején ígértem, hozom nektek a mai horoszkópot, ami akár egy kis útmutatással is szolgálhat a napotokhoz. Kedves Kos, most érdemes egy kicsit megállnod, mielőtt lendületből reagálnál valamire. Lehet, hogy elsőre teljesen egyértelműnek tűnik, hogy mit kellene tenned, de egy kis türelem sok félreértéstől megóvhat. Ma különösen jó jöhet, hogyha az energiáidat nem a harcra, hanem az építésre használod. Bikaként most a megszokottnál jobban vágyhatsz nyugalomra és kiszámíthatóságra. Ha valami mégis kizökkent, ne vedd rossz jelnek. Lehet, hogy csak egy apró változás próbál helyet csinálni valami jobbnak. Figyelj arra, mi ad valódi biztonságot, és mi az, amihez már csak megszokásból ragaszkodsz. Ikrek, a kommunikáció most kulcs szerepet kaphat nálatok. Egy beszélgetés, üzenet vagy felmondat többet indíthat el, mint gondolnátok. Érdemes figyelni arra, hogyan fogalmaztok, mert most nem csak az számít, mit mondtok, hanem az is, hogy milyen hangon. A könnyedség sok helyzetet feloldhat. Rák jegyüként érzékenyebben reagálhatsz mások hangulatára, de ez most nem gyengeség, hanem finom érzékelés. Könnyen ráérezhetsz arra, ki mire vágyik, viszont ne feledkezz meg saját magadról sem. Nem kell mindent neked kisimítani. Van, amit egyszerűen csak hagyni kell leülepedni. Oroszlán szülöttje. Ma nem biztos, hogy a nagy gesztusok hozzák meg a legjobb eredményt. Sokkal erősebb lehet egy nyugodt, magabiztos jelenlét. Ha nem akarod mindenáron bizonyítani az igazadat, pont attól leszel meggyőzőbb. Most a tartásod beszél majd helyetted. Szűzként könnyen észreveheted azokat a részleteket, amelyeken mások egyszerűen átsiklanak. Ez segíthet egy helyzet tisztázásában, de vigyázz, nehogy túlságosan elveszítsd magad az apróságokban. Nem kell mindennek hibátlannak lennie ahhoz, hogy működjön. Néha az elég jó, tényleg elég jó. Mérlekként most különösen fontos lehet számodra a béke, de nem biztos, hogy ezt úgy tudod megőrizni, ha mindenkihez alkalmazkodsz. Ma érdemes lehet finoman, de egyértelműen jelezni, mire van szükséged. A harmónia nem attól lesz valódi, hogy hallgatsz, hanem attól, hogy őszintén jelen vagy benne. Skorpió. Erősek lehetnek a megérzéseid, és most érdemes is komolyan venni őket. Ugyanakkor nem minden csend mögött van titok, és nem minden távolság jelent elutasítást. Próbálj különbséget tenni a megérzés és a gyanakvás között. Ha ez sikerül, sokkal tisztában láthatod a helyzetedet. Nyilasként most könnyen érezheted, hogy mennél tovább, változtatnál, új irányt keresnél. Ez jó lendület, csak ne akarj mindent egyszerre megoldani. Egy kisebb lépés is elég lehet ahhoz, hogy újra mozgásba kerüljön valami. A szabadság néha nem nagy ugrás, hanem egy jó döntés. Kedves Bak! Most sok feladatot vehetsz komolyan, talán még annál is többet, mint amennyit valóban muszáj lenne. Ha próbáld meg nem csak azt nézni, mi vár rád, hanem azt is, mennyi mindent vittél már végig. Az önmagadhoz való türelem most nem luxus, hanem szükséglet. Vízöntő. Egy szokatlan ötlet vagy váratlan beszélgetés új irányba terelheti a gondolataidat. Ne utasíts el rögtön valamit csak azért, mert elsőre furcsának tűnhet. Most éppen az hozhat friss levegőt számodra, ami kilóg a megszokott keretek közül. A kreativitásod ma jó iránytű lehet. Végezetül kedves halakjegyű. Mélyebben érinthetnek bizonyos mondatok, gesztusok vagy helyzetek. Ez segíthet abban, hogy tisztában lásd, mire van igazán szükséged. Ne menekülj el az érzéseid elől, de ne is engedd, hogy teljesen elvigyenek azok. Egy kis belső csend most sok mindent a helyére tehet.
0: Galaktikus találkozás legközelebb holnap reggel.
1: A horoszkóp rovatot a Willserker támogatta. Reklám.
3: Willserker. Villanyszerelési szaküzlet Sáriban, ahol a széles választék, a szakszerű kivitelezés a napnál is világosabb.
0: Ez reklám volt.

0: 93.4 Rádió Dabas, így az óra végén megnézzük, hogy mi a helyzet jelenleg az utakon. Az M5-ös autópályán Budapest irányában, Örkény térségében a 64-es kilométernél két furgon és egy teherautó ütközött össze, ezért a külső sávot lezárták. Egyre jobban torlódik a forgalom, már csak nem 30 perc menetidő növekedéssel számoljatok. Ha lehetőségetek van, akkor próbáljatok meg kerülni az 5-ös úton, és vigyázzatok magatokra.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
2: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Rádió

0: Dabas, az otthon hangja.
1: 93.4 Rádió Dabas, 2 perccel múlt 13 óra, úgyhogy folytatjuk is a mai déli bábot. A Tudás Morzsákban ma arról lesz szó, hogy a TikTokon is híressé vált úgynevezett egyiptomi alvás trükk csak egy trend, vagy tényleg segítheti a minőségi alvásunkat. Tartsatok velünk ebben az órában is.
0: A 70-es,
2: a 80-as,
0: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
2: 93.4 Rádió Dabas,
0: az otthon hangja.
2: Déli báb.
0: Déli báb. A feje tetejére állt világ.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

Anasztézsa után a halott pénzzel folytatjuk a mai délután, hamarosan pedig körbejárjuk az úgynevezett egyiptomi alvás trükköt a mai tudásmorzsákban. De addig is, ahogy ígértem, most érkezzen a gyerekek itt az otthon hangján.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon. A báli hangulatról a Szűnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabas-Gyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: városi legendák,
1: vagy elképesztő tények.
0: A tudásmorzsákból kiderül a lényeg.
2: Ahogy már említettem, ma megtudhatjuk, hogy az egyre népszerűbbé vált úgynevezett egyiptomi alvás trükk vajon csak egy TikTok trend, vagy egy jó működő stratégia, ami tényleg segítheti az alvásunkat. Az utóbbi időben egyre több videó terjed az úgynevezett egyiptomi alvás módszerről, amely főleg a forró nyári éjszakákon ígér egyszerű megoldást az alvás problémákra. A módszer lényege, hogy enyhén benedvesített lepedővel vagy törölközővel alszunk, így a párolgó víz hőt vonál a testtől és hűvösebb érzetet ad. Ez ugyanazon az elven működik, mint az izzadás. A párolgás segíti a test lehűlését. Fontos azonban, hogy a textil ne legyen teljesen vizes, csak kellemesen nyírkos, különben könnyen kényelmetlenné válhat, vagy akár az ágyat is átáztathatja. A hűvösebb környezet azért is fontos, mert a testünk természetes módon lehűl alvás előtt, ez pedig segíti az elalvást és a pihentetőbb alvást. Ha túl meleg van a hálószobában, nehezebben alszunk el, többet forgolódunk, és a mély alvás ideje is csökkenhet. Az alvás szakértők szerint az ideális hálószobai hőmérséklet nagyjából 18 Celsius fok körül lenne, amit nyáron légkondi nélkül sok lakásban nehéz elérni. Az egyiptomi alvás módszer leginkább száraz, forró klímában lehet hatékony, mert ott gyorsabban párolog a víz. Párás levegőben viszont előfordulhat, hogy inkább kellemetlen ragacsos érzést okoz. Érzékeny bőr vagy ekcéma esetén szintén érdemes óvatosnak lenni, mert a nedves textil irritációt válthat ki. Aki kipróbálná, annak érdemes pamut vagy len anyagot választania, gondoskodnia a jó szellőzésről és ügyelnie arra, hogy a matrac ne ázzon át. A módszer tehát nem csodaszer, de bizonyos körülmények között valóban segíthet elviselhetőbbé tenni a nyári éjszakákat. Emellett továbbra is sokat számítanak az alapok. A jó szellőzés, sötét hálószoba, a könnyű ágynemű, a nyugodt testi rutin és az, hogy a lefekvés előtt nem pörgetjük túl magunkat képernyővel. Végül ugyanis nem egyetlen trükk dönti el az alvás minőségét, hanem az, hogyan bánunk a testünkkel és a saját pihenésünkkel.

0: Lépésben halad a forgalom, körülbelül 23 perc menetidő növekedéssel számoljatok, ha arra autóztok. Illetve sávzárás miatt csak ugyanaz M5-ösön, Kecskemét irányában is torlódásra kell készülni a Hetényi pihenőhely közelében. Vigyázzatok az utakon!
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News,
3: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. Napos idő várható kevés fátyol és gomoly felhűvel, délután helyenként zápor esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
2: 93.4 Rádió Dabas.
3: A régió leghallgatottabb rádiója.
0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 2 perccel múlt 14 óra, és ez itt még mindig a Déli Báb, annak is a harmadik órája. A jó zenék mellett hamarosan hozok nektek közérdekű infókat, Ági érkezik majd a vételkörzet friss híreivel, Krisztián pedig a sporthírekkel, úgyhogy tartsatok velünk a továbbiakban is.
3: Az ország szívében.
2: Együtt a legjobbakkal.
3: Rádió Dabas.
2: Az otthon.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: értéket közvetítünk. Közérdekű információk.
1: Néptáncos ünnepre hívnak mindenkit május 25-én Ráczkevén az Ács Károly Művelődési Központ szabadtéri színpadához. Felépnek az apró, kis és bokréta néptáncegyüttesek, a kéve és rőzse néptáncegyüttesek és az itted rá csoportok. A hagyományos ünnep este 6 órakor kezdődik majd. Illetve az Albert Irsai Móra Ferenc Művelődési Házba is várnak mindenkit szeretettel május 29-én este 6 órára a kamerával a Föld körül előadás sorozat következő alkalmára, melynek témája Vietnám múlt és jelen. Az előadó Várajai Márton nyugalmazott vietnámi követ lesz.
0: A Rádió Dabas. Közé.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Rádió Dabas, a régió rádiója.
1: Sziasztok, itt Diaz
2: és Manta.
1: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
3: Hiába

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670-229-5183. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon.
3: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak tölts fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
4: Hogy mi ez a friss lendület? Várnak a Skoda évindító ajánlatai. Most az Octavia Limousine Joy már 9.799.000 forinttól, és az Octavia Kombi Joy már 10.199.000 forinttól a tiéd lehet. További modelljeink széles választéka is elérhető, akár azonnal, készletről. Új év, új Skoda. Mit szólsz?
5: Porsche M5, 1238 Budapest, Szentlőrinci út.
6: Skoda. Reklám voltam, viszont hallásra.
7: Zajlik az 5-ös főút Dabas-Gyóni szakaszának felújítása. Nőtt a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos támadások száma. Újra erősödik a szél.
8: Hírmondó.
9: Rólunk szól.
8: Régiónk hírei.
9: Első kézből.
8: Első kézből.
7: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják, én Moldován Ágnes vagyok. Zajlik az 5-ös számú főút Dabas-Gyóni szakaszának felújítása. Az egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasz elkészülte, május végére várható. Rasztik Róbert, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Dabasi üzemigazgatóságának vezetője korábban azt mondta, az 5-ös főúton pályaszerkezet cserét és teljes körű aszfaltozást kell végezni, amelyet geodéziai felmérés és teherbírás felmérés előz majd meg. A jelenlegi lehetőségek az úttest gyors, ám ideiglenesnek számító javítását teszik lehetővé.
10: Gyakorlatilag van egy nagyon jó alapja, még ez a háború előtti időszakban készült, ugye ez a nagyon ismert gyóni beton, és ez igazából Alsó-Némeditől egészen Kecskemétig megy. A följebb lévő szakaszon ott keramitkocka van, tehát van egy nagyon jó út alapja az 5-ös útnak, de jelenleg azért nem martuk le teljes mértékben, mert a jelenlegi szabvány az bizonyos vastagságú aszfaltot előír a jelenlegi teherbírásokhoz, és valamennyit benne hagytunk a teherbírás növelése érdekében, és így építjük fölfelé az aszfalt rétegeket.
7: A MÁV csoport szerint aggasztó mértékben nőtt az utóbbi időben a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos támadások száma. Míg tavaly január és április között 41 incidenst regisztráltak, addig idén ugyanebben az időszakban már 69 eset történt. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat érte, főként a kalauzokat, de az autóbuszvezetők ellen is több támadás történt. A közlekedési társaság közlése szerint az idei esetek közül 9 fizikai sérüléssel járt. A MÁV hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, amely akár börtönbüntetéssel is járhat. Nem először történik súlyos támadás vasúti dolgozó ellen a Budapest-Lajos-Mizsa vonalon sem. 2020. augusztusában a Lajos-Mizséről Budapestre tartó S21-es járaton egy jegy nélküli utas tapétavágókéssel támadt rá a jegyvizsgálóra Dabas és Inácskakucs között. A kalauz az arcán, mellkasán és combján is megsérült. Az eset után a MÁV több vonalon testkamerák alkalmazását vezette be a dolgozók védelme érdekében. A cég minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, és jogi, illetve mentális támogatást biztosít az érintett munkatársaknak. A felderítést fedélzeti kamerák és közel 200 testkamera segíti, további eszközök beszerzése pedig előkészítés alatt áll. A MÁV folytatja, ha megütöd, leülött kampányát, és szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel a biztonság növelése érdekében. Hegyi Zsolt vezérigazgató közösségi oldalán úgy fogalmazott: a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem vita, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.
8: Az otthon hangja, az otthon híreivel.
9: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
8: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
9: www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
2: A Rádió Dabas helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 ezer kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast!
7: Csütörtökön napos komoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor. Sok felé lesz élénk, erős az északi szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
9: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
8: 93.4 Rádió Dabas.

93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy szomorú témával folytatjuk a mai déli bábunkat, ugyanis tegnap egy országos sújtott le a hír, miszerint 64 éves korában elhunyt Scherer Péter Jászai Maridias színész, a magyar színházi és filmes élet egyik igazán szerethető, összetévesztetetlen alakja. Sajátos humora, érzékenysége és karakterszínészi ereje miatt nagyon sokan éreztük őt maga közel magunkhoz, akár színpadon, akár filmen láttuk. Nevét sokaknak Mucsi Zoltánnal közös legendás párosa Pepe figurája is felidézi. Most a következőkben mi is szeretettel emlékezünk meg róla, az egyik Jancsó Miklós filmből ismert híres jelenet zenéjével, amiben Scherer Péter, Jancsó Miklós és Lovasi András együtt szerepelnek. Érkezik a Zár az égbolt, a Kispál és a Borztól itt, az otthon hangján.

0: Rádió Dabas, az otthon hangja.
1: You ready, V? Let's go again.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház, Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361-058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
1: Figyelem, gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátorrandpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért? Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre.

0: Bábunk végéhez, de hamarosan folytatjuk is a hangárral. Előtte azonban közlekedünk kicsit. Az élőképen az látszódik, hogy az M5-ös autópályán Budapest irányában, Ócsa térségében lépésben halad a forgalom, nagyjából 4 perc menetidő növekedéssel kell számolni. Illetve az M0-áson Gyálnál, Dunaharasztiban pedig a főúton is lehet torlódásra számítani. Vezessetek óvatosan!
1: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Hogy a nap vége ne kényszer leszállás legyen.
3: Utaz! Utaz első osztályon!
2: Hangár, a hazavezető út.
3: Rádió Ravasz, az otthon hangja.
4: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
2: Novel,
3: Noticias,
2: Novinky,
3: News,
2: magyarul és érthetően
3: hírek.
4: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy 4. emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a 4. emeleti erkélyről. Napos idő várható, kevés fátyol és gomoly felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északias szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 25 fok között várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
0: 93.4 Rádió Dabas. 3 perccel múlt 15 óra, és ezzel el is érkeztünk a hangár első órájához. Itt lesz velünk többek között James Blunt és Horváth Tamás is, de most indítsuk az órát Lady Gagával, jön a The Dead Dance itt az otthon hangján.
2: A 70-es,

93.4, Rádió Dabas az otthon hangja. Mihály Filuca az X-faktorban robbant be a köztudatba, mára pedig generációja egyik izgalmas, karakteres hangjává vált. Az utóbbi időben együtt dolgozott Jaberrel és Pifuval is, miközben a Glamour Woman of the Year 2026 gálán elnyerte az év énekesnő díjat. Maradjatok velem, mert hamarosan vele beszélgetek majd a mai hangárban, de addig is szóljon Geszti Péter, és jön a Mindenki legyen rohadt gazdag.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
4: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és King Tony, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja, ahogy ígértem, a következő percekben Mihály Fél utcával beszélgetek, aki nemrég elnyerte a Glamour Woman of the Year 2026 événekes nője díját. Szó lesz új zenékről, a jelenlegi korszakáról, színpadi jelenlétről, és persze arról is, hogy milyen tervei vannak az idei nyárra. Luca, szia! Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk.
1: Szia, köszönöm a meghívást, nagyon örülök, hogy beszélgethetünk.
0: Hogyha már a Felkonfban említettem, akkor kezdjük ezzel a díjjal. Mit jelent számodra, hogy idén te lettél az év énekesnője?
1: Fú, nagyon meglepődtem. Engem már 2 éve jelöltek erre a díjra, és már akkor is nagyon nagy szó volt nekem, hogy egyáltalán jelölt voltam. És azóta Glamour magazinnal elég sokat dolgoztam együtt, és csomó oldalamat megmutathattam a lapnál, és ennek nagyon hálás is vagyok. Ez végül is egy közönségszavazás volt, aminek azért örülök a legjobban, mert így nem egy bizonyos zsűri döntött arról, hogy mi lesz kinek a sorsa, és ki fogja elnyerni ezeket a díjakat, hanem a közönség, és azok, akik szeretnek, és hallgatják a zenémet, és támogatnak egészen a kezdetek óta. Úgyhogy tényleg nagyon fontos volt számomra, hogy ez egy közönségdíj, és az, hogy így gondolják rólam az emberek, hogy én lehetek idén a Glamournál az év énekesnője. Ez egy nagyon pozitív visszajelzés számomra. Igazából úgy érzem ezáltal a díj által, hogy jó úton haladok, és sose voltam rágörcsölve a díjakra, sosem voltam olyan, hogy Isten, most én akarok nyerni, és nem tudom. Viszont így, hogy most én nyertem el ezt a díjat, ez csak egy olyan szuper visszacsatolás számomra, hogy yes, nyomjuk ezzel tovább, és tetszik az embereknek, amit csinálok, és a rajongóim, és a hallgatóim, igazából a családom, akik velem együtt rezonálnak a zenémen keresztül.
0: Hát mi is gratulálunk a díjhoz természetesen. Azért az X-faktorban ismert meg téged az ország, nyilván azóta egy csomó minden történt veled. Ha most kellene megfogalmaznod, akkor hol tartasz te most zeneileg szerinted? Tehát, hogy előadóként úgy hol helyezed el magad?
1: Az X-faktor óta rengeteg minden történt. Azóta úgy érzem, hogy jó úton haladok, és sikerül megvalósítanom a kisebb és a nagyobb álmaimat is. De még rengeteg nagy dolog van előttem, úgyhogy még úgy gondolom, hogy még az elején járok ennek a dolognak, és ennek a projektnek, amin igazából dolgozom. Hogy egy csomóféle műfajban szeretném kipróbálni magam zeneileg, fejleszteni magamat a színpadi elemekben, most például táncos műsor is lesz majd a nyári fellépéseimen, tehát nem csak én leszek egyedül a színpadon, valamint nagy albumon dolgozom, ami még sose volt nekem, csak EP-m volt, de most nagy albumom is lesz, és ehhez köthetően szeretnék majd egy akvárium nagy hallós fellépést is, és majd utána lépdálni felfelé a lépcsőfokokon, és majd egyszer eljutni a Budapest Parkig és a sportarénákig. Hát szerintem mindenkinek ez a nagy álma, és vágya, hogyha belefog az éneklésbe.
0: Mindenképp beszélünk majd így a tervekről, de még hadd kérdezzek egy kicsit az inspirációról, meg a munkafolyamatról, hogy hogy dolgozol te, hogy miből inspirálódsz, érzésekből, vagy elindul egy dallam, és rá már jön a szöveg benned, vagy ezt hogy kell elképzelni?
1: Nagyon változó, hogy hogyan írok dalt, és a folyamata. Van, hogy eszembe jut egy sor, egy dalszöveg sor, azokat állandóan mindig leírom a jegyzeteimbe, a jegyzeteim tele vannak ilyen különféle gondolatokkal. Van, hogy múltbéli élményeimet dolgozok fel dalokban, van, hogy jelenlegi érzéseimről írok, vagy olyan történésekről, amik megérintettek és velem kapcsolatosak. Legtöbbször segít az, hogyha hallgatok zenéket külföldről, másféle zenéket különböző stílusban, és ezek mindig nagyon inspirálnak, hogy milyen stílusban próbáljam ki magam legközelebb. Szóval mindig nagyon változó a sorrend, de valahogy így összejön.
0: És a friss dalait közül melyik az, amelyik különösen személyes számodra?
1: A legszemélyesebb dal szerintem, ami most kijött, az a februárban megjelent Angyal című dalom. Az egyértelműen nem egy mainstream sláger, nem egy pop kulturális alkotás, ami ilyen nagy rádiós történet, hanem inkább egy ilyen, hát úgymond egy ballada, amit a Bercinek címeztem, és kihoztam Valentin napon, és az nagyon hasonló stílus elemeiben az első dalomhoz, ami valaha megjelent a Rendbenhez. És igazából ez egy szerelmes vallomás, amit a Bercinek még ajándékba adtam az évfordulónkra, és Valentin napon jelentettem meg, és igazából azelőtt csak a Berci hallotta, meg így a nagyon közeli ismerőseim, és ez egy nagyon bensőséges dolog volt, amit így úgymond megosztottam a világgal, arra arról, hogy most mit érzek éppen.
0: Pifuval való közös dalotokat, a Royalt mi is sokszor játszunk itt a Rádió Dabason. Mesélsz egy kicsit ennek a dalnak a születéséről?
1: A Pifut igazából én a tévéképernyőről ismertem meg, még amikor annó volt a Megasztár, akkor nem néztük, de hogyha oda kapcsoltunk, akkor bele-bele figyelgettünk, és láttuk, hogy kik a versenyzők, és a Pifut kifejezetten én figyelemmel kísértem, mert szerintem egy nagyon tehetséges srác volt már akkor is, és én a Nagy Duettben dolgoztam, a Nagy Duettben is a zenei direktor, az a Szabó Zé volt, és vele dolgoztunk az akkori dalainknak a felvételén, ami az adásban lement éppen akkor. És a Szabó Zé dolgozik a Megasztáros felfedezetekkel is, és ő viszi őket utána különböző helyekre, és ő segít nekik abban, hogy a sorsuk az megfelelő legyen, tehát ő az utógondozójuk kvázi. És a Szabó Zével én megismerkedtem, és a Nagy Duettes közös munkánk során elkezdtünk beszélgetni arról, hogy tök jó lenne együtt zenélni, majd aztán a Nagy Duett végeztével, szerintem egy hónapra a műsor után felhívott a Szabó Zé, hogy lenne kedvem közösen dalt írni a Pifuval meg vele. Hogy ő kitalált egy nagyon szuper alapot, egy ilyen kis reggaeton beatet, ami nagyon tetszik neki, a Pifu is nagyon adná, és hogy ő tökre el tudná képzelni ezt a dolgot, a Pifu is nagyon szeretné, hogy mit szólok hozzá, és mondtam, hogy tök szuper, én még így közösen nem írtam dalt senkivel, mindig úgy volt, hogy már egy kész szerzeményt kaptam, hogyha megkértek mondjuk feat-elni, és abba kihagytak nekem 30 másodperc szünetet, abba én megírtam a saját részem, és kész a dal. Na hát ez most kicsit másképp volt, mert igazából a hármunké lett a dal, én írtam a refréneket, meg a verzékben kisebb részeket, a Pifué volt az összes verze, és az Zé pedig csinálta az alapot, és megálmodta ezt az egész koncepciót. Úgyhogy nagyon érdekes volt a közös munka, meg az ilyenfajta stúdióban együtt létezés. Ilyet még sose tapasztaltam, de nagyon pozitív élmény volt, és nagyon megszerettük egymást a Pifuval. Nagyon jó felsát, úgyhogy azóta is, hogyha találkozunk, akkor mindig beszélünk, meg kérdezgetjük egymást, hogy Mizu, meg hogy vagy, meg nem tudom. Úgyhogy igazából ez egy tök király projekt volt, és nagyon élveztem.
0: Igen, te azért tényleg nagyon sokat feat-elsz. Mit szeretsz leginkább ezekben az együttműködésekben? Te mit kapsz, mint előadó? Gondolom másfajta energiát, vagy kreativitás, vagy valamit úgy te is nyersz általa, amit ha egyedül vagy, akkor esetleg az hiányozhat. Vagy mit milyen pluszt ad neked egy ilyen munka?
1: Feat-elni nagyon szeretek, ha az én dalaimról van szó, ha mások dalairól is, mert szerintem nagyon sok tehetséges ember van Magyarországon is előadó, és szerintem, hogyha összerakjuk a tudásunkat, meg a zenei ízlésünket, meg a zenei stílusunkat, akkor tud egy nagyon szuper fúzió létrejönni, hogy valaki beleénekel a te dalodba, mondjuk egy 40 másodperces rész erejéig, és én mindig nagyon kíváncsian és óriási figyelemmel kísérem azt, hogy más előadók például az én dalaimra milyen flow-t hoznak, milyen fajta szöveget írnak, mert szerintem a közös munka meg az együttműködés ez nagyon fontos így a kreativitásnak a fejlesztésén belül, meg a zenei szakmán belül is, és az összes művészeti ágon belül, mert úgy gondolom, hogy hát mégiscsak egymással a legközelebbi lelki világban a zenész zenésszel van.
0: Persze, hatással vagytok egymással, és ez nyilván pozitív mindenki számára, általában legalábbis gondolom, amikor belemegy valaki egy feedbe, akkor ezt reméli. Figyelj csak a színpadi jelenlétedről egy kicsit, nyilván most nem szeretnék ilyen cikkeket hozni, de hogy nagyon sokszor beszélnek a klipjeidben, meg a koncertjeiden látható outfitjeidről, hogyha mondjuk ezt nevezhetjük így. Uh-huh. Mennyire tudatos építkezés ez nálad, vagy mit jelent számodra ez az öltözködés? Tehát, hogy ez a játék, vagy a dalok világának a rész?
1: A klipjeim azok mindig más-más történetet mesélnek el. Nagyon szeretek olyan videóklipeket csinálni, amik igazából 3 perces rövid filmek, és sokszor szeretem úgy megjeleníteni egy dalomnak a vizuális részét, hogy hozzárendelek egy kis filmet, egy sztorit, mintha mi lennénk a színészek benne a zenészek, és akkor eljátsszuk a történetet. Nyilván a klippeknél ahhoz képest választom ki hozzá, hogy milyen ruhákat szeretnék stylistok segítségével, ott mindig nagy segítségemre vannak emberek, de van, hogy saját magam hozok olyan ruhát, amit én vettem, én választottam ki, mert mindig nagyon exakt és pontos elképzeléseim vannak arról, hogy mit szeretnék viselni. Nekem ez ugyanúgy egy olyan kifejezési eszköz, mint a zene, vagy mint ahogy elmondok neked egy mondatot most itt és beszélek, tehát ez egy önkifejezési mód, és nálam a fellépéseimen való ruháim is a legtöbb esetben, amikor elmegyek mondjuk fellépni simán hétvégén egy bulira, ami semmi különös, tehát nem egy fesztivál, akkor én olyan ruhákba öltözködöm, ami nyilván extrább, ami különlegesen néz ki, ami nagyon színpadképes, és már az, hogy egyáltalán megjelenek, a megjelenésemmel szeretem magamra felhívni a figyelmet, de ugyanúgy szívesen hordom ezeket az outfiteket és szetteket a hétköznapokban is. Nekem ezek csak szimplán olyan dolgok, amiket a mindennapokban is simán megcsinálok, és nagyon szeretem így is kiélni magamat, valamint, hogyha van nagyobb esemény, például egy Budapest Park, vagy egy EFOT fesztivál, vagy bármilyen nagyobb esemény, nyilván akkor egy fokkal extrább öltözéket öltök magamra, és olyankor figyelek különösen arra, hogy azok a ruhák nagyon megjegyezhetőek legyenek, és olyanok, amiket nem feltétlenül vennék fel hétköznap, hanem azok már kifejezetten kvázi kosztümök az ilyen nagyobb eseményeken.
0: Szóba került már Berci, Hegyes Berci a párod, ugye ő is előadó művész, táncművész. Hogy tudjátok összeegyeztetni a munkát és a magánéletet, illetve hogy szét tudjátok-e választani egyetlen, azt gondoljátok, hogy szét kell-e választani? Nálatok ez hogy működik?
1: Mi teljes mértékben össze tudjuk egyeztetni ezeket a dolgokat. Mind a ketten művészek vagyunk, nyilván ő táncos, én pedig énekelek, de ez a kettő nagyon összefügg, meg összefolyik. A Berci is nagyon szereti a zenét, imád zenét hallgatni, nagyon szereti meghallgatni az új ötleteimet, segít nekem ötletelni is akár, hogy ő neki most mik a kedvencei külföldről, és hogy szerinte nekem is kéne olyasmit csinálnom, mert mennyire jó. Ő másfajta zenéket hallgat, mint én alapvetően. Vannak közös nevezők is, de nagyon örülök neki, hogy ő is különböző másféle stílusokat megmutat nekem. Egy csomó időt töltünk együtt, ettől függetlenül szeret elkísérni a koncertjeimre, ugyanúgy én is nagyon szeretek elmenni a fellépéseire. Szoktunk közösen táncolni, ha van szabad időnk, és a Berci azóta is tanítgat engem. Hát azóta kezdtem el igazából a táncbeli szárnyaimat így bontogatni, amióta a Dancing with the Stars-ban szerepeltem, és akkor jöttem rá igazából arra, hogy szeretnék a színpadon is majd valami hasonlót csinálni. Nyilván nem társas tánc lépéseket, hanem ilyen hip-hop történeteket, de ezt a Berci indított rá bennem, és ő tanította meg nekem, hogy hogyan kell kvázi nőiesen mozogni, meg hogy kell egyáltalán mozogni. Úgyhogy nagyon sokat köszönhetek neki, és ő nagyon támogató, ő nagyon szereti, amit csinálok, és mindig nagyon büszke, és szerintem ezért működünk nagyon jól együtt, mert mind a ketten így kicsit egymás szakmájba benne vagyunk, de közben mégse ugyanazt csináljuk, mint a másik.
0: Május közepén járunk, tehát azért most már talán látszódik, hogy milyen nyár vár rád, fellépések, fesztiválok, tehát hogy mi az, ami konkrét, amiről már lehet beszélni, és lehet tudni, hogy ott esetleg találkozhatnak veled a rajongók és az érdeklődők.
1: Hú, minden hétvégén megyek majd valahova a nyáron, sőt van, hogy hétközben is van, hogy dupla buli lesz egy nap, úgyhogy az ország minden táján megfordulok majd a nyáron, viszont a nagyobb kiemelt események, azok például június 26-án az Astrofest, az lesz az első és legközelebbi olyan esemény, ami egy nagy színpados óriás buli lesz a plázson, és ott mindenkit nagyon szívesen várok, mert az egy nagyon szuper buli lesz, valamint fellépek idén Marosvásárhelyen a Vibe Fesztiválon, és ami szintén tök nagy dolog számomra, mert ott még sosem jártam, és sosem vettem részt ezen a fesztiválon semmilyen módon sem, valamint júliusban az EFOT Fesztiválon is megtalálhatnak majd az emberek, tehát ezek ilyen kis extra alkalmak lesznek, és nagyon várok mindenkit sok szeretettel.
0: Hát akkor ezekhez, meg minden más tervethez is, amiről most szó volt, mi is és a hallgatók is sok sikert kívánunk neked. Köszönjük, Luca, hogy beszélgethettünk.

93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük jelenleg mi a helyzet az utakon. Az élőképen az látszódik, hogy torlódás van a 405-ös úton Újhartyánnál és az 51-es úton is mindkét irányban Dunaharaszti térségében. Vigyázzatok az utakon. 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. Egy újabb óra végéhez értünk, úgyhogy megnézzük jelenleg mi a helyzet az utakon. Az élőképen az látszódik, hogy torlódás van a 405-ös úton Újhartyánnál és az 50

0: Noticias.
1: Novinky.
0: News.
1: Magyarul és érthetően.
0: Hírek.
2: A kereszténydemokrata néppárt elvárja a magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyegeti és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szendi Romulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szendi Romulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a véleményszabadság. Ára. A bíróság szerint Pócs János megsértette Rusin Szendi Romulus becsülethez és emberi méltósághoz fűződő személyiségi jogát, amiért elnézést kellett kérnie tőle, sőt vállalnia kellett, hogy a jövőben nem csinál többet ilyet. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az AKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most a hírek után kezdődik egy újabb óra.
0: 93.4 Rádió Dabas.
4: A régió leghallgatottabb rádiója.
5: 93.4 Rádió Dabas az otthon hangja. 3 perccel múlt 16 óra, így a hangár második órájával folytatjuk a délutánunkat. A mai ételízesítőben egy abszolút tavaszi, könnyed és gyorsan elkészíthető receptet hozok majd nektek, aminek a fő eleme a spárga lesz, úgyhogy maradjatok velünk a továbbiakban is.
4: Az ország szívében.
0: Együtt a legjobbakkal.
4: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: ami szavakkal elmondhatatlan.
1: Értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Vérvételre van szüksége? Válassza a Dablabot. Nálunk nem kell sorban állni, várakozni. Nálunk nincs szükség beutalóra. Mi munkaidő után és hétvégén is fogadjuk Önt. Profi személyzet, családias környezet, eredmény akár 12 órán belül Dabason, a Veselényi utca 52-es szám alatt. Magánvérvételi pontunkon, akciós csomagajánlatokkal és személyre szabott lehetőségekkel várjuk az egyszerű nagylabortól, a hormon vagy allergia vizsgálatokon át, a bonyolult genetikai analízisekig. Dablab, labordiagnosztika felső fokon Dabason. 0620-498-2201 dablabdabaskukac@gmail.com.
4: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztárvendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Jól mondta az anyukám, mindig az volt a hibám, hogy a szívem navigál, nincs orvosság. Minden rosszabb nap után van egy jobb is, ami vár. Addig húzom az igát, bad boys don't cry. Hey. Mások vagyunk, te meg én, mert én megélem a mát, mert tudtam az elején, de meg bosszulja magát. Nekem az a c-

0: kaját is megfőzi helyetted?
1: Nem. De néhány jó ötletünk azért még lehet.
0: Gyorsan elkészíthető, tartalmas, ícsiklandó vacsora tippek.
1: Éterízesítő.
0: Jó ízű, gasztronómiai percek.
2: Ma már említettem, hogy ma egy könnyen elkészíthető tavaszi recepttel készültem nektek, aminek az egyik legfinomabb és legkülönlegesebb zöldségünk a spárga lesz a főszereplője. Az elkészítéshez szükségetek lesz 70 dekagram csirkemellfilére, 50 dekagram spárgára, 5 deka vajra, egy csokor új hagymára, 2,5 deci tejszínre, 2 evőkanál parmezára és sóra. A spárgás tejszínes csirke elkészítéséhez a csirke mellett vékony csíkokra vágjuk, majd vajon megpirítjuk, amíg kifehéredik. Közben elkészítjük a spárgát, azaz meghámozzuk, a fás végeit letörjük, ezeket egyébként eltehetjük az alapléhez, a többit pedig kb. 2-3 centis darabokra vágjuk. Az apróra karikázott újhagymával együtt hozzáadjuk a csirkéhez. Sózzuk, majd felöntjük tejszínnel és kevergetve főzzük néhány percig, amíg a hús és a zöldségek megpuhulnak, a szósz pedig kissé besűrűsödik. Végezetül belekeverjük a reszelt sajtot, majd lehúzzuk a tűzről. A tejszínes csirke spárgával önmagában is nagyon ízletes, de még kiadósabb, ha párolt rizssel vagy főtésztával kínáljuk. Jó étvágyat kívánunk hozzá mi is!
1: Éterízesítő. Fűszerezett pillanatok.
0: A Rádió Dabas gasztronómiai iránytűje.
1: Minden délután 3:45-kor a 93.4-en.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatja.
1: 93.4 Rádió Dabas. Hamarosan folytatjuk a mai hangár, de előtte ránézünk az utakra. A legfrissebb információk alapján torlódásra kell számítani az M0-áson Gyál térségében. Nagyjából 8 perc menet idő többlettel kell számolni annak, aki most arra autózik. Illetve továbbra is lassú a haladás a 405-ös úton Újhartyánnál. Vigyázzatok az utakon!
0: Korrekciós polírozás, tartós vax, nagy takarítás, bőrtisztítás, ápolás. A közlekedési információkat a Csiszi Autó Hifi támogatta.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint.
3: Nachrichten,
4: Novel,
3: Noticias,
4: Novinky,
3: News,
4: magyarul és érthetően
3: hírek.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány.

0: Rossz és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenlegi ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik COVID-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrség is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
3: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
2: Rádió Davas, az otthon hangja.
4: 93.4 Rádió Davas, az otthon hangja. 3 perc elmúlt 17 óra, úgyhogy ezzel be is fordultunk a mai Hangár harmadik órájába. A Kulturkállóba hozok nektek programajánlókat, amik segíthetnek kicsit ráhangolódni a nyárra és a szabadtér varázsára, úgyhogy tartsatok velünk, hogyha tehetitek.
2: A 70-es,
3: a 80-as,
2: a 90-es évek slágerei és mai kedvenceink megtöltik az étert.
3: 93.4 Rádió Dabas,
2: az otthon hangja.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: 10 éve veletek, jubileumhoz ér a Fall of the Flow. Ezt az évfordulót pedig hol máshol ünnepelhetnék meg, mint a Budapest Park színpadán. 2026. május 23-án egy nagyszabású koncerttel készül a zenekar, ahol újra élhetjük az elmúlt évtized legmeghatározóbb pillanatait. A Fall of the Flow olyan slágerekkel írta be magát a hazai popkultúrába, mint a Nem tudja senki, az Érdekemberek, a Szélcsend vagy a Maradok távol. Az elmúlt 10 év során több nagylemezt és több száz emlékezetes koncertet tudhatnak maguk mögött. Tarts velük ezen a kivételes estén, és ünnepeljük együtt a 10 év legszebb pillanatait. A koncert tehát május 23-án este 9:30-kor kezdődik a Budapest Parkban.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Magyarország kivételes tehetségű előadó művésze, a csodálatos hanggal megáldott díva, Veres Mónika Nika a popzene történet legfantasztikusabb énekesnőitől válogat hónapról hónapra. Hatalmas mélységek és magasságok jellemzik az estét, hol a székünkbe süppedünk szinte levegővétel nélkül, és ámulva csodáljuk Nika kifinomult előadásmódját egy csodaszép lírai dalnál, hol pedig úgy érezzük, hogy azonnal fel kell álljunk táncolni, miközben épp szétszedi a házat azzal az erővel, ami szintén az egyik jellemzője. Csak néhány név a sztárok közül: Adele, Amy Winehouse, Barbara Streisand, Beyoncé, Celine Dion, Lady Gaga, Madonna, Tina Turner és Whitney Houston is a repertoáron lesz. A zenei élmény mellé frissen készült ételekből és gazdag bárkínálatból választhattok. Az este május 23-án lesz, este 7 órakor az Orfeumban.

0: fele. Ettől visszahoznak utcák és közterek, mindenki pörög, riadtak mindig tele. Ettől visszahoznak utcák és közterek.
1: Rádió Dabas, az otthon.

van itt bent, és csak Isten tudja miért téged. Néha kimosnám a foltokat, vagy elcserélném másira a sorsomat. Az érzés túl régen folytogat, hogy ez csak téves állomás, vagy már a rossz vonat.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngyvision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Zajlik az 5-ös főút Dabas-Gyóni szakaszának felújítása. Nőtt a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos támadások száma. Újra erősödik a szél.
2: Hírmondó.
1: Rólunk szól.
2: Régiónk hírei.
1: Első kézből.
2: Első kézből.
6: Köszöntöm a hallgatókat, a helyi híreket hallják. Én Moldován Ágnes vagyok. Zajlik az 5-ös számú főút Dabas-Gyóni szakaszának felújítása. Az egyik legrosszabb állapotban lévő útszakasz elkészülte, május végére várható. Rasztik Róbert, a Magyar Közút Nonprofit ZRT Dabasi üzemigazgatóságának vezetője korábban azt mondta, az 5-ös főúton pályaszerkezet cserét és teljes körű aszfaltozást kell végezni, amelyet geodéziai felmérés és teherbírás felmérés előz majd meg. A jelenlegi lehetőségek az úttest gyors, ám ideiglenesnek számító javítását teszik lehetővé.
7: Gyakorlatilag van egy nagyon jó alapja, még ez a háború előtti időszakban készült, ugye ez a nagyon ismert gyóni beton, és ez igazából Alsó-Némeditől egészen Kecskemétig megy. A följebb lévő szakaszon ott keramitkocka van, tehát van egy nagyon jó út alapja az 5-ös útnak. De jelenleg azért nem martuk le teljes mértékben, mert a jelenlegi szabvány az bizonyos vastagságú aszfaltot előír a jelenlegi teherbírásokhoz, és valamennyit benne hagytunk a teherbírás növelése érdekében, és így építjük fölfelé az aszfaltrétegeket.
6: A MÁV csoport szerint aggasztó mértékben nőtt az utóbbi időben a jegyvizsgálók és járművezetők elleni erőszakos támadások száma. Míg tavaly január és április között 41 incidenst regisztráltak, addig idén ugyanebben az időszakban már 69 eset történt. A legtöbb atrocitás a vasúti dolgozókat érte, főként a kalauzokat, de az autóbuszvezetők ellen is több támadás történt. A közlekedési társaság közlése szerint az idei esetek közül 9 fizikai sérüléssel járt. A MÁV hangsúlyozta, a közfeladatot ellátó dolgozók elleni erőszak bűncselekmény, amely akár börtönbüntetéssel is járhat. Nem először történik súlyos támadás vasúti dolgozó ellen a Budapest-Lajos-Mizsa vonalon sem. 2020. augusztusában a Lajos-Mizséről Budapestre tartó S21-es járaton egy jegy nélküli utas tapétavágókéssel támadt rá a jegyvizsgálóra Dabas és Inárcskakucs között. A kalauz az arcán, mellkasán és combján is megsérült. Az eset után a MÁV több vonalon testkamerák alkalmazását vezette be a dolgozók védelme érdekében. A cég minden esetben feljelentést tesz a támadókkal szemben, és jogi, illetve mentális támogatást biztosít az érintett munkatársaknak. A felderítést fedélzeti kamerák és közel 200 testkamera segíti, további eszközök beszerzése pedig előkészítés alatt áll. A MÁV folytatja, ha megütöd, leülött kampányát, és szorosabb együttműködésre törekszik a rendőrséggel, valamint a polgárőrséggel a biztonság növelése érdekében. Hegyi Zsolt vezérigazgató közösségi oldalán úgy fogalmazott, a közfeladatot ellátó munkatársak elleni erőszak nem vita, hanem bűncselekmény, amelyre zéró toleranciával reagálnak.
2: A az otthon hangja, az otthon híreivel.
1: Hírmondó, a Rádió Dabas 93.4-en.
2: Olvasd el, hallgass meg újra. Kattints a www.radiodabas.hu-ra.
0: Lelátó extra.
8: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
6: Csütörtökön napos komoly felhős időben lesz részünk. Helyenként ezen a napon is kialakulhat futózápor. Sok felé lesz élénk, erős az északi szél. Kora reggelre 5 és 14 fok közé hűl a levegő, a legmelegebb órákban 22-26 fokot mérhetünk. Köszönöm a figyelmet!
1: A hírek után újra jönnek a legjobbak.
2: 93.4 Rádió Dabas.

0: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
1: Mindig látni akartad, mi játszódik le a színpad azon részén, ami a nézőtérről nem látható? Vagy kíváncsi vagy rá, mi történik, mielőtt felmegy a függöny, vagy miután véget ért az előadás? Esetleg bejárnád a Madách Színház legrejtettebb zugait, ahol még az ott dolgozók többsége sem járt sosem? Mert akkor ez a te programod lesz. Ezeknek a sétáknak Weber Madách Színházbeli jelenlétét teszik a témájává. Világszerte példa nélküli, hogy egyszerre ennyi Weber musical van egy színház repertoárján, mint a Madách Színházban. Ebben az évadban ünneplik az Operaház fantomja ezredik előadását, ezért lett a program alcíme Weber a kulisszák mögül. A túravezetők Posta Viktor és Jenővári Miklós színművészek lesznek, akik egy különleges nézőpontba is beavatják a nézőket. Méghozzá, hogy hogyan néz ki az előadás a színpadról. A színházbejárás május 23-án lesz délután 12:30-tól a Madách Színházban.

0: legnagyobb sztárok is otthonosan mozognak.
1: 93.4 Rádió Davas.
2: We're gonna start the rebellion, you know.

0: 93.4 Rádió Dabas, elérkeztünk a mai hangárunk harmadik órájának végéhez, úgyhogy ma utoljára együtt kitekintünk az utakra. A legfrissebb infók alapján torlódásra kell számítani sávzárás miatt Budapest felé az 5-ös úton Dabas térségében, és továbbra is erős a forgalom az M0-áson, a Gyál és Vecsés közötti szakaszon. Vigyázzatok az utakon!
1: Kulturkáló. Válogatott helyi és hazai programok.
0: A Filmmania csatornáján ma este 9 órától a Napos oldal című amerikai vígjátékot láthatjátok 2012-ből. A történet szerint Pat mindenét elvesztette, a házát, az állását és a feleségét is. Most viszont kénytelen újra a szüleihez költözni, miután 8 hónapot töltött egy elmegyógyintézetben. Pat szeretné újra rendbe hozni az életét, pozitívan szemlélni a világot, és szeretne újra összejönni ex-feleségével is. A szüleinek csak annyi a vágya, hogy Pat képes legyen ismét lábra állni a nehéz időszak után. Ám a dolgok még bonyolultak. Tabbá várnak, mikor Pat megismeri Tiffanyt, a titokzatos fiatal lányt, aki szintén nem kevés problémával küszködik. Tiffany felajánlja Patnek, hogy segít neki visszahódítani egykori kedvesét, de csak akkor, ha cserébe majd ő is tesz érte valami nagyon fontosat. Mikorra pedig egyességük kezd beteljesülni, meglepő módon azt tapasztalják, hogy felettébb közel kerültek egymáshoz, és talán a saját elrontott életükre is érvényes lesz a minden rosszban van valami jó tézis. A főbb szerepekben Bradley Coopert, Robert De Niro-t és Jennifer Lawrence-t láthatjátok. Én most ezzel a programajánlóval búcsúzom tőletek mára, de ha tehetitek, maradjatok továbbra is itt az Otthon hangján, hiszen a hírek után 6-tól a Sztereót hallhatjátok, majd 7-től a Top 20 ismétlését, este 9-től pedig vár titeket egy órán keresztül a Szerelem szerda. Holnap reggel újra a Top 20-szal ébredhettek majd. Én Zoltán Timi voltam, velem legközelebb hétfőn találkozhattok. Szép estét és jó pihenést kívánok mindenkinek!

0: Legközelebb is kultúrkáljon velünk. Koncertek, kiállítások, színház. Nálunk biztos a valódi kultúrdózis, hogy a szellemi hiány sose lehessen diagnózis.
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás gyanúja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi.
2: Nachrichten,
3: Novel,
2: Noticias,
3: Novinky,
2: News.
3: Magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mától egy új 21. századi

0: a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sólyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID-gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID-gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajrétek felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Mély megrendüléssel és őszinte döbbenettel fogadtam a hírt, hogy Scherer Péter a kortárs magyar színművészet és filmgyártás egyik legmeghatározóbb, utánozhatatlan alakja, tragikus hirtelenséggel eltávozott közülünk, írta Tar Zoltán. Mint fogalmazott, Scherer Péter halála pótolhatatlan űrt hagy maga után. Az elmúlt 30 évben nyújtott zseniális alakításai, közvetlen emberi személyisége és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Sztereó.
3: Sztereó.
2: Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
2: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
2: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
2: Sztereó.
4: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
5: No one knows about the things that I've been through with you. There were times I drive you nearly mental.

0: 9 óra múlt 7 perccel, és már itt is vagyunk Pulis Józseffel, Csíkszeredai polgármesterével. Köszöntöm itt az éterben, és köszöntöm a hallgatókat is, akik most kapcsolnak ide.
1: Szervusz, és szeretettel köszöntöm és a kedves hallgatókat.
0: Legutóbb ugye április végén jártál nálunk, azóta közeledünk a naptári fél évhez, túl vagyunk az országgyűlési választásokon, de még nem kezdődött el az érdemi munka. Most milyen várakozásokkal vagy teli?
1: Hát ugye a kormány nemrég alakult meg, és hát a feladat bőven van részükről, úgyhogy én igazodok ahhoz, amit ugye jeleznek információt, hogy türelem, tehát ugye ennek ezért idő kell, míg kialakul egy teljes új kormányzati hierarchia, megfelelő emberek a helyükre kerülnek, úgyhogy mi megyünk a elfogadott költségvetésünk és az elfogadott munka tervünk szerint a képviselőtestülettel. Szolidaritás az szempontjából ugye most ez az aktuális a polgármesterek részéről, hogy akkor mi lesz ezzel, hogy kell-e fizetni, nem kell fizetni. Költségvetésünkben benne van, ugye a legközelebb a legnagyobb összeget majd októberben kell fizetni, úgyhogy mi úgy gondoljuk, hogy majd a nagyobb érdemi változások inkább a következő évben vagy években várható, mert igazat adok pont a Székesfehérvár polgármesternek, Cserpalkovics Andrásnak, hogy azért nem elég csak a szolidaritás hozzájáruláshoz hozzányúlni, hanem az egész önkormányzati struktúrát, a finanszírozási feladatellátást meg kell változtatni, tehát nem csak egy eleméhez kéne hozzányúlni, és ehhez azért idő kell, de bizakodó vagyok abban a szempontból, hogy mindenképpen várható szakmai önkormányzatok közi konzultáció, tehát hogy egy párbeszéd fog elindulni, és akkor közösen lesz majd ez az új önkormányzati struktúra kialakítva, úgyhogy én ezt várom, hogy majd a közeljövőben ez el fog indulni. Ugye az itt most akár csak a parlamentre gondolva a feladatoknál, ugye a legfontosabb, amiről hallunk folyamatosan, a Európai Uniós pénzeknek a hazahozatala, aminek ugye van egy augusztus 31-es határidő, hogy ne vesszen el, tehát mindenképpen azt látom, hogy az lesz most a fő hangsúly, úgyhogy akkor meglátjuk, hogy utána mi lesz. Ugye itt nagyon megy a kérdés, hogy akkor mi lesz például az iskolákkal, ami felém is szegeződött már. Nem egyszerű dolog, hogy akkor az most visszakerül az önkormányzathoz, nem kerül vissza, milyen struktúrába fog működni. Azért 14 évvel kerültek most már iskolánk tőlünk, az önkormányzatoktól. Azóta nagyon sokat változott a világ is, változott az oktatási rendszer, az, hogy mit tanulnak a gyerekek, milyen tematika. Tehát egy nagyon más világ van már azért 14 év alatt is, ami változott így az oktatás szempontjából, és azért a méret nem mindegy. Én mindig azt szoktam mondani, hogy azért oké, hogy nyilatkoznak és megjelennek a nagyobb város, és ők kérnek, hogy nekik mi legyen, hogy legyen, milyen feladatok, de azért menjünk már erre a szintre, ahol egy 2300 lakos önkormányzat van, hogy nekünk milyen terheink lennének avval, hogy akár bármilyen intézmények szempontjából, például az iskola visszakülne hozzánk. Nincs megfelelő szakmai apparátusunk, tehát az önkormányzatnál még létszámot kéne bővíteni, itt a polgármesteri hivatalra gondolok legfőképpen, akik ennek azt az adminisztrációs terhet el tudja végezni, azon kívül maga ugye egy nagyobb létszám ide kerül, és akkor ott van még mindig az, hogy az intézménynek a nagysága, hogy annak az üzemeltetése, a fenntartása. Tehát nekünk elég most jelen pillanatban az óvodánkat, a bölcsödénket és maga még az önkormányzathoz való közszolgáltatásokat ellátni jelen kereteink között, nem hogy még egy nagyobb iskolát is most így hirtelen visszaadnának. Úgy gondolom, hogy különbséget kell tenni település nagyságok között, és például itt van az építéshatóságnak az ügye, ami szintén felmerül, hogy akkor visszakerüljön, ne kerüljön. Korábban, amikor nálunk volt, akkor a település méretébe fakadóan is Nyágyházat, Faraszt, Vasad, hárman egy közös feladatellátás keretében láttuk el, társulás keretében láttuk el, hogy egy személy volt alkalmazva, és a társulást így a három településen látta a feladatra. Ugye ez egy nagyon kemény szakmai dolog, az építéshatósági ügyek, aminek ugye eleve ott is a nincs megfelelő létszámba jelenleg, aki ez a szakmához ért, akinek megvannak a megfelelő jogosultságai, tehát ez sem van egyszerű, hogy visszakerül. Tehát úgy gondolom, hogy inkább avval kéne például az építéshatóság ügyeknek közelebb kerüljön, mint például amikor volt az, hogy járási hivatalban, tehát esetben Monoron volt, tehát nem mint most Séfalasz esetében Sziget Szent Miklóshoz tartozunk, és bizonyos engedélyezési körök kerüljenek hozzá. Vagy úgymond, tehát lássuk, hogy mi az, ami az adnak hozzájárulást a megfelelő építéshatósági ügyekben, és azokban legyen beleszólásunk. Tehát nem feltétlenül arra gondolok, hogy már pedig nálunk legyen építéshatósági szakember és minden hozzá kerüljön. Ugye eleve vannak összeférhetetlenség ügyek is, például ha az önkormányzat akar építkezni, akkor ugye eddig saját magunk engedélyeztük a régi rendszerben, tehát hanem, hogy lássuk tényleg, hogy mi épül, és legyen abba beleszólásunk. Tehát ne legyen az, hogy felülről jön egy olyan, hogy már pedig ez kiemelt fejlesztés övezet, vagy most itt ilyen olyan támogatásból lesz, meg ezt kell megépíteni, hanem legyen beleszólásunk, akár itt az építéssel kapcsolatos törvényekben, hogy tényleg milyen jogkörök vannak, de inkább én arra gondolok, tehát, hogy nem feltétlenül mi adjuk meg az építési engedélyt, itt, és most itt megint kiemelve az, hogy a mi település nagyságunkra gondolva, tehát a kisebbeknél, hanem legyen valamilyen szinten rajtunk keresztül fusson ez az egész eljárás, és de a szakember gárda miatt is az tovább is maradjon a megfelelő szinteken. Annyi, hogy legfeljebb, hogy említettem, hogy inkább kerüljön monóra. Tehát ez a kettőt, vagy inkább hármat látom most ugye a finanszírozás, az iskolák kérdése, meg az építés hatósági ügyek, amit látok most aktuálisan az önkormányzatiság szempontjából, de viszont ugye van még egy meg annyi dolog itt akár a vízi közművek, hogy annak is ugye az üzemeltetése, hol legyen, mint legyen, tehát van bőven még hová haladnunk. Ez majd úgy gondolom, hogy ki fog majd forni, azért sok új képviselő, országgyűlési képviselő került be a parlamentbe, aki tényleg az adott településről jött, ott ismerve, tehát nem feltétlenül a politikai rendszerből, hanem megfelelő rálátása, gyakorlata van az adott településeknek a működésére, vagy ugye ott élve, lakva tapasztalja, hogy tényleg hogy működnek ezek a rendszerek, illetve hát most ugye elkezdődött az, hogy az országgyűlési képviselők ugye járják az önkormányzatokat, egyeztetnek a polgármesterekkel, képviselőtestülettel, úgyhogy ez a folyamat ki fog majd alakulni. Én is azt mondom, hogy várjuk ki, tehát legyünk türelmesek, ha már eddig is azért évek alatt nem tudtunk azért sok mindenbe előre haladni, de ki fogja ez majd forni magát, addig mi megyünk a magunk útján, és a kapcsolatok útján azért próbáljuk mi is az érdekeinket előtérbe helyezni.
0: Tehát ahogy mondtad, a munka van bőven, és akkor ez még egy nagy megbeszélés, illetve konszenzus kell, hogy létrejöjjön mind az önkormányzatok, mind pedig a képviselők között, illetve említettük már most az iskolákat, és a szolgáltatókról is volt szó, és nálatok elkezdődött a vízmű vezérlés cseréje, ami fennakadást okozott a közelmúltban a szolgáltatásban. Most hol tartotok?
1: A vízmű vezérlés az egy nagyon régi rendszer. Itt lényegében ugye egy számítástechnikai rendszer vezéli nálunk ugye a szivattyúkat, a tartálytelítettség, ugye ami működteti az egész rendszert, de most már ugye nem az önkormányzat működteti ezt, hanem úgymond távolról távfelügyelve a jelenlegi rendszert, ment ez az egész folyamat, tehát nincs ott tényleg fizikailag ember a vízműnek a telephelyén, aki elnőzi azt, hogy a megfelelő működés, és ugye ebből fakadtak hibák, nem volt megfelelő gyorsaságú reagálás, beavatkozás, és ugye az a lakosok érezték meg, hogy elment a víz, nincs megfelelő nyomás, tehát hogy a probléma az utólag került elhárításra, még mielőtt észrevehető lett volna. Az új vezérlési rendszer az úgymond a mai kor követelmének megfelelő számítási vezérlés. A hétfő keddi napon történt meg a beüzemelés, tegnap meg is tekintettem, egyeztettem ott a szakemberekkel, hogy akkor mi történik, milyen folyamatok vannak, mi a helyzet a vízművünkkel. Tehát lényegében az átállás most megtörtént, finom hangolás van még. Ezzel egy az, hogy a beavatkozás sokkal gyorsabb, mert sokkal több információ kerül be a rakőbnek a központjába, illetve a számítógépes rendszerbe, amit látnak, úgymond a minden egyes szivattyú működését, a tartálytelítettséget, hol van hiba a nyomástól kezdve. Tehát sokkal gyorsabban tudnak beavatkozni, és látják a problémát, és meg az, hogy reméljük így megszűnik az a helyzet, hogy valamiért néha nem volt szinkronban egy-egy szivattyú, és akkor ugye nem volt nyomás, vagy leállt az egész vízműrendszer, tehát bízunk benne, hogy ez a dolog így javítani fog a helyzeten, ez az új rendszer, illetve kevesebb lesz ebből fakadó hiba. Természetesen a legjobb megoldás a majd épülő, ami most évvége felé mondtak, új 100 köbméteres hidroglóbusz lesz, fogja jelenteni, ugyanis az lényegében ott áramforrás, illetve bármilyen beavatkozás nélkül, ha fel van töltve a 100 köbméteres víztartály, ez egy 35 méter magas, akkor folyamatosan az, míg le nem ürül, addig adja a településen a megfelelő víz mennyiséget és a nyomást is tudja biztosítani, úgyhogy, és akkor így, ha közben bármi történik, akkor be tudnak avatkozni. Ugyanis a jelenlegi vízmű rendszernek az a probléma, ha az áram elmegy, bár akkor beindul egy agregátor, de a vezérlésre, ha bármi történik, akkor abban a pillanatban elmegy a víz. Tehát, hogy nincsen egy megfelelő rendszer, ami addig tudná biztosítani, még ez a javítás el nem végződik, úgyhogy ez mindenképpen majd a hosszú távon megoldásunk lesz, és maga kapacitásával nincs gond a rendszernek, azt egyeztetem is a szakemberekkel, persze csúcsterhelés lehet, mert azért nem mindegy, hogy átlagosan napi 400 köbméter vizet termelünk ki, és történik olyan valami, hogy felmegy 800-ra, mert nyáron szokott lenni a 800 is, tehát hogy egy olyan hirtelen óra csúcs, amit akármilyen rendszer nem tud lefedni, akár mondhatok azt, hogy egy jó példa, hogy hiába építünk háromsávos autópályát, ha reggel 8 órakor, akkor is dugó van, de utána viszont nincs. Tehát sajnos erre nem lehet az, hogy 8 órakor csinálok 8 sávot, utána meg elég a 3 sáv, tehát el kell fogadni, hogy bizonyos terhelések később is lehetnek, de viszont maga a nyomás stabilizálása a hidroglóbusszal ez meg fog oldódni, úgyhogy remélem, hogy tényleg a jövőben is ezzel rendben leszünk, vagy úgymond rendbe fog válni, nem lesz akkora probléma, és azért próbáljuk mi is a beépítéshetőséget, illetve a lakásszámot is úgy igazítani a képviselőtestület döntése folytán, hogy ne legyen a drasztikus nagy lakosságszám növekedés, vagy a rendszerek bírják a jövőben is. Persze van ugye rajtunk kívülállók is, ugye itt akár az elektromos hálózat, ami ugye bizonyos szakaszokon nagyon vékony a vezeték, új beköltözők, sokkal több a fogyasztó, tehát más ugye háztartási berendezések vannak, mint régen volt, és ugye ott vannak problémák, de ez sajnos rajtunk kívülálló, mert nem mi hozzánk tartozik az áramhálózat. Lesznek ott is előrelépések, itt főleg a Dózsa-György út, Arany János utcáról beszélek, de közszolgáltatások terén is van feladat azért, ha visszakanyarodva a riportnak az elejére, a beszélgetés elejére, hogy azért ott is volna mit, nem csak a víz, amiben azért az önkormányzat benne van, mint tulajdonos, itt a Daköv esetében, hanem akár az elektromos, inkább az elektromos hálózatnál, elektromos közszolgáltással vannak olyan települési problémák, nem csak nálunk a környéken is, az elavult hálózatba fakadón, aminek jó lenne megoldást találni, viszont nagyon lassú a folyamat ennek a megoldásnak.
0: Akkor erre is várunk még, és ahogy említetted, még az iskola az, ami illetve az intézmények, ami ugye majd későbbi kérdéseket vet fel, viszont lezajlott a beiratkozási időszak is a gyermekintézményekben. Bírjátok-e a kapacitást és a gyermek létszámot, hogy alakult ez most?
1: Igen, áprilisban megtörtént mind a három intézményt, az bölcsőde óvoda iskolának a beiratkozása. Az óvodánál nagyon jól döntött a képviselőtestület, abban a szempontból, hogy elkészült az új óvoda szárny, tavaly ősszel átadásra is került, tehát most a négy csoportot tudunk fogadni, külön van tonaszoba is, ugyanis eddig nagyon kihegyezve a 90 fő alatt volt, ilyen 86, 89, 84, majdnem 90 fő volt az óvoda létszám, és most szeptembertől 105 fő gyermeket tudunk fogadni, ami pont még megfelelő, ugyanis normál esetben ugye 100 fő, de az 20%-a fel lehet emelni, tehát 120 fő tudunk befogadni. Itt, ami fejnehéz lett a gyerek létszám szempontjából a nagycsoportosok, ők 29-en vannak, ugyanis az új törvényi előírások alapján, akik majd iskolába fognak menni, azokat kötelező egy csoportba helyezni. Ugye azért a korábban volt ilyen lehetőség, hogy bizonyos csoportokon, akik esetleg tudjuk, hogy nem fog iskolába menni, vagy olyan fejlettségi szinten van, hogy inkább még jobb mondjuk a középső csoportba helyez, vagy a középső a kisebb csoportba, mondjuk abban a baráti társaságban jobban tud fejlődni, akkor megvolt ennek a lehetősége, hogy akkor csoportok között legyen a gyermekek elhelyezve, hogy nem feltétlenül abban a csoportban, ahova életkor szerint tartozik. Viszont ez a legnagyobb csoportnál már nem lehet, és ugye 30 fő a tényleg a szó szerinti plafon, amennyi lehet egy csoport létszám. Úgyhogy az lett ott 29, a középső csoport 28, és azzal, hogy megépült a negyedik csoport, lehetőség van az, hogy aki szeptember 1-jel betölti a gyermek a 2,5 évet már, azokat is fel tudtuk venni, az lett úgymond a legkisebb negyedik a mini csoport. Tehát így most 105 fővel indulunk, pont egy, nem azt mondom, hogy kellemes, mert itt 28-29 gyerek sem egy kellemes mennyiségi csoport, de lényegében mindenkit fel tudtunk venni, akit akár törvényileg kötelező, vagy akár itt a 2,5 éves gyermekeknek tudtunk kedvezni, ugyanis az a korosztály lesz, aki szó szerint 4 évet fog bölcsődébe jár, vagy óvodába járni, mert hogy ugye itt a szeptember ez egy fontos választóvonal, akár az iskola kezdés, akár az óvodáztatás szempontjából, viszont az édesanyák már ugye a 3 év, ha betölti a gyermek, mondjuk akár novemberbe, még az óvodába nem lehetett felvenni, de közben meg ugye szeretné visszamenni dolgozni, vagy a családtámogatás, ugye gyerek ugye már megszűnik, és ugye akkor most tudtunk kedvezni azzal, hogy fel tudtuk őket is venni. A bölcsödébe ez egy 16 fős, 2-8 csoportból álló, 8 fős csoportból álló bölcsödé, oda 14 főt tudtunk felvenni. Ennek az oka az, hogy olyan csoportnál a 2 év alatti gyermek is van, ott eleve 8-szer csak 7-et lehet felvenni, illetve van olyan gyermek, aki ez a speciális nevelési igényű, több foglalkoztatást igényel, több odafigyelést igényel, és ott szintén nem vertünk fel annyi gyermeket, tehát létszám szempontjából, számításban máshogy kell őt figyelembe venni, de viszont így 14 gyermeket fel tudtunk venni. Úgyhogy itt szigorúan csak a cséfaraszti gyermekekről volt szó, más településekről is jelentkeztek hozzánk, ugye a jó híre van, hála Istennek ugye a cséfaraszti bölcsödének is, jó a dolgozói létszám, akik tényleg tudnak megfelelő szakmai színvonalon foglalkozni a gyermekekkel, de ugye ez a bölcsöd ez elsősorban ugye a helyi gyermekeknek épült, és fel is tudjuk tölteni vele. Az iskola esetében ez közel 190 fő most úgymond stagnálni fog, tehát nem várható, tehát amennyi elbalagó lesz, annyi lesz az óvodából is, aki át fog jönni a beiratkozás szempontjából, tehát az iskola az úgymond helyek közel most beférünk. Itt inkább az iskolánál a hely szempontjából azzal van probléma, sok speciális, például akár számítástechnika, hittan, napi torna, a testnevelés, foglalkozás, tehát hogy több olyan dolog van, ami miatt máshogy kell az osztályoknak a beosztás, a óralend beosztás végezni. végezni, mert a számítás technikai teremnek ugye ott egy 20 fő fér be. Eddig jó volt, mert átlagban 15-20 fő közötti osztálylétszámok voltak, viszont az utóbbi években már közelítünk a 30-hoz is, olyan osztály is van, illetve tavaly szeptember 1-jel pedig ugye két S-osztály is indult, tehát hogy itt van inkább ezzel kapcsolatban van probléma, a helyhiány. Itt nagyobb robbanás majd a most látva már az óvodás gyerekek létszámát és ott az életkorokat is nézve, 3 év múlva lesz megint egy nagyfokú gyermeklétszám növekedés, tehát addig folyamatosan fog majd az óvodába, az iskolákba érkező gyermeklétszám nőni, tehát azt szerintem a 200-at bőven meg fogjuk haladni, úgyhogy ez a jövőre nézve az elkövetkező 2-3 évvel lesz egy fajsúlyos probléma, hogy az iskolásokat hol fogjuk tudni elhelyezni, és ugye most így visszakanyarunk szintén a riportnak az elejére, hogy akkor mi lesz az iskoláknak a helyzete, az épület kié, mié, ki fogja kezelni, tehát az iskolák ügyében lesz egy fajsúlyos probléma megoldás, úgyhogy ezt várjuk még ott a jövőben, hogy az merre fogunk haladni. Hogy a szeptembertől a lényeg az, hogy jól el lett helyezve minden gyermek, tehát meg tudtuk oldani ezt a feladatot, és reméljük a következőben se lesz ebből probléma.
0: Tehát ha minden jól megy, akkor nyugodtan, kiegyensúlyozottan fog indulni majd a szeptember, addig még lesz egy szünet, és most mi is egy kis szünetre elmegyünk, és utána folytatjuk a beszélgetést Pulis Józseffel, Csíkhalasz polgármesterével.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
1: MH Bútor. Német piacra gyártott kiemelkedő minőségű bútorok diszkontáron, Hernádról. Gardrób szekrények, konyha és nappali bútorok, ülőgarnitúrák, francia ágyak 50 kilométeres körzeten belül díjtalan házhozszállítással. Cím Hernád, Lugasdűlő 18, telefon 0670 229 51 83. MH Bútor. A minőség házhoz megy. Keresd minket a Facebookon és az m-hbútor.hu weboldalon. Figyelem gyerekek, családok! Idén is jön Vecsés egyik legvarázslatosabb hétvégéje, a 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál. Május 30-án és 31-én a mese életre kell, hogy a gyerekeket kaland, játék, zene, valamint rengeteg felfedeznivalóval várja Bachmanóval és csapatával. Lesz mászófal, mobil kalandpálya, ládavasút, hordóvonat, pedálos autók, gladiátor randpálya, óriás matatófalak, óriás színezők, interaktív hangszerkiállítás és a Testünk a csoda interaktív kiállítás is. Megnyílik a mesekert, a mesetanya, érkezik a Kenderkóc népi játszóház, a Kaboló cirkuszi játszóház, a Dunai kincsmosó és a Csupa csoda vándor játszótér. A színpadon bábelőadások, pantomim, sok nevetés és két kihagyhatatlan koncert, az Apacuka zenekar és az Iszkiri zenekar gondoskodik a fergeteges hangulatról. A program ingyenes, de a pecsétgyűjtő játékhoz regisztráció szükséges, amely már online elérhető. 14. Bálint Ágnes Mesefesztivál, ahol a gyerekeké és az egészségtudatosságé a főszerep. Részletes program és regisztráció kulturba.hu.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
5: Menjek vagy maradjak, jöjjek vagy szaladjak. Mikor vele vagyok, olyan happy minden, de ha távol vagyok, másul elé éppen. Menjek vagy maradjak, te mondd meg, hova rohanjak. Tudom, azt mondta, nem triapálja, de egy darab belőlem ott maradt fenn a kis szobádban.
6: Várom a percet, már rég múlt, azt a lányt, aki a kezem után nyúlt. Nem fogta a rend.

0: A Sztereót támogatja az Arany Korona ékszerbolt.
1: 9:30 után 3 perccel folytatódik is a Sztereót. Igen, tehát továbbra is Puris József Csépharadt polgármestere. És hát az iskoláról volt szó az előbb, az iskolákról, óvodákról, amit nem érintettünk, hogy a gyermek van, és hogy milyen szép számmal indul az óvoda és iskola is, de a pedagógus szám is megfelelő-e.
2: Egy kérdés az, hogy megvan-e megfelelő szakember, hogy a gyereklétszám növekszik itt a településünkön és az intézményekben is, és akkor van-e, aki felügyeli, illetve van-e, aki megfelelő színvonalon tudja oktatni. Az óvoda esetében olyan szempontból jól állunk, hogy szerencsére nyugdíjas kollégák vannak továbbra is, tehát aki nyugdíj mellett dolgozik, akár az igazgató asszonyra gondolok, hogy akár az egyik óvodapedagógusunkra, tehát ezzel tudjuk megoldani. Ez iskolára is igaz, iskolában is több nyugdíjas kollega van. Tehát így a létszám, a pedagógus számunk jelen pillanatban megvan az óvoda esetében is, illetve az iskolánál is megvannak az sikerült megfelelő szaktanárokat is, ahogy az igazgató asszony említette, tehát hogy megvan a megfelelő képzettség, csak nyugdíjasak, ahogy említettem, mi lesz 5 év múlva. És hogy ez lesz inkább a kérdés. Óvodánál azért azt látom, hogy nekünk például van olyan, aki gyesen van otthon még, tehát vissza fog majd jönni a kisgyermek nevelés után, illetve van olyan, aki pont épp szerintem most a napokban lehet majd valamikor az állam vizsgálja az egyik óvoda pedagógusunk, aki már onnantól kezdve lesz óvoda pedagógus, tehát hogy tudtunk adni támogatást is, hogy főiskolát elvégezze, tehát próbálunk ezzel is segíteni, és akkor az elkövetkező pár évben ez még úgy látom, hogy megoldott, itt inkább majd, és ugyanez a háziorvosokra is igaz, hogy halljuk az egészségügybe is, tehát mi lesz 4-5 év múlva, amikor már azért a 65-70-75 éves kollégák azért nem biztos, hogy már ilyen idős korban is fogják vállalni a munkát, vagy tudják csinálni ezt a feladatot, úgyhogy úgy gondolom, hogy ez ilyen 24. órában vagyunk, hogy mi lesz ezzel a helyzettel. Mi az óvod esetében próbáljuk ezt megoldani tényleg a fiatalok képzésével, illetve mivel fiatalodik a település, azért jönnek fiatal kollégák is a település, akik ide költöznek, és hát hogy azért csak jobb helybe dolgozni, tehát ebbe szerencsések vagyunk, de azért főleg az iskola esetében lesz ez fajsúlyosan probléma az elkövetkezőkben.
1: Akkor térjünk át az iskolákról majd a pályázatokra. Ugye kérdés, hogy az új kormányzat mit tart meg az eddigi intézkedésekből, és mind fog majd esetleg változtatni. A kistelepüléseknek jelentős fejlődési lehetőséget nyújtott a Magyar Falu program, illetve nyújt is. Milyen célokat sikerült ebből a programból megvalósítani? Ez lenne az egyik kérdés, és hát a másik az, hogy jó lenne, ha megmaradna ez a program. Mi az, amit még esetleg el tudsz képzelni, hogy ebből valósuljon meg a későbbiekben?
2: Igen, a Magyar Falu program most pont egy olyan fázisában van, hogy be van szorulva úgymond a januárba lezárt pályázatok, aminek az előző adásban is említettem, hogy már aktuális lett volna, ki kellett volna hirdetni, már maga a pályázati előírások szerint is letelt minden határidő. Ugye itt megtörtént a választás, kormányváltás, és valahogy ez most még ott van valakinek a fiókjában, hogy akkor mi van ezzel a pályázattal. Ugye a költségvetési törvény szerint volna rá forrás, tehát hogy ha szigorúan nézzük azt, hogy tényleg ott is fel van címkézve a országnak a költségvetésében, hogy mire, mit kell fordítani. Az másképp, hogy most ugye halljuk, hogy most mi igaz ebből, meg milyen, mi igaz már, mint a maga a költségvetésnek a tényleges számaiból, hogy erre várunk, hogy azzal kapcsolatban mi lesz, ugyanis az óvodánknak az udvarát nem sikerült azt felújítanunk. Ugye maga elég volt az óvodát saját forrásból 180 millióból felé megépíteni a bővítését, elvégezni, úgyhogy ezt várjuk még, hogy mi lesz. Ugye nyár itt van már, és ugye még kevesebb a gyerek létszám, nyaralnak ugye a gyerekek és a szülők is, hogy próbálnánk ezt megcsinálni, úgyhogy erre várjuk már, hogy mikor lesz ez kihirdetve, nyertünk-e, nem nyertünk, majd azért nem mindegy, hogy hogy haladunk tovább. Maga a falu programban azért Csépharaszton most legutóbb, ugye tavaly egy kis traktort tudtunk vásárolni, amit nagyon jól tudunk hasznosítani. Most például a útszéli fűkaszálások, vagy tavasszal az ágdarálások ügyében, ugye múcsózni tudjuk most a darálékból a kertjeinket, növényeinket, hogy ez a szárazság, száraz időszakban jobban tudjuk a vizet megtartani, a növényeket kevésbé kelljen locsolni, tehát hogy a talaj ne száradjon ki. Korábbi években útra nyertünk pályázatokat, orvosi eszközökre volt, a könyvtárnál volt, tehát hogy elég sok színűen, sok rétűen nyertünk erre összeget. Úgy gondolom, hogy a falu program maga jó, de viszont itt át kell gondolni, hogy milyen program. Én járom mint túravezetőként is, mert nagyon aktív túrázónként az ország minden szegletét. Tehát azért látom azt, hogy tehát ott is vannak nagyon fajsúlyos különbségek. Tehát más egy borsodi, előregsző, fogyó, kisebb településnek az, hogy mire van szüksége, meg más a mi esetünkben itt egy, úgymond már ez egy második agglomerációs kör, a Cséfal, azt mondom, ennek a környéke, még a hivatalos jogilag nem is agglomeráció Budapesthez kapcsolódóan, de mégis teljesen másabbak a nekünk, amire szükségünk van, akár egy pályázat során, meg másabb egy olyan kis településnél, és nem mindegy, hogy nekik például egy játszótéren nyertek pályázatot, ahol sajnos a csökkenő gyerek létszám, a gyerek sincs, az ugyanolyan hasznosul, mint nálunk, ahol például szükség volna az óvodánál nagyon is a játszótérnek, vagy a játszóeszközöknek a bővítésre. Tehát gondolom, itt ez is inkább finom hangolást igényel. Maga a pályázat abban a szempontból nagyon jó, így tapasztalom már az uniós pályázatokat is, hogy egy nagyon egyszerűen lebonyítható eljárás. Szó szerint akár a traktornak a tavalyi elszámolását, vagy most a pályázat beadását az óra játszódónak én magam csináltam. Tehát a felületre felmegyek, beadok hozzá mindent, ki tudom tölteni, az indoklásokat, stb. Tehát, hogy tényleg egy egyszerűen lebonyítható és lezárható pályázat, tehát ebbe rejlik ennek az, hogy ez tényleg egy nagyon jó program, úgyhogy én bízok benne, meg ahogy hallottam, hogy ezt meg fogják tartani, csak lesz egy áthangolás. Mert valamit hallottunk, ez a 10 településenként, 10 falvanként pontosabban 1 milliárd forint keretösszeg, erről még ugye pontosan nem tudunk semmit, ugye itt is új vidékfejlesztési minisztérium maga struktúrába is lett változás, ha jól figyeltem a magyar közlönyt, úgyhogy ennek várjuk majd a kialakulását. Az uniós pályázat az meg egy másik kör lesz. Az majd megint ugye egy új feladat, hogy az, hogy fogunk tovább haladni. Nekünk az elmúlt időszakban volt egy kehopos pályázat, egy 8 évvel ezelőtt, aminek nagyon lassú volt lezárása, és itt volt a második a bölcsöd, a mini bölcsödénknek a pályázat, szintén egy top pluszos pályázat, aminek szintén a lezárása évekig húzódó, tehát a uniós pályázatoknak nagyon borzalmasan macerás, és megfelelő szakértelmet és szakembert, ami szintén költséget jelent, hogy tudjon ez megvalósulni a dokumentáltsága szempontjából, úgyhogy itt is majd hátha lesz elmozdulás, mert szintén, tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy azért különbségek vannak egy 2000 lakosú falu, akár egy 500 lakosú falu, meg egy 100 lakosú város, tehát akár itt a szakember és az adminisztráció terén, tehát nem lehetne tehát ebbe is el kéne különíteni a pályázatoknál, hogy kinek milyen szinten vannak kötelezettsége, akár az elszámolásban, akár az adminisztrációs terhekben, vagy ebbe kellene egy plusz segítség, hogy egy kisebb település is, hogy itt megfelelően meg tudjon birkózni egy pályázattal, mert mi is van olyan esetek, hogy hát ezt nem indítjuk, mert maga akár az önrész miatt, vagy akár olyan adminisztrációs terhet jelent, hogy azt inkább elengedjük, és megpróbáljuk, ha van rá keret, saját forrásból. Még pályázatra visszatérve, az önkormányzat érintett a mezőgazdasági területen is, a mezőgazdasági pályázat, az agrártámogatást érintő pályázatokon, és sikerült az, hogy egy erdőtelepítésnél nyernünk meg egy pályázatot, egy 2,5 hektáros területnek az erdősítése történt már meg, és annak megnyertük a támogatását. Ezzel gyarapszik az önkormányzat vagyona is, és az, hogy ott pont a falu szélén próbáljuk megfogni azt, hogy akár a homokot, akár egy kicsit a klímát hűteni, és kimondottan a pályázatnál maximális pontszám irányú mozdultunk fel, tehát nagyon vegyes erdő, tehát hogy tényleg itt az akácot azt nem lett Natura 2000 közelsége miatt, de nem csak fehér nyár, szürke nyár, akár házfák, szél, tölgy, tehát egy nagyon vegyes jellegű erdő, és azon kívül pedig az erdő szélén körbe egy olyan bokorsor, vadrózsától kezdve bodzáig minden. Tehát, hogy tényleg egy nagyon szép, vegyes, diverzifikált kultúrájú erdőt tudunk létrehozni, akár mintaként is szolgált majd később az állami erdőknek, hogy nem csak homogén, egy fajtából telepítünk erdőt. Úgyhogy ez a pályázat sikeresen most megnyertük, megvalósul, és hát most itt is a türelemre tudok visszakanyarodni, hogy várjuk majd, hogy jönnek az új uniós pályázatok, és várjuk azt, hogy majd tényleg hogy lesz tovább a falu program is.
1: Hát akkor mi minden ilyesmi egy kicsit még a jövő zenéje. Most volt a hatósági beszámolók időszaka is, a rendőrség, tűzoltóság ilyenkor számolt be az elvégzett munkákról. Mi derült ki az idei beszámolókból, például a közbiztonsági szempontból?
2: Cséfalasz közbiztonsága továbbra is nagyon jó. A statisztikákat nézve, akár így a 10-15 évre vissza, mert drasztikus számmal csökkent a bűncselekmények száma, és a bűncselekmények közt olyan jelent meg, és most már annak van majdnem közel 50%-a volt, ami az online csalásokhoz kapcsolódik. Amit sajnos mi előadásokkal tudunk felhívni a lakosok figyelmét, és volt is Cséfalasztó, most már nem is egy ilyen bűnmegelőzési előadás, ami kimondta az online csalásokkal is foglalkozott, hogy mire figyeljenek itt legfőképpen az idősek, itt akár a hamis befizetés, hogy mit tudom én, villanyszámlát nem fizettem, és ide fizessem be, vagy ami előfordul, hogy például csomagokat, hogy kiküldik a csomagot, nem is rendelték meg, átveszik, kifizetik, aztán kiderül, hogy ők áldozatul estek egy ilyen csomagküldő csalásnak. Úgyhogy ez, amit nehezebben tudunk kontrollálni, mert nem tudunk minden embernél ott lenne számítógép belőtt, hogy most ne kattintson rá, hogy most a fizetéskor, mert a többi bűncselekmény esetében, ami közterületen történik, vagy ingatlanoknál történik, ott azért megvan cséfarasztón is az a lehetőség, ugye itt akár a polgárőrség, szabadnapos rendőrszolgált, kameralendszer, jobban figyelünk egymásra, tehát azt jobban tudjuk azért befolyásolni. Vannak egy-egy kirívó eset, és pont ebből tűnik az, hogy az ember ez történt, az történt, akár egy besorolás, vagy akár történt egy bűncselekmény, akár egy lopás, vagy bármi közterületi garázdaság, mert hogy nálunk nem jellemző, és az egy eset is hirtelen nagyobb média visszhangot, vagy akár a közösségi médiában rögtön a csoportokon végigszalad, de ez nem azt jelenti, hogy nálunk ilyen frekventált nagy mennyiségű bűncselekmények volnának, hanem mint hogy hangsúlyozom, akár a járás néző és a legjobb helyen álló cséfaraszt az egyik a települések között, csak sajnos egy-egy esetnek ugye hamarabb visszhangja megy, és akkor rögtön már úgy hangzik, hogy itt hoppá, milyen probléma van. Próbálunk mi ezen dolgozni, de arra kérem, hogy a lakosságot is, tehát legyen körültekintő, és akkor tehát amire ő is tud, bezárni az ajtókat, nem kint állni a gépjárművel, beparkolni akár az udvarra, tényleg kulcsra zárni az ajtókat, a pénztárcát nem a ajtó mellé letenni, hanem beljebb helyezve a ház. Tehát, hogy azért mi is járuljunk hozzá azt, mert nem tudunk mindenkit mi sem megvédeni. Tűzoltóság szempontjából szintén nagyon jó helyzetben vagyunk. Csökkenő szám volt az előző évekhez képest a tűzesetek száma. Egy-egy előfordul nálunk is, például kéménytűz szokott lenni, illetve nagy erdőségeink vannak, ami a szárazság miatt nem problémát jelent, hanem inkább egy nagyobb felkészülést, és tényleg egy a szükséges nagyságú beavatkozást, amikor tűzeset van. Ez előfordulhat, ez szintén megint odafigyelést igényel, hogy a kirándulók, a túrázók vigyázzanak az erdőnkre, ne szemeteljenek, és a szemetelés az onnan jön ki, hogy akár egy üvegdarabot eldobunk, és a nap, vagy rásüt, akkor úgy meg tudja a szárazavart gyújtani, vagy most a nyárfának a virágzása, ami pelyhedzik, és csomókba összegyűlik, szintén egy gyúlékony anyag, és amikor tűzgyújtást tilalom van, akkor pedig tartsák, hogy a tűzrakó helyeken sem gyújtunk az erdőbe tüzet. Tehát mind a két szempontból jól állunk. A polgárőrség is tartott beszámoló. Cséfarasztón ugye létezik egy polgárőr egyesület önkormányzat támogatásával. Ha maga csak a támogatást nézem, közel 3 millió forintba kerül az önkormányzatnak az, hogy létezik Cséfarasztón polgárőrségben, nem csak a gépjárműzemeltetés, nem csak a támogatás, hanem minden egyéb, amiben tudunk, támogatjuk őket, úgyhogy mi azt gondolom, hogy mindent megteszünk, ami szükséges. Persze mindig mutatná az ember, hogy lehet még igen ennél is többet, de mi ezen próbálunk, de arra kérem, hogy a lakosság is legyen figyelmes, és ő is tegye meg a maga részről, amit tud, hogy akár a bűncselekmények, akár a tűzmegelőzés, tűzkár elhárítás szempontjából tegyen meg.
1: És hát még nem végzünk, még majd a vidám része a dolgoknak, a programokkal is, programokról is fogunk beszélni, viszont az április végi ülésen beszámolt a házi orvos és a fogorvos is, és egészségügyi szempontból mi a helyzet most Cséfharaszton?
2: Hát ugye Cséfharaszton rácsodálkoznak sokszor, hogy egy ekkora nagyságú településen hoppá, hogy két házi orvosunk van, sőt még fogászat is van, sőt még vérvétel, laborvizsgálat is helyben elvégezhető hetente kétszer, és akkor még a védőnőről nem is beszéltem, úgyhogy hát ebből a szempontból mi továbbra is jól állunk, és a beszámolóból is az derült ki, hogy szerencsés helyzetben vagyunk, és tudjuk ezt működtetni, mert ugye azért ehhez az önkormánynak is kell maga nem csak az épület szempontjából finanszírozás, hogy tudjon egy ekkora nagyságú egészségügyi ellátást biztosítani. Ami a fő probléma, ahogy hallottam, hogy a következő szinten, tehát most Cséfarasztól tovább lépve itt a szakellátás szintjén van nagy probléma, ezt a háziorvosoknak a terhelés emiatt is nő. Egy az, hogy feladatokat kapnak meg jobban, hogy akkor a háziorvosi szinten próbálják ezt megoldani, illetve maga a betegnek a tovább irányításával van a legnagyobb probléma, hogy akkor most hova tudja a háziorvos megállapítja, hogy esetleg milyen probléma van, az milyen szakvizsgálatot igényel, hova kéne tovább menni, és ott nem tud tovább menni, vagy iszonyú nagyok a várólisták, maga csak egy szakrendelésben, még a kórházon szinten nem is vagyunk. Tehát, hogy azon a szinten van a problémák, ami most a beszámolóban is elhangzott, illetve a másik az, hogy most egy nagyobb influenza járvány volt, és a Covid után nagyon megcsappant az oltakozási kedv. Ugye akkor elindult egy lavina, hogy akkor a Covidnál Covid oltás ellenesség is megnőtt, meg maga az oltás ellenesség is láthatóan, és ez az influenza oltásokra is, a influenza elleni védőoltásokra is kihat, holott ez már egy szerintem már évtizedek óta tartó oltási lehetőség, ami ráadásul a krónikus betegeknek teljesen ingyen van, és az nagyon drasztikusan megnőtt, és ugye az orvosok, ahogy el is mondták a beszámolóban, házorvosok, hogy jól láthatóan drasztikusan iszonyatosan nagy volt az influenza járványnak a szintje is, ami folyamatos megbetegedéseket okozott, és ez akár a gyermekeknél az iskolába, az óvodából volt kiás, akár a szülőknek a munkába való kimaradás. Tehát, hogy ez okozott egy nagy problémát, és akkor ott van még a következő dolog, a szűrővizsgálatoknak a lehetősége, és avval kapcsolatosan nem vesznek részt, még ha megkapják azt, hogy jöjjenek szűrővizsgálatokra, volna lehetőség, azon se vesznek részt, vagy ott szintén az, hogy bizonyos szűrővizsgálatokat nem helybe végeznek, hanem megfelelő szakellátásban, ott nincs megfelelő időpont, vagy távolabbra került. Például a nőknél a mammográfia vizsgálat régen Monron is volt, tudomásom szerint elkerült már Kerepes tartsára, vagy Kerepesre, tán mostán visszakerült, vagy visszakerült, tehát hogy vannak, tehát és akkor már mindjárt, aki ott helyben van, nem fog elmenni, azt mondja, hogy hát most miért menjen olyan messzire, hogy utazzon föl, aki nem tud utazni. Tehát Cséfaraszt esetében mi jól állunk, tehát szerencsés helyzetben vagyunk a háziorvosi ellátásban, ugyanúgy a fogászati ellátásban is, viszont a felsőbb, a következő szinteken van hatalmas probléma, ami megoldása vár, de hát bízunk szintén a új kormányzati struktúrában és az új kormányban, hogy erre, mivel most már van egészségügynek saját minisztériuma, ismételten, hogy erre fajsúlyosan fognak majd odafigyelni és változtatni ezen a helyzeten.
1: Reméljük, hogy úgy lesz, úgyhogy most mi meg akkor térjünk át a vidámabb részre, a végére, hogy milyen programokkal várjátok majd az érdeklődőket most Cséfharaszton.
2: Jövő héten vasárnap május 31, gyermeknap, ugye május utolsó vasárnapján, idén is készülünk. Az iskola utcában, a Szabadidő parkban 13 óra után kezdődnek a kimondottan gyerekeknek szóló programok, ugrálóvá, arcfestéstől kezdve minden, ami a gyerekeknek kedves és szórakoztató, az ott meg lesz majd található, és a kisvonat idén is eljön hozzánk, innen Dabasról még hozzá. Aki itt a Dabason jár, az már biztos, hogy láthatta, de Cséfalaszton is minden évben megfordul gyereknapkor, ingyenesen ott fel lehet majd szállni, fél óránként fog indulni, és az egész település be fogja majd járni, lehet vele utazni, kicsik, nagyok, tehát bárki utazhat majd vele, és akkor kicsit a település megismerve egy másik szemszögből is, úgyhogy ez egészen estig tart majd ez a program, és a következő pedig június 4-én 16 órakor a hivatal községház előtt a Kossuth Lajos utcában pedig a trianoni megemlékezés lesz, a Balakára Általános Iskola 5. osztályos tanulói fognak előadást, egy műsort tartani. Ezzel a úgymond feladhatásra kell az új kopjafánk. Sajnos a korábbi kopjafa az tönkrement, ezért készítettünk egy újat, egy új táblával is, úgyhogy ez is a nagy közönség előtt most már teljes láthatóvá fog majd válni, és ez lesz a következő programunk. És hát ugye jön már a júniusban a ballagások, évzárók, és majd következőleg beszélünk a település legnagyobb eseményéről, az augusztus 8-a faunapról, de ez majd a következő itteni interjúm alapján.
1: Így van, hogy egyrészt még messze van, másrészt pedig még nagyon sok-sok kérdés ugye felvetült most is, amire még eztán kaphatunk választ mindannyian. Én köszönöm szépen, hogy itt voltál és beszámoltál nekünk ezekről a dolgokról, és hát akkor várunk vissza, beszélünk majd erről az augusztusi eseményről is.
2: És köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és további szép napot kívánok minden kedves hallgatónak.
1: Köszönjük szépen a hallgatóknak is a figyelmet, a Sztereó vendége volt Pulis József Cséfharaszt polgármestere.
0: Sztereó! Sztereó. Amikor duplázunk, ferrázunk, nem mélázunk,
3: de témázunk veled,
0: és rólad is beszélgetünk.
3: Aktuális témák a földgolyóról, a régióból és a vételkörzetből. Kérdések és válaszok,
0: rejtélyek és megoldások.
3: Sztereó.
0: Sztereó.
4: A Sztereó támogatta az Aranykorona ékszerbolt.

0: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően hírek.
0: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett. Megjegyezve, hogy régi hagyományt élesztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézésának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál

0: Pipási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt. Közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dullakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
3: 20-szor annyit adunk neked.
2: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
3: Top 20!
2: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Ezen a héten
3: ez a dal a 20. A 20.

0: hármak között?
1: De már csak a 19. 19.
2: Sziasztok, itt Diaz
3: és Manta.
2: Ez meg a legújabb dalunk, a Méreg, itt a Rádió Dabason.
4: Hiába

0: Üdvözlet a rádiódobos hallgatóinak, a mikrofonnál Kis György Krisztián, és már is pörgünk tovább a slágerlistánkon, hiszen ez a Top 20. Az előbb hallottuk a 18. helyről Rate, és muszáj elmesélem nektek azt a zenei pletykát, ami most pörög a neten. Sokan találgatják, hogy a Where is my husband vajon egy tényleges szakítás és magánéleti válság terméke, vagy csak egy mesterséges marketingfogás. Az énekesnőhöz közeli források szerint Ray az utóbbi időben teljesen elszigetelődött a stúdióban, és állítólag dühében írta meg ezt a dalt egy átmulatot veszekedős éjszaka után. A rajongók már is nyomoznak, hogy ki lehet az a bizonyos titokzatos férfi, aki ihlette a szöveget. Ray persze csak mosolyog a kamerában és nem erősít meg semmit, de a kislemeze eladásai minden esetre az egekben vannak.
1: A Top 20-ban ma ez a dal a 17.

0: Top 20-ban.
1: Ez a dal a 15. 15.
2: Hey, it's Taylor. Here's my current single.
1: Kilencvenhárom pont négy.

0: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék!
0: Itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Hölgyeim és uraim, ismét Market Central Shopping Day. Május 15 és 31 között minden vásárlási blokk lehet nyerő, csak költs fel a Market Central weboldalán. Több mint 800 ezer forint értékű nyereménycsokor vár. És ez még nem minden. Május 30-án szombaton a Shopping Day-en pörgesd meg a szerencsekereket, váltsd be a kuponokat, és élvezd a termékkóstolót és az ingyenes tanácsadást. Gyerekeknek mesekvíz, gólyalábas hajcihő és óriásbábos előadás. Tölts velünk egy igazán nyerő Shopping Day-t május 30-án szombaton. Ezen a napon a parkolás egész nap ingyenes. Részletek a Market Central weboldalán.
6: Hello, hello, hello, itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd, gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni?
1: Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness-t. Személyedzés, edzéstervkészítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.
1: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
0: 20-szor annyit adunk neked.
1: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
0: Top 20!
1: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
7: Itt is vagyok újra, ez a Rádió Dabas slágerlistája Kis György Krisztiánnal. A 15. helyen Taylor Swift landolt a The Fate of Ophelia című dalával, és hát ha Taylor Swift, akkor nincs hiány teóriákban. A benfentesek szerint ez a dal egy teljesen titkos, eddig be nem jelentett irodalmi ihletésű koncept album előszele. A stúdióból kiszivárgott hírek alapján Taylor hetekig Shakespeare műveket olvasott, és a barátai szerint annyira beleélte magát a drámai szerepekbe, hogy a környezete már kezdett aggódni érte. Egyes pletykák szerint a dalban elrejtett metaforák valójában egy hollywoodi sztárral való viharos és titkos románcát mesélik el, amit a menedzsment megpróbált eltitkolni a nyilvánosság elől, akárhogy is Taylor megint zseniálisat alkotott. Ez már is kiderült a 15. helyről, de itt van a 14. helyezett, tehát az Opelite.
0: Ezen a héten
1: ez a dal a 14.

0: Dobok tovább már is a slágerlistánk, és közeledünk a top 10 kapujához, itt a 93.4-en. Bebe Rexha és a Faithless kollaborációja a New Religion hatalmasat megy, de a színfalak mögött komoly feszültségek húzottak meg. A brit bulvárlapok megszellőztették, hogy a Faithless tagjai és Bebe között olyannyira elmérgesedett a viszony a stúdiómunkák alatt, hogy a dal befejezését majdnem le kellett fújni. A pegykák szerint Bebe Rexha az utolsó pillanatban teljesen át akart írni a hangszerelést, amit az elektronikus zene veterányai készsértésnek vettek, napokig nem is beszéltek egymással, és a menedzsereknek kellett közvetíteniük, hogy a felek egyáltalán egy légtérbe menjenek a klipforgatáson. Végül szerencsére győzött a profizmus, a végeredmény pedig egy igazi klubhimnusz lett.
1: A Top 20-ban
2: ma ez a dal a 11.

0: Ez volt a slágerlista első órája, Bruno Mars a 11. helyen, és már is fordulunk rá a lényegre, jön a második óra, és a legmenőbb 10 sláger, de mielőtt belevágunk, egy gyors sztori a top 10-es mezőnyből. Kiszivárgott egy info, miszerint az egyik hamarosan következő előadónk olyannyira babonás, hogy a stúdió felvétel előtt csak és kizárólag egy bizonyos típusú importált ásványvizet volt hajlandó meginni, amit helikopterrel kellett a helyszínre szállítani, mert különben nem jött ki a hang a torkán. Hogy kiről van szó, figyeljétek a következő órát, mert a dalok között úgy is lebuktatja magát az illető a stílusával. Maradjatok a rádiódabason, azonnal jön a top 10.
1: Ennek a dalnak
2: minden esélye megvan arra,
1: hogy jövő héten ne kerüljön a top 20-ba. Top 20-ba.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. A csökkenő magyar kamatkörnyezet most nem kedvez a lakossági befektetőknek. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten, Novel, Noticias, Novinky, News,
2: magyarul és érthetően
1: hírek.
0: A kereszténydemokrata néppárt elvárja Magyar Péter miniszterelnöktől, hogy május 31-ig kérjen elnézést Súlyog Tamás köztársasági elnöktől. Rétvári Bence, a KDNP frakció vezetője az alaptörvényt idézte, miszerint a köztársasági elnök személye sérthetetlen. Ez az, amire Magyar Péter is letette az esküjét, mutatott rá. Megjegyezte, Magyar Péter két heten mást sem tesz, mint folyamatosan fenyeget és sértegeti a köztársasági elnököt. Itt az ideje, hogy Magyar Péter elnézést kérjen Súlyog Tamás. Magyar Péter megválasztása óta többször jelezte, hogy szerinte Súlyog Tamásnak távoznia kellene, de a köztársasági elnök a mai interjújában kifejtette, hogy ő másként gondolja. 5,5 millió forintra büntette a bíróság, egyúttal pedig bocsánatkérésre kötelezte Pócs János fideszes országgyűlési képviselőt, aki a választási kampányban Rusin Szentiromulus állítólagos zsírleszívásáról készített becsületsértő videót. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szentiromulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott, 5,5 millió forint a toka leszívás és a vélemény szabadság. A per most zárult le, amikor a Tisza párt már kétharmaddal kormányt alakított, Rusin Szentiromulus pedig honvédelmi miniszter lett. A képviselő az ítélettel kapcsolatban úgy fogalmazott,

0: A fix kamatozású lakossági állampapírok kamata 0,5%-kal csökken pár napon belül, közölte az Államadósságkezelő Központ. A május 22-én induló új sorozatokkal párhuzamosan az LKK le is zárja a fix kamatozású lakossági állampapírok futósorozatának értékesítését. A közlemény szerint csak a kamatok csökkennek 0,5%-kal, egyébként a lakossági állampapírok egyéb jellemzői nem változnak. A háború folytatására úszítás Volodymyr Zelenszky ukrán elnöknek az a kijelentése, miszerint Oroszország Fehér Oroszország területéről támadhat Ukrajnára vagy valamelyik NATO tagállamra, jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára. Azt mondta, hogy az ukrajnai béke folyamat egyelőre szünetel, de kifejezte reményét az újraindulásával, valamint azzal kapcsolatban, hogy az Egyesült Államok folytatja közvetítői erőfeszítéseit. A Moszkvát a Kijevre mért csapások miatt ért bírálatok reagálva azt mondta, hogy az orosz fegyveres erők kizárólag katonai vagy katonai jellegű célpontokat támadnak Ukrajnában. Ezzel szemben az ukrán fegyveres erők továbbra is a békés orosz infrastruktúrára mérnek csapásokat. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: Lelátó extra!
2: A Rádió Dabasai sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Hatodik alkalommal rendezték meg országszerte a futókörök napját szombaton. Idén rekordszámú, összesen 25 rekordtán futópályán, több fővárosi kerületben és számos vidéki városban szervezték meg a kezdeményezést, amely játékos versengésre hívta a településeket. Időt nem, azonban a megtett kilométereket mérték, hogy kiderüljön, hol futották a legtöbbet. Ezúttal egy innovatív, QR kód alapú digitális időmérő rendszert vezettek be a körök és a megtett távolságok pontos rögzítésére. Az összefogás legfontosabb célja az aktív, sportos, egészséges életmód népszerűsítése és a közösségi mozgásélmény biztosítása. A versenyt az idei évben is Dabas nyerte, közel 11 000 kilométerrel. Dabason összesen 940 futó vett részt, 532 nő és 408 férfi futó a zord idő ellenére. A legtöbben 10 és 15 kilométer közötti távot futottak, de 19-en 42 kilométer felett teljesítettek a városban. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
4: 20-szor annyit adunk neked.
3: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
4: Top 20!
3: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. Félúton a legjobbak között.
4: A tizedik.
3: A tizedik. A tizedik.

0: A Rádió Daba slágerlistájának második órájában járunk, és a mikrofonnál továbbra is Kis György Krisztián, és az imént zakatolt le a 8. helyen Hippeton és Norma Jean Martin az Out My Head-del, és ha már a fejeknél tartunk, a szakmában az a hír járja, hogy ezt a dalt eredetileg nem is nekik szánták. Egy neves zenei producer kikotyogta, hogy a track demo verzióját először Dua Lipa menedzsmentjének küldték el, akik azonban túl nyersnek találták és visszautasították. Hippetonék viszont azonnal meglátták benne a potenciált, és állítólag mindössze 48 óra alatt egyetlen éjszakai session során rögzítették a végleges verziót egy londoni hotelszobában. Dua Lipa valószínűleg azóta is fogja a fejét, látva a dal elképesztő streaming számait.
1: Ezen a héten ez a dal a hetedik.

0: egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: A napsütés nem csak kellemes, hanem terheli is a szemed. Az UV-sugárzás ellen fontos a megfelelő védelem minden nap. A Gyöngy Vision optikában most óriási kedvezménnyel kínálunk fényre sötétedő és stílusos dioptriás napszemüveglencséket. Nálunk hétfőtől szombatig elérhető a látásvizsgálat, a szemüvegkészítés, ezen kívül széles napszemüveg kínálattal, kontaktlencse szaktanácsadással is várunk. Keresd bennünket Dabason a Szent István út 55-ös szám alatt. Bejelentkezés 0670 738 79 90.
3: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
4: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni. Elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fém menetes csavarok, hegesztés technikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 3218 1342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
5: Reklám voltam, viszont hallásra.
6: Nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
7: 20-szor annyit adunk neked.
6: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
7: Top 20!
6: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en.
8: Folytatódik a visszaszámlálás itt a 93.4-en. Ez a Top 20, és a 6. helyen egy igazi nemzetközi kollaborációt hallhattunk. Tóth Abigail és Accent közös a Sugar Daddy szólt. Na, erről a dalról és a klipforgatásról szaftos pletykák keltek szájra a hazai bulvár sajtóban. A bennfentesek szerint a forgatáson elképesztő luxus uralkodott, de a hangulat nem volt teljesen felhőtlen. A stábból valaki elárulta, hogy Accent frontembere Adrian rendkívül szigorú és maximalista volt, ami miatt többször is feszültség alakult ki a forgatócsoporttal. Ráadásul a dal címe miatt sokan azonnal kombinálni kezdtek, hogy vajon a való életben is van-e valami több a két előadó között, vagy ez csak a show része. Abigail határozottan cáfolta a pletykákat, de a kémia a klipben letagadhatatlan.
9: Ezen a héten
6: ez a dal az 5.

0: Ma ez a dal a negyedik.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
0: 93.4 Rádió Dabas.

0: Már benne vagyunk a top 5-ben. A negyedik helyen Lady Gaga és a The Dead Dance. Gaga kapcsán mindig várhatjuk a meghökkentő történéseket, és ez most sincs másképp. Hollywoodi pletykák szerint a dal vokáljának egy részét egy állítólagosan elátkozott, elhagyatott gótikus kápolnában rögzítették éjszaka, mert az énekesnő szerint csak ott volt megfelelő a spirituális energia, sőt, a stúdióasszisztensek esküsznek rá, hogy a felvételek alatt a technikai berendezések maguktól kikapcsoltak, és furcsa suttogásokat lehetett hallani a háttérben, amit végül benne is hagytak a dal végső keverésében. Hogy ez csak egy zseniális Gaga-féle PR gépezet része, vagy valóban szellemek jártak a stúdióba? Döntsétek el ti, minden esetre a dal hátborzongatóan jó.
1: Itt a bronzérmes.
2: Ezen a héten ez a dal a

0: Elérkeztünk a csúcshoz, ez itt a Rádió Dabas slágerlistájának abszolút első helyezettje előtt az utolsó megszólalás. Teddy Swims épp hogy lecsúszott a trónról a Mr. Noitollal, ami azt jelenti, hogy már csak egyetlen dal maradt hátra. A pletykák szerint a mai győztesünk ezt a számot eredetileg egy teljesen más stílusban, akusztikus balladás formában írta meg, és egy szakítós üzenetként küldte el az exének. A menedzser azonban kiszagolta a sikert, rávette, hogy hangszereljék át egy pörgős, rádióbarát verzióra, az ex pedig most valószínűleg minden egyes alkalommal magára ismer, amikor bekapcsolja a rádiót. Nem is húzom tovább az időt, íme a Rádió Dabas slágerlistájának mai aranyérmese, Alex Warren és a Fever Dream. Hallgassátok, én pedig búcsúzom, találkozunk egy hét múlva.
1: Legjobbak legjobbika. A top 20-ban ma ez a dal.
2: Ez a dal.
1: A number one. Number one.

0: nem egyszerűen a legjobbat érdemled.
1: 20-szor annyit adunk neked!
0: A Rádió Dabas 20 legjátszottabb felvétele.
1: Top 20!
0: Minden szombaton 4-től 6-ig a 93.4-en. 93.4
1: Rádió Dabas.

0: 21 óra van.
1: 21 óra van.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kúr általában fertőzött rágcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki. Közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatós. Környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki.

0: szabály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányabadak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szerelem szerda.

0: Fontos, hogy mit hallgatsz. 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.
2: I remember those summer days and those long hot summer nights. We were young and free and everything felt right.

0: az íz.
1: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Tessék,
3: itt a reklám.
4: Na, ez biztos nem a Jasin bútor áruházból van. Elnyűhetetlen kemény faágykeretek tartósan jó áron, belevaló matracokkal és bútorok minden helyiségbe diszkont áron. Jasin bútor áruház Dabas, Szabadságút 3. Telefon 29-es körzet 361 058. Nyitvatartás hétköznap 8-tól este fél 6-ig, szombaton 8-tól délig. Még több kihagyhatatlan ajánlat a www.jasinbútor.hu honlapon.
2: Reklám voltam, viszont hallásra. Szerelem szerda.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4.

0: Este 10 óra van.
1: Átadja a kegyelmi ügy iratait a köztársasági elnök. Környezetkárosítás nyomulja miatt tettek feljelentést a BID gyár ellen. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
2: Nachrichten,
0: Novel,
2: Noticias,
0: Novinky,
2: News,
0: magyarul és érthetően
2: hírek.
1: Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter kedden a Facebook oldalán, miután bejárta a tárca Szalai utcai épületét és találkozott a különböző területeken dolgozó kollégák egy csoportjával. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyermekeknek. Sok munka áll előttünk, de jó érzés látni azt az elkötelezettséget és szakmai tudást, amellyel a kollégák készülnek erre a feladatra, írta a miniszter. Hivatalos megkeresés esetén átadja a K. Endre kegyelmi ügyében született iratokat a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota erről kedden közleményben tájékoztatta az MTI-t. A Sándor Palota tudatta, együttműködnek a K. Endre ügyében született iratok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal, és hivatalos megkeresés esetén átadják a rendelkezésre álló dokumentumokat a kabinet képviselőjének. Magyar Péter miniszterelnök hétfői és keddi sajtótájékoztatóján is sürgette, hogy Sulyog Tamás államfő hozza nyilvánosságra a kegyelmi ügy iratait. Környezetkárosítás gyanúja miatt tett feljelentést a Csongrád-Csanád vármegyei kormányhivatal a szegedi BID gyár ügyében, közölte a szervezet sajtószolgálata. A közlemény szerint a kormányhivatal a BID gyár kivitelezési munkáinak 2024-es megkezdése óta folyamatosan figyelemmel kíséri a beruházást, és több különböző hatáskörben indított ellenőrzést. A kormányhivatal az első negyed évében a környezetvédelmi szabályok betartását vizsgálta. A rendelkezésre álló információk alapján felmerült a környezetkárosítás gyanúja a beruházási területen letermelt talajréteg felhasználásával összefüggésben. Ezért a kormányhivatal feljelentést tett a szegedi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen, írták. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter kedden Facebook oldalán azt írta, a BID a Szegeden létesítendő gyára építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi engedélyben előírt kötelezettségeit. 64 éves korában kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter Facebook bejegyzésében azt írta, Scherer Péter halála pótolhatatlan. Kedden délelőtt elhunyt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, tudatta a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért

0: és a szakma iránti alázata mély nyomot hagyott a magyar filmművészeten és a mindennapi kulturális élményeinken. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap, az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő, főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz, hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, délutánra 22-26 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Szerelem szerda.

0: Szerelem szerda. Romantikus két óra szerda esténként 9-től az Otthon hangján. 93.4
1: Rádió Dabas.
2: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Tessék!
4: Itt a reklám.
3: Mi ez? Árzuhanás az üzletház Dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
5: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszt csatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vas kiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
6: A Fodoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18/A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Fodoba vasudvar.
5: Minden, ami vas.
7: Reklám voltam, viszont hallásra.
0: Szerelem szerda.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Tabas, az otthon hangja.

0: Döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatunk.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: 23 óra van.
1: 23 óra van.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően hírek.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett. Megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkár, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplinális nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgató köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma. Korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. Bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott

0: várható.
1: Lelátó extra.
2: A Rádiódobos helyi sporthíreit hallott Kis György Krisztiántól. Győzelemmel zárult a szezon utolsó hazai bajnokia a Meton FC Dabas számára. A Dabas vendégeként 2-1-es vereséget szenvedtek a szegediek az MB3-as délkeddi csoport 29. fordulójában. Dabas egy dominanciát hozó mérkőzés elején több kisebb lehetőséget kialakított az SVS-e, de nem sikerült betalálnia az MB3-as idény utolsó előtti hétvégéjén. A szegedi kapus is több bravúrt bemutatott a 33. percben, viszont egy visszagurított labdából lőtt bombagóllal szereztek vezetést a hazaiak 1-0 Domokos jóvoltából. A második félidő során labdatartásra törekedett az SVS-sel, amely a játékrész derekán egy buktatásért megítélt 11-esből került két gólos hátrányba, amit Kamarás értékesített. A hosszabbításban egy baloldali kényszerítőt követően Kéri az üresbe futva talált be közelről és állította be a 2-1-es végeredményt. A mérkőzés a Kelemen Balázs betegség miatt hiányzott, távol létében Farkas Márk felállt az edzői feladatért a vendégeknél. Helyi sporthíreinket hallottad? Hamarosan érkezem újabb friss hírekkel, addig is hallgass tovább a Rádió Dabast.
3: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
4: Azzal álmodtam, hogy benne ülök, nézzek rám furcsán.
5: Csak igazi zenékkel, fél évszázad legnagyobb slágereivel. Itt a 93.4-en.
3: Rádió.

0: Lépj be a valódi zene végtelen világába.
1: 93.4. Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Itt egy dal a legszebb emlékeiddel.
1: Idézd fel a percet, az arcot újra.
0: 93.4. Rádió Dabas.

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Ha május, akkor futónap. Itt a Rotary 23. futónap Dabason. Vedd fel a futócipőd és nevezz a különböző távokra. 3 táv, 2,5 kilométer, 10,5 kilométer, 21 kilométer. Az óvodások számára 100 méteres versenytáv. Az iskolák közötti verseny külön díja 100 ezer forint, 75 ezer forint, 50 ezer forint értékű sportszerutalvány. Fut a cég kategóriában, keressük a legtöbb kollégát delegáló céget. Minden távon csípes időmérés biztosítanak a szervezők. A rendezvény végén sorsolás. A helyszínen tartózkodó résztvevők között egy kerékpár gazdára talál. Az első 1000 fő ajándékpólót kap. Május 31-én a helyszínen is lesz lehetőség nevezni, azonban az előregisztráció már elindult. Ne maradj le te sem! Május 31. Rotary 23. futónap Dabason.
4: Hello, hello, hello! Itt a tested őrangyala beszél. Hogy érzed magad a bőrödben? Fáradékony vagy, stresszes, és felszaladtak rád a kilók? Régen izmosabb voltál, de már nincs időd. Gyenge az immunrendszered. Hogy fog ez megoldódni? Úgy, hogy meglátogatod a város legjobb edzőtermét, a Tripla X Fitness. Személyedzés, edzésterv készítés, táplálkozási tanácsadás, szakszerűen kialakított modern géppark, minőségi táplálék kiegészítők. Tegyél végre magadért és lépj be az ajtón, mert a Tripla X lendületbe visz.
5: Május 23-án szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon. A báli hangulatról a Szőnyi zenekar gondoskodik. A hajnalig tartó ütemeket a Hit Session pörgeti. Sztár vendégek, Polevaja és Kuki. Részletek a 93.4 Rádió Dabas Facebook oldalán. Infóvonal 0630 9638 648. Május 23. Szezonnyitó strandbál a Dabasgyóni strandon.
1: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: ami szavakkal elmondhatatlan,
1: értelmet nyer egy dalban.
0: A zene többet ad.
1: Rádió Dabas.
0: Az otthon hangja.

0: Pontosan éjfél van.
1: Pontosan éjfél van.
2: Sokat javulhatnak a magyar-lengyel kapcsolatok, őrizetbe vették az ablakon kizuhant lány barátját. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
1: Nachrichten,
0: Novel,
1: Noticias,
0: Novinky,
1: News,
0: magyarul és érthetően hírek.
2: Magyar Péter örül, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülhetnek a megérdemelt helyükre. Ezt maga a miniszterelnök hangsúlyozta kedden, miután udvariassági látogatást tett Gregorz Risz bíborosnál, krakkói érseknél, a Wawelben. Megtisztelőnek nevezte, hogy első útja Lengyelországba vezethetett, megjegyezve, hogy régi hagyományt éreztett fel ezzel. Azt mondta, személyes döntése volt, hogy Krakkóban kezdi, majd Varsóban folytatja a látogatást. Büszke vagyok arra, hogy a magyar emberek felhatalmazásának köszönhetően az új magyar kormány vezetőjeként tovább erősíthetem az 1000 éves magyar-lengyel barátságot és szövetséget, fogalmazott. Magyar Péter örömét fejezte ki, hogy II. János Pál néhai pápa szobra mellett kezdheti látogatását, megjegyezve, talán nem idézett több mondatot az egykori pápa jelszavánál, ne féljetek. Szabályos, de nem szokványos eljárásban történt K. Endre kegyelmi ügyének miniszteri ellenjegyzése. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin ugyanis a pápa látogatásra hivatkozva sürgette a kegyelmi kérvények ellenjegyzését, mondta Répási Róbert, az igazságügyi minisztérium korábbi államtitkára. Nem akarta kommentálni Magyar Péter miniszterelnök azon feltételezését, miszerint Varga Judit akkori igazságügyi minisztert nem tájékoztatták, átverték, csőbe húzták az ügyben. A volt parlamenti államtitkára, akinek irányítása alá tartozott a kegyelmi főosztály is az igazságügyi minisztériumban, azt mondta, az elnöki hivatal sürgetésére ellenjegyezte Varga Judit az ügyben hozott köztársasági elnöki döntést, annak a tudatában, hogy Novák Katalin a pápa látogatásra akarja időzíteni a kegyelmet. A klímaváltozás hatásait vizsgáló különböző modellfuttatások szerint az évszázad végére nőni fog az átlag hőmérséklet a Kárpát-medencében. A nyarak egyre szárazabbak lesznek, miközben nő a talaj közeli ózon koncentráció. Hangzott el a Hungaromet Nonprofit ZRT által szervezett keddi szakmai konferencián Budapesten, amelyen a szakértők beszámoltak az éghajlatváltozás multidisziplináris nemzeti laboratóriumban végzett kutatási eredményekről. Szanka Gábor Gyula, a Hungaromet ZRT vezérigazgatója köszöntőjében arról beszélt, nem kérdés, hogy megváltozott a klíma, korábbi ökölszabályok, például, hogy a Balatonnál a Bakony felül érkeznek a viharok, már nem érvényesek. Emberölés gyanújával őrizetbe vette a rendőrség hétfőn annak a lánynak a barátját, aki kiesett egy negyedik emeleti szentlőrinci lakásból, majd a kórházban meghalt, közölte a Baranya vármegyei rendőrfőkapitányság kedden polisz.hu oldalon. A rendőrség megállapította, hogy a 22 éves férfi és 17 éves barátnője korábban többször összeveszett, ami nem egyszer tetlegességig fajult. A szomszédok hétfőn is üvöltözést és sikoltozást hallottak. A rendőrök a lakásba jutva szinte mindenhol dulakodás nyomaira bukkant. Az adatok alapján a férfi bántalmazta a lányt, aki próbált kiszabadulni a lakásból. A 22 éves gyanúsított azonban megakadályozta ebben, így a sértett a folyamatos bántalmazás hatására menekülésként kiugrott a negyedik emeleti erkélyről. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arra felé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
1: Igazi zenékkel, Phoenix
2: 26 fok várható.
0: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádióján.

0: következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
3: Hallom már a Vindiát tovább, tovább.
1: A ballagás meghatározó élmény. Maradandó figyelmet érdemel. Ajándékozzon arany ezüst ékszereket és márkás karórákat az Arany Korona ékszerbolt kínálatából.
4: Ne az akciót keresse, figyelje inkább az árakat.
1: További részletek a Dabas Bartók Béla út 63-as szám alatt. Telefonszám 29 361 776. Arany Korona ékszerbolt. Kiemelkedő választék. Szolíd árakon.
5: Mielőtt munkához látsz, Peluker. Kézi szerszám, Genius és Kingtoni, elektromos szerszámgép, Extol, Hikoki, Iskra, Makita, Metabo és Milwaukee. Pár dolog, ami kell még. Fa és fémmenetes csavarok, hegesztéstechnikai felszerelések, kompresszorok, inverterek, fejpajzsok és elektródák. A legjobb, ha benézel, és akkor munkaruhát és cipőt is tudsz venni magadnak. Peluker. Minden, ami szakipari. Mindenkinek, aki szaki. Telefonszám 32181342. Cím Dabas 5-ös főút 40-es kilométerkő.
6: Szükségem van zárt szelvényre, csőre, lemezre, négyzethálóra, betonacélra, laposacélra, elektródára, vágókorongra, ereszcsatornarendszerre, kovácsolt vas termékekre és egyéb vaskiegészítőkre. Na de hova menjek mindezért?
1: A Podoba vasudvarba, a Dabas vonat utca 18 per A szám alá. Telefon 0630 652 26 22. Podoba vasudvar.
6: Minden, ami vas.
4: Reklám voltam, viszont hallásra.

0: Az élet döntések sorozata.
1: Most a 93.4-et hallgatod.
0: Ez jó döntés volt.
1: Rádió Dabas, az otthon hangja.

0: Éjjel egy óra van.
1: Éjjel egy óra van.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. Köszöntöm a hallgatókat, Molnár Róbert vagyok.
0: Nachrichten,
1: Novel,
0: Noticias,
1: Novinky,
0: News,
1: magyarul és érthetően
0: hírek.
2: Jó eséllyel nem lesz új világjárvány a hantavírusból az új egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt szerint. Hegedűs azt írta az interneten, hantavírusok világszerte előfordulnak, a legtöbb nem terjed emberről emberre. Szerinte a kór általában fertőzött rákcsálók vizeletével, ürülékével vagy nyálával szennyezett por belégzésével alakul ki. De kivételt jelent az andokvírus, amely ritkán, szoros és tartós kontaktus esetén emberről emberre is terjedhet. Hegedűs szerint ugyanakkor a jelenleg ismeretek szerint az andokvírus nem terjed könnyen alkalmi kontaktus során, nem viselkedik Covid-szerű pandémiás vírusként, ezért rendkívül valószínűtlen, hogy ebből újabb világjárvány törjön ki. Elment a Köccsei piknikre, újévi beszédet mondott Súlyog Tamással idén. Ennek ellenére mégsem tartja magát fideszesnek. Ezt mondta Kapu Tibor űrhajós az RTL híradónak. Én a Magyar Nemzet űrhajósa vagyok, tette hozzá, és azt is mondta, hogy még csak Tiszásnak sem gondolja magát dacára, hogy azt írta ki a választás estéjén, hogy a demokratikus Magyarország győzött. Utóbbit ugyanis csak a választási részvételre értette elmondása szerint az űrhajós. Azt mondta, hogy nem pártpolitika az, hogy ott volt a Kossuth téren az új kormány beiktatásán, az ugyanis nem egy pártpolitikai rendezvény volt. Tűzoltók vonultak Salgótarján egyik utcájába, ahol egy autó égett. A Szögverő utca végén lévő járműről kiderült, hogy egy illegálisan működő javító műhely alanya volt. A környéken halomban állnak az autóroncsok, az egyik ilyen éppen bontás közben gyulladt ki. A helyi hivatásos tűzoltók vízsugár segítségével megfékezték a lángokat. Az eset során nem sérült meg senki, közölte Kapás Márton, a Nógrád vármegyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője. Információink szerint a helyszínre a rendőrséget is riasztották az illegális tevékenységgel kapcsolatban, ami miatt a környék lakói már hosszú ideje a hatóságokat is ostromolták. Rekorderejű villám csapott le Kelet-Szlovákiában múlt hétvégén. A különös csapás 22 óra 18 perckor történt a Kassa, Eperjes és Nagy Mihály rajzolt a virtuális háromszög közepén, Bányapatak község közelében. A jelenség hatalmas robajjal járt, 30 kilométeres körben sokak számára okozott viadalmat túlzottan nagy hangereje miatt. Előző nap szintén Szlovákiában a Pozsonyból Kassára tartó repülőjáratot is villámcsapás érte. Az utasok kellemetlen szagra lettek figyelmesek, de a gép biztonságosan leszállt, senki sem sérült meg. A gomoly és fátyol felhők mellett csütörtökön sokat süt a nap. Az ország középső tájain lehet több a gomoly felhő. Főleg arrafelé várható zápor, zivatar elsősorban a délutáni, kora esti órákban. A szél nagy területen élénk, néhol erős lesz. Hajnalra többnyire 8 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet. Délutánra 22-26 fok várható.
1: Indul egy újabb óra a régió leghallgatottabb rádiójában.
0: Igazi zenékkel, Fénix század legnagyobb slágereivel, itt a 93.4-en.
3: Megrepett a jég alattam, nyakig a nyárba szakadtam, fenn vagyok haver a magasban, nem kell más.
1: Rádiódavas, az otthon hangja.

0: A zene rendet tesz a csendben.
1: Összeválogattuk a legjobb dalokat.
0: 93.4 Rádió Dabas.
1: Az otthon hangja.

0: Amikor a szó már nem elég.
1: Amikor minden mondat kevés.
0: Amikor a józanész semmit sem ér.
1: Ott kezdődik a szenvedély.
0: Érezd a zenét.
1: 93.4. Are you

0: A következő műsorunk 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Tessék,
2: itt a reklám.
1: Mi ez? Árzuhanás az üzletház dabasban. Minden bélelt cipő és ruházat most 50%-os kedvezménnyel. Nálunk mindent megtalálsz, amire az idei évben szükséged lehet. Cipők, táskák, kiegészítők és ruházat minden évszakra. Háztartási részlegünkön partikellékek, konyhai eszközök, játékok, tisztítószerek, díszek és tavaszi művirágok széles választéka vár. Mandarin éttermünkben kínai és magyar menük közül válogathatsz. Üzletház Dabas. Cím Bartók Béla út 63. Régi Ázsia áruház.
3: Reklám voltam, viszont hallásra.